0: folytatja a munkát.
1: Dalmorka, te érted ezt? Elképzelni sem tudom, ki rendelhetett alagutat az éléskamra és a tyúkol közé.
0: Ezzel már indult is Natti kis tündér a baromfi udvarba, hogy felelősségre vonja a kendermagosokat meg a kopasznyakúakat. De az alagútról senki sem tudott semmit. Következő útja az istálóba, az azután következő a kutyaolhoz, az azután következő pedig a macskalakhoz vezetett, ám senki, de senki nem hallott semmiféle alagútról. A földkockák pedig egyre szaporodtak, egyre több virágot temetve maguk alá.
1: Hé, kedves alajos, legalább annyit mondjon, hogy miért éppen ma kezdett hozzá a munkához.
0: Faggatta hát Natti az alagút fúró bogarat, amikor az egy fél óra múlva néhány szendvics meg egy üveg üdítő társaságában megpihent az egyik különösen jól sikerült földkockán.
2: Nem mondhat még semmit, de magácska olyan kedvesen kérdez. Az igazság az, hogy rengeteg megrendelésünk van. Ezt a munkát még tavaly télen vettük fel, tudja, amikor az a hatalmas hó esett. De csak most került rá sor.
1: Úgy, hogy tavaly télen? Dalmorka, biztos, hogy nem tud semmit a dologról?
3: Ami azt illeti, döveng valami. Csak azt hiszem, megfeledkeztem róla. Meglepetésnek szántam, hogy ne kelljen a hatalmas hóban kijárni az olhoz. Végül is célszerű lenne, ha a tyúkok saját maguk hordhatnák maguknak a kukoricadarát. Csak miattad, hogy ne kelljen egész nap szaladgálnod? Jaj, Natti, most mi ez a villámló tekintet?

0: Icirin picirin meşe, irta muricka.
1: Hajaj!
0: Hol volt, hol nem? Volt egyszer egy icirin-picirin házacska. Ott lakott egy icirin-picirin kismacska. Volt annak két icirin-picirin kisökre. Rákaptak egy icirin-picirin kis tökre. Csizmát húz az icirin-picirin kismacska. Hová lett az icirin-picirin barmocska? Bejárja az icirin-picirin kiserdőt, s nem leli az icirin-picirin tekergőt. Bejárja az icirin-picirin kaszálót, s nem látja az icirin-picirin kószálót. Rátalál egy icirin-picirin kis tökre, bánatában icirin-picirit meglökte. Felfordult az icirin-picirin tököcske, benne a két icirin-picirin ökröcske. Megörült két icirin-picirin ökrének, vége van az icirin-picirin mesének. Menjetek be aludni!

Minden nyugovóra tér. Német mese. Most minden elcsendesedik odakint. Minden, ami egész napon át hangos volt, eleven és vidám. A nap lenyugodott, a virágok észrevétlenül bezárják illatozó kelyhüket. És elalszanak. A fehér százszor szépek és a vörös rózsák, a kék harangvirágok és a sárga oroszlán szájak mind-mind elalszanak. A fű meg a gabona is nyugovóra tér. A mezőkre lenge fátyol terül, olyan lágyan, mint a lehellet. A madarak is abba hagyták az éneklést, csendben ülnek a fészekben, szárnyuk alá dugott fejjel. A vidám halacskák békés öblöt keresnek a sötét, áradó vizekben. A kis patak néha még locsan, csobban egyet álmában, aztán elcsendesedik. Már a szorgalmas méhecskék sem zümmögnek a kertben, alszanak ők is az illatos lépben. A barna csikó, mely egész nap ugrándozott, az istállóban pihen. Kis fehér nyuszink sem ugrándozik már a fűben. Egy-egy eltévedt szélroham néha még átszalad az utcákon vagy a háztetők felett. Itt-ott megrázza az ablaktáblákat, másutt meg a vadszőlő levelei köz susog. Hamarosan ő is elcsendesedik a völgyben. Már csak a kutyák vannak ébren, néha-néha felugatnak. Főként, mikor feljön a hold, vagy egy késői járókelő léptei kopognak az utcán. Az egész világ csöndes, egyre csöndesebb. Sötét és néma. Az égen ezer csillag pislákol, a hold puhán önti fényét a földre le, nem tart már soká, a gyerekek is mind elalszanak szobácskáikban, szépet álmodnak, és mosoly bujkál rózsaszín arcocskáikon.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Iftár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát, hó és jég borítja. Meredek hágóit, ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója, ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos, mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos, s mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti, sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Felriad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Ilyet nem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalál.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sért nem kell gyorsan, gyorsan.
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás.
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Siet nem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab este! Mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Írul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony, a tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő gurulószánját, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen lerakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Azám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Használt soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak eredj, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát. S Mihók? Elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal. Abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: És ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombos tűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodra, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borjuk?
0: Mondja, hogy fönt van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, hát egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mi mondja az apja?
1: Ha ezt megtudja feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s felesége. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond, hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék, az egyikbe tejföl van, a másik meg üres, abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt, kérdi az asszony.
3: Hallod-e, nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődül utána a tejfőszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad.
2: Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, felszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem, hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, ja Istenem. De hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogjad, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi és egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: Bartók Julianna, a hióhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó, ami szó, meglepődtem, mert hogy ki hallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet. De az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répakészlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, eleredt az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlett az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem. És mindketten felnevettünk, hogy milyen

0: Az irigy kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok, más a színetek? Én meg mindig egyszínű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel, de a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének, adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó. Most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy tovább ugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, hogy egy olyan szert, amitől olyan szép lesz, hogy a kutya megfukkad az irigységtől.
2: Na, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akart a szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárőrvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni másoknál.

0: Mészöly Ágnes, a varázs térkép. Natti kis tündér álmosan hevert az eperf alatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy játszmacsocsó?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxusautó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Ó, pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarát, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangoságtól.
1: Má is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé, ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnom szörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kis tündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás korpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
0: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorhajzán heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxus autó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kis tündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kímérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide. Oda,

0: Horváth Ildikó, a szegény ember és a medve. Élt egyszer egy szegény ember, falu széli kis kunyhóban, s repett hasú kemence mellett melengette pirosra fagyott kezét. Favágó volt a szegény ember, s tél idején, amikor az erdő hatalmas fáit döntögette baltájával, bizony megcsípte a hideg az ujjai. Történt egyszer, hogy amint éppen az egyik vaskos bükkfát döntögette, előbukkant az erdő belsejéből egy hatalmas barna bundás medve.
1: Na jó napot, szegény ember! Nincs jobb dolgod! Mit erőltetted magad azzal a favágással?
0: A szegény ember megtörölte a homlokát és letette a baltát.
2: Honnan tudod, hogy szegény ember vagyok?
1: Csak meg kell nézni a foltos ingedet, meg a szakadozott csizmádat. Már is tudom, hogy ki vagy.
0: Gondolkodott egy kicsit a szegény ember, és így szólt.
2: Lásd, én mégis felfogadlak szolgámnak. Ezután te fogod döntögetni a fákat.
0: Hatalmasat nevetett erre a medve.
1: Még hogy én, egy vézna rongyos ember szolgálja. Abból nem eszel, hiszen a két markommal pozdorjává törlek, ha akarlak.
0: Gondolkodott megint a szegény ember. Aztán nagy ravaszul így szólt.
2: Elhiszem, hogy erős vagy, de hogy okos is, azt majd eldöntjük mindjárt. Válaszolj három kérdésemre. Ha nem találod el őket, csak ugyan szolgám leszel. Íme az első. Jobbra szalad, balra csap. Balra szalad, jobbra csap. Mi ez?
0: Vakargatta a fülét a medve. Válaszolni azonban nem tudott.
2: A rók a farka.
0: Nevetett a szegény ember.
2: Itt élsz az erdőben? Mégsem tudod. Na akkor válaszolj a második kérdésemre. Ki bújik, ha nagyon várod? Nem látod, de megtalálod. Mi az?
0: Még nagyobbat vakart a fülén a medve, és szégyenlősen lesütötte a szemét.
2: Hát az ibolya, te buta.
0: Nevetett újra a szegény ember.
2: Tavasszal várod, bokrokban él, tehát nem látod. Mégis megtalálod, mert az illata oda csalogat. No de halld az utolsó kérdésemet. Erős, vaskos, mégis suta. Nagy a feje, mégis buta. Mi az?
0: A medve csak hümmögött, brummogott, s még jobban lehajtotta a fejét.
2: Te vagy barát.
0: Nevetett a szegény ember, és a medve kezébe nyomta a baltát.
2: Szolgám vagy, bundás.
0: A medve pedig mit tehetett egyebet? Neki esett az első hatalmas bükkfának, és közben csodálkozó pillantásokat vetett a vézna emberre, aki leült egy farönkre, s jó ízűen szalonnázni kezdett.

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesként sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén, zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, s zöld az óriási zsákja is, amiben zsuzsikákat rakja. Zsuzsika a bajta sírdogálást. Jaj, de félt! Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Murmura bácsi.
3: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsd ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó, hallott, hogy duhog, bum-bum, zuhog-buhog a föld alatt, vagy a padláson. A konkó, akkora keze, mint egy péklapát, a lába, mint egy halászladik. Jaj, a hóna alá kap, jaj, elvisz! Kiszalad Zsuzsika az udvarra, sírni sem mert, ülni sem mert.
1: Mikor jön már az anyukám?
4: Mindig láb alatt vagy!
0: Horkantott egyet kinn az udvaron Burbura néni.
4: Sose hagyod az embert nyugton! De majd jön a mumus! Elvisz! Zúdj bele a fekete zsákjába, ott aztán majd lábadlangodhatsz!
0: Jaj, a mumus! Fekete kerek feje van a mumusnak, szőrös mancsa, a füle hegyes. A zsákja szurokszagú, hű, de sötét lehet a zsákjában. Zsuzsika átszaladt a szomszéd kertbe, fölmászott a cseresznyefára.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
3: Na-na!
0: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
3: Mit csinálsz ott, te? Ha letördeled a fám ágait, hogy vinne el a bákász? Majd szólok a bákásznak, hogy vigyen el. Ah, szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
0: Jaj, a bákász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya, de mégse kutya, hanem bákász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába. Ott is a nagy karosszék, ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
1: Mikor jön már az anyukám?

0: labúsan, és még mélabúsabban folytatta.
1: Segítség!
0: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
2: Hát akkor ki vagy, és miért kiabál segítségért?
1: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
2: Tőled, te kis butus!
0: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
1: Én vagyok a momos.
2: Jaj, de aranyos!
0: Örvendett Zsuzsika.
1: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
2: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
1: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
2: Mi a nagy bánata?
1: Gyere, majd elmondja maga.
0: A momos kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült. Zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt nagy zöld bömböléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja árat, megzöldítette Murmura néni szép cifra szőnyegét.
2: Jaj, ha ezt a Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel.
0: Sóhajtott Zsuzsika.
3: Még hogy a zöld lificcel? Hiszen az én vagyok.
0: Óbégatott a zöld hajú. Zsuzsika boldogan összecsapta a tenyerét.
2: Üdvözöllek, kedves zöld lific!
3: Tényleg kedves vagyok?
0: Kérdezte gyanakodva a zöld lific.
2: De még mennyire?
0: Mondta Zsuzsika.
3: Nem félsz tőlem?
2: Mert hogy félnék egy ilyen kedves mukitól? Sőt, akármi a bajod, nagyon szívesen segítek, ha tudok.
3: Már segítettél?
0: Mondta a zöld lific, és kidörgölte szeméből a könnyeket.
3: Az nekem aranyat ér, ha nem félsz tőlem. Azért bömböltem, mert velem ijeszgetik a gyerekeket. Pedig én vigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itasd az egereket, mindjárt itt a zöld lifit és megvigasztal.
2: Na még ilyet, a végén még a konkóról, meg a bákászról is kiderül.
3: Jaj!
0: Hallatszott ekkor egy kétségbe esett hang.
3: Jaj!
0: Egy másik hang.
2: Hát ezek.
3: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
2: Jaj, de félek!
0: Szeppent meg, Zsuzsika.
2: Miért jajgatnak?
3: Félek tőled.
1: Tőlem?
0: Álmélkodott Zsuzsika.
1: Na ugye, látjátok?
0: Mondta a momos az asztal alá.
1: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
0: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának. Ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász és a zöld lific is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
2: Gyorsan, bújjunk el!
4: Hol van már megint ez a lány?
0: Dübörgött Murmura néni.
4: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöld lificcel.
0: Még hogy a zöld lificcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ürelte az új barátait.
2: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám.
0: Mondta.
2: Hogy megmutassalak neki benneteket.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom,
0: mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet, itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok,
0: mondta a birsképű herceg.
2: Végre,
0: mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: Az elrabolt fiú.
1: Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú.

0: valamikor réges-régen egy sötét éjszakai árnyék lophakodott ki egy házból a Sulawesi-sziget déli részén. Férfi alak volt, és valami nehezet cipelt a hátán, bizonyosan tolvajval. Elérte az erdő szélét, letette a rakományát a földre, ami nem volt más, mint egy 10 éves kisfiú.
1: Mostantól a magad lábán kell jönnöd,
0: mondta a tolvaj nyersen a kisfiúnak.

0: A fiút apja házában raboltál, és a gyerek most értette meg, hogy a tolvaj rabszolgának akarja eladni, mint akkoriban gyakran megtörtént a kisfiúkkal.
1: Mozogj már!
0: Sziszegte a tolvaj, és taszított egyet a fiúm. Az lassan fölkelt, és követte a férfit egyre beljebb az erdőbe. Hogy vágyott arra, hogy hazafusson anyjához, apjához. De csak a tolva ismerte az utat a nagy, öreg fák sűrűjében, s a fiú tudta, hogy segítség nélkül maradt. Életét a sorsra bízta, és azon kezdett gondolkodni, mit évő legyen. Olyan erősen törte a fejét, hogy még a karján és lábán levő horzsolásokról is megfeledkezett. Végül hosszas töprengés után megszületett a terve. Hirtelen megállt, gyomrára szorította a kezét, és elgugolt.
1: Állj fel, mert elverlek.
0: De a fiú csak gugolt, és könyörögben nézett fel a tolvajra.
2: Nem tudok! Annyira fáj a gyomrom, hogy mozdulni sem tudok!
1: Járni sem tudsz!
0: A fiú megrázta a fejét, és egyre keservesebben nézett a tolvajra.
2: Vinned kell! Egy lépést sem tudok tenni, úgy fáj mindenem.
1: Nem bánom. De hagyd abba a sírást. És maradj veszteg.
0: A fiú felkapaszkodott a tolvaj hátára, és örült, hogy tervének első része megvalósult. A tolvaj folytatta útját, a fiú pedig egy kis idő múlva oldalba rúgta.
1: Mi bajod vár megint, te Isten átka?
2: Nem mesélni nekem? Akkor nem fájna annyira a gyomrom.

0: meséljek, mikor ilyen terhet cipelek. No, Issekő, mesélek.
1: A fiú mosolygott magában, épp így akarta. A tolvaj alig ha tudja épp olyan gyorsan folytatni útját hátán a fiúval, ha közben még mesélnie is kell.
0: Tudod-e, hogy ezek a nagy fák csak kis pálcikák ahhoz a nagy fához képest, amelyikről az én mesém szól? Az nagyobb volt, mint a világ összes fája egybekötve.
1: A fiú nyögött egyet, és a tolvaj megkérdezte.
0: Fáj még az a buta gyomrod?
2: Alig tudom elviselni, de kérlek, mesélj tovább!
0: No. Volt ott egy óriás fejsze is. A világ legnagyobb fejszéje. Egyik vége keleten volt, ahol a nap kell, a másik vége pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Hé, hogy van a gyomrod?
2: Ó, még mindig fáj, de kérlek, mesélj tovább!
0: No, volt azután egy óriás bivaj, nagyobb, mint szélese világ. Amikor csak egy icipicit is megmoccant, megremegett belé a föld. Ez okozza a földrengést.
2: Jaj, jaj, szegény gyomrom!
0: Hallgatsz mindjárt, te elkényeztetett kölyök! Most pedig egy hosszú-hosszú nátpálma kötélről fogok neked mesélni.
2: Nátpálma kötélről?
0: Igen. Arról a pálmafajtáról, amelyikből kötelet fonnak. Ez a nátpálma kötél olyan hosszú volt, hogy 7 országot és 7 tengert körbeért. Hogy elcsöndesedtél hirtelen? Mi bajod?
2: Nagyon érdekes a meséd, azt hallgatom.
1: Felelte a fiú, de valójában a tolvajnak egy szavát sem hitt el.
0: Volt egyszer egy olyan nagy ház, amekkorát még sohasem láttam. Olyan magas volt, hogy ha valaki egy tyúk tojást ledobott a tetejéről, a tojásból kikelt a csirke, és tyúk lett belőle, mire leért a földre.
2: Hűha! Mekkora ház! Na most már rajtam a sor, hogy én meséljek neked!
1: A fiú továbbra is terve szerint cselekedett.
0: Jól van.

0: De hogy van a gyomrod?
1: Köszönöm kérdésed, egy kicsit jobban már, s azt hiszem egészen meggyógyul, ha én is elmondok neked egy mesét.
0: Jól van, jól van. Kezd hát a meséded.
1: Nos, az én mesém egy igen-igen nagy dobról szól, amit réges-régen használtam. Olyan hatalmas volt, hogyha valaki ráütött az egész földön, mindenki hallotta a döngését. De még az égben az istenek és angyalok is.
0: Szamárság! Akkor a dob nincs is a világon.
1: Miért nincs?
0: Hol találnának az emberek elegendő fát ahhoz, hogy olyan nagy dobot készítsenek, és amíg találnak is olyan nagy, hatalmas fát, mivel tudnák kivágni?
2: A tolvaj már alig szuszogott. Letette hát a fiút a földre, és azt mondta, hogy egy kis pihenőt tartanak. A fiú titokban mosolygott. A terve már-már sikerült.

0: Hús.
1: Ó, ez igazán egyszerű. A faanyagot abból a nagy fából nyernék, amelyikről te meséltél, és amelyik nagyobb, mint ha összekötnék a világ valamennyi fáját, és azzal az óriás fejszével vágnak ki, amelyiknek egyik vége keleten van, ahol a nap kell, a másik pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Ezt mondtad, vagy nem?
2: A tolvaj bosszankodni kezdett.
0: Rendben van. Kivágták az óriás fát az óriás fejszével, de akkor is azt mondom, hogy szamárság. Hol találtak volna elég nagy bőrt ahhoz, hogy beborítsák a dobot?
1: Ó, az is egyszerű! Te meséltél nekem az óriás bivajról, amelyik nagyobb, mint szélese világ, és amelyik a legapróbb boccanásával is földrengést kelt. Annak a bőre elég nagy lenne, hogy beborítsa a dobot, vagy nem?
0: És hogy tudták volna a dobra erősíteni?
1: Jaj, hát azzal a hosszú nádpálma kötéllel, amiről te meséltél. A kötéllel, amely 7 országot és 7 tenger körbeért.

0: nagy darab férfi a kicsi eszével nem akarta, hogy ez a kisfiú kifogjon rajta, így hát így szólt.
1: Jól van. Eddig igaz lehet. De most arra felej. Hova akasztották azt az óriási dobot?
2: Hát tényleg nem tudod? A te óriási házadban, amelyik olyan magas volt, hogy ha ledobtak egy tojást a tetejéről, az kikert, és tyúk lett belőle, mire a földre ért.
0: A tolvajnak már semmi más nem jutott eszébe. Meglepődött, hogy a kisfiú milyen éles eszű.
1: Hiszen a saját meséimet adja vissza nekem.
0: Gondolta magában bosszankodva. Aztán úgy tett, mintha megfeledkezett volna a mesékről. Megkérdezte a fiútól.

0: Van testvéred?
1: Igen, a bátyámnak két öccse van, és az egyiknek két bátyja. Mondd hát meg, hány fivérem van, s hányadik vagyok én közöttük?
2: Kérdezte a buta tolvaj, mert más nem tudott erre felállni.
1: Pedig igazán egyszerű, a szüleimnek három fia van, és én vagyok a második. Így a bátyám öcsei az öcsém, és én magam vagyunk. Az öcsém bátyjai pedig a bátyám, és én vagyunk.
2: Ekkor már tudta a tolvaj, hogy a fiú túljárt

0: el is kimerített. És veszélyes lenne tovább is magamnál tartani.
1: Így hát elhatározta, hogy visszaviszi a fiút a szüleihez. Vissza is fordult. Vitte az okos fiút hazafelé, és a fiú az éjszaka sötétjében mosolygott magában. Mielőtt hazavitte a gyereket a tolvaj, gyorsan kilopózott a házból, és megkönnyebbült sóhajjal eltűnt a sötét erdőben.

0: az okos lány. Egy opsitos kiszabadult a katonaságtól, és ment hazafelé az országúton. Amikor elfáradt, betért megpihenni egy magányos házba. Volt ott minden, istálló, ól, lyuk, apró jószág, csak embert nem látott. Kiáltott egyet, kiáltott kettőt, harmadjára nem kiáltott, mert a házból előjött egy szép, nagy lány. Az opsitosnak úgy megtetszett a lány, hogy borra szomjazott, és mégis vizet kért tőle. Hozott a lány egy poharat, vizet húzott a kútból, és szívesen kiszolgálta az opsitost. Gondolta az opsitos, hogy ő inné tovább nem megy, míg beszédbe nem elegyedik vele. Azt mondta neki.
1: Olyan szép vagy te lány, hogy tetszel nekem.
0: Azt válaszolta erre a lány.
2: Ha 50 év múlva mondaná, azt felelném, hogy hazudik. Vagy a szeme világa hibázik.
0: Megcsóválta az opsitos a fejét.
1: De különös teremtése vagy te az Istennek, hogy hínak?
2: A nevem eleje olyan, mint a hátulja. A közepe dupla.
1: Ebből ugyan nem sokat értek.
0: Gondolta az opsitos, de tovább kérdezte, hát ha valami olyat is megtud, amit megérthet a halandó ember.
1: Magad lakol a házban?
2: Nem én, hanem anyámmal, apámmal, bátyámmal.
1: Hát, az anyád hol van?
2: Főz a konyhában.
1: Mit főz?
2: Föl alát.
0: Sokat ebből sem értett az opsitos, de a kérdezgetést nem hagyta abba.
1: Apád hol van?
2: Vadászni.
1: Mire vadászik?
2: Hát ő úgy vadászik, hogy amit megfog, ott hagyja, s amit nem fog meg, azt hazahozza.
1: Fölötté furcsán vadászik az apád.
0: Aztán megkérdezte.
1: Hát a bátyád hol van?
2: A mezőn.
1: Mit dolgozik?
2: Kiskárból nagyot csinál.
0: Látta az opsitos, hogy vagy a lány nagyon okos, vagy ő nem az elégségesen. Tűnődött egy darabig, hogy mivel fogja meg. Olyat kérdett tőle, amire csak egyenes szóval lehet válaszolni.
1: Mondd csak! Hány éves vagy?
0: De az okos lány nem azért volt okos, hogy ne lejjen olyan választ, amit az opsitost meg nem ért. Mert ezt válaszolta neki.
2: Annyi, amennyi. Az anyám kétszer annyi, apám öttel több, hárman pedig kereken 100 évesek vagyunk.
0: Morgolódott az opsitos, nagyon morgolódott, és elrestelte magát, hogy a lányt megint nem fogta meg.
1: Hallod-e? Ha én innen elmegyek, soha meg nem tudom, hogy túljártál-e az eszemen, vagy pedig bolond vagy, s magad sem tudod, mit beszélsz. Annak hát magyarán, mi az értelme 4 válaszodnak?
2: Megmondom én, de csak azért, hogy lássa, én vagyok az okos, maga meg buta. A nevem eleje ugyanaz, mint a hátulja, s a közepe dupla. Mert Anna a nevem. Az anyám babot főz. Az jár fel alá a fazékban. Az apám bolhára vadászik a gatyája ráncai közt. Ha a bolhát megfogja, ott hagyja. A gatyáját nem fogja meg, azt hazahozza. A bátyám árkolja a föld végét, amit eljártak a szekerek. Mélyebb árkotás a kicsi helyébe. Így csinál kiskárból nagyot. Én 19 éves vagyok, az anyám 38, apám 5-tel több, vagyis 43. Hárman 100 évesek vagyunk.
1: Látom, nem csak szép vagy, hanem okos is. Hát én innen egy tapottat sem megyek, míg a feleségem nem leszel. De ha az leszel, akkor sem megyek, mert akkor ugyan bizony miért mennék el.
0: Úgy is lett. Az opsitos ott maradt, feleségül vette az okos lányt, és boldogan élnek ma is, ha meg nem haltak.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Állt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illatt. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézzen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Végül valóban karácsony ideje lett. Mély havú, mély álmú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővett egy gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba a gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek. Kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak. Az egyik részkilincse.
2: Pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után. Aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse. Az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak, épp azt muzsikáltak, hogy
2: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép, a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billengetik a kilincseket, hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika. Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik.
1: Mutom.
0: Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
1: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
1: Elhozta az angyal, amit kértem, juhé, lettek lakói a háznak, de jó, póklakók, lakópókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes pogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

kecske és a 8-tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, 3 fia és 3 leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Már mikor a gyerekek megnőttek, azt mondá az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy kétkrajcáros bicskával. De az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fér be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, berdöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy adj Isten egészségére! Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te! Nekem, felséges úr! De nékem! Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hopmester.
2: Azt mond te, tüstént, azt mond! Adj Isten egészségére, felséges uram! Mert ha nem mondod, hát halál fia vagy!
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják!
0: A király leány is ott volt a szobában, a királyapja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. No, de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, s bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be, és a legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépni. De nem aludt el. Reggel jön a hopmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
3: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
1: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok. És a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából egy vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a vendelnótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban, míg utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást, és egészen kifáradva egy rakásra dültek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hopmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
3: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget.
1: Nem félek én 100 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlőcbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécsesét, hogyha valakit belevetnek, meglássák, leírte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe. Talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe, hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leért, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a sötét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyatt esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte.
3: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre?
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
3: Tán olcsóbb ér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
3: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
3: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult-bámult, mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát, odább hajtatott a gyémántóig, ott aztán azt mondta.
3: Látod ezt a gyémántavat? Még ezt is neked adom, ezüst erdőt, aranyvárat, gyémántavat. Mind neked adom, csak azt mondd nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
1: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
3: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondám nekem igazán, adj Isten egészségemre.
1: Mondom hát, hogy ne mondanám? Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királyleány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhászt mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vígság, a legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül, a jókedv a házfedelet emelgette. A főfély éppen felhozta a tormás disztófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott, itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától.
1: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: A hajdina. A nyári vihar után kimegyünk a határba, de sokszor látunk feketére perzselt szántóföldet. Olyan a föld, mintha lángfolyam ömlött volna át rajta, és a parasztok azt mondják,
1: beleütött az Isten nyira.
0: De miért ütött bele? Nekem elfecsegte egy veréb, az meg egy vénfűzfától hallotta, amely ott állt, s ott áll mind a mai napig, egy hajdina föld szélén. Tekintélyes, öreg fűzfa, ha görbe is már a dereka. A törzse már odvas, fű meg vadszeder sarjad ki belőle, koronája meghajlik, veszői a földet söprik, mintha hosszú zöld haja volna. Körülötte rozs meg árpa bólogat, még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik, olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtotta szelíd, alázatos fejét. De volt ott egy darabka föld, éppen a vén fűzzel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette fejét.
2: Évek én is annyit, mint a gabona kalásza, s még szebb is vagyok. Viágaim pompásak, mint az almaviágok. Ől a szem, ha rám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűz?
0: Az öreg fűz lassan bólogatott.
3: Bizony láttam.
0: De a hajdina még magasabbra vetette hiú, gőgös fejét, és azt mondta magában.
2: Ostoba vémfa, olyan öreg már, hogy fűsarjad a derekából.
0: Hirtelen vihar kerekedett, vad nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina a vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba.
4: Vigyázz! Hajtsd le a fejedet!
0: Intették a virágok.
2: Én nem szorulok rá.
0: Felelt dőfösen a hajdina.
5: Fogadd meg a szavunkat, hajtsd le a fejed!
0: Kiáltotta a gabona.
5: Közeleg a vihar angyala, röpítik sebes szárnyai, és a szárnyai leérnek a felhők közül a földig, és mielőtt még kegyelemért könyöröketnél, feketére perzsel.
3: Csukd össze a szirmaidat, hajtsd le a leveleidet!
0: Figyelmeztette a vén fűzfa.
6: Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen. Ezt még az emberek sem merik, mert a meghasadó égen belátni a mennyországba. De bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk mi lenne növényekkel, fákkal, akik sokkal silányabb teremtmények vagyunk.
2: Silányabbak? Majd én

0: A verebek meg is kérdezték tőle. Csirip!
1: Miért sírsz, öreg fűz?
2: Csirip!
1: Örülj az áldott természetnek! Nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Érzed a virágok bokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűzfa?
0: Akkor a vén fűzfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt szomszédja, a hajdina, és hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sosem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkérdeztem őket, meséljenek valamit.

0: Kicsi bácsi és kicsi néni, meg az Imikém visszatért, bár el sem ment. Írta Dániel András. Szótár. Olykor leginkább unalmasnak ígérkező téli délutánokon kicsi bácsi felolvas kicsi nénnek a jelentés nélküli szavak szótárából.
1: A bestuát.
0: Kezdi mindjárt az elején az A betűvel.
1: Alá fundre bin, amort, aruppe premieng, bavuogdrd.
0: Lapoz, aztán somolyogva a B betűhöz.
1: Blank, brefönd.
0: Ekkor hatásszünetet tart, mert tudja, hogy a következő szóval mindig sikert arat.
1: Bun, de, vördúcor.
0: Mondja lassan szótagolva.
2: Ah, de vördúcor!
0: Ismételi kacsarásva kicsi néni, miközben tölt magának még egy kis teát.
1: Burds.
0: Ugrik át a H betűhöz, kicsi bácsi, mert ott több kedvenc szava is van.
1: Knyábroanér, ograkod. De figyelj, ez a legjobb.
0: Emeli fel az ujját jelentőség teljesen.
1: Hokuardigranén.
2: Pompás!
0: Csapkodja a térdét kicsi néni.
1: Vakumponír.
0: Olvasd fel, kicsi bácsi, mély drámai hangon egy K betű szót, hogy aztán percekig meg se tudjon szólalni a rátörő nevetéstől.
2: Méteg!
0: Bíztatja kicsi néni.
1: Lömbd.
0: Lapozd tovább találomra a szótárban, kicsi bácsi, miután kifújja az órád.
1: Lumfadér, mrement, mums, sőt noronyavil.
2: Még!
0: Kiáltja a kipirosodva kicsi néni.
1: Ovelond, püntovarg, rudnyon, kakatibár.
0: Olvassa hahutásba kicsi bácsi.
2: Még!
0: Ugrál kicsi néni a kalapén.
1: Slanoánc, splundr, sákroavél, töftoveng, trede.
2: Még!
0: Lelkendezik kicsi néni.
1: Csamél.
0: Kiáltja kicsi bácsi.
1: Aztán meg útpudhant, ülfotruán, vomegy! Mi több még burzsavé?
0: És így mulatnak, míg csak be nem alkonyodik. A mesét mesélték
3: Szerencsev Dániel,
0: Douglas Kevel,
1: Look, Dominique.

0: Pink-pong kalandjai folytatódnak. Vald be, mit ettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát Pink-pong fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, Pink-pong?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett. Talán az ibolya szagolgatásától van.
1: Jaj. Milyen butaságokat találsz ki. Szagolgatástól még senkinek sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasa.
1: Ne fecsegj butaságokat.
0: Kassia körülnézett a hűtőszekrényben. Nem hiányzik-e belőle valami?
1: Inkább vald be, mit ettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Pikpok, még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez? Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikém. A vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Volt egyszer egy király, és annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól.
1: Na, leányok, mit hozzak nektek a vásárról?
0: Azt mondta a legidősebb.
2: Hozzon nekem, édesapám, aranyruhát.
0: Azt mondta a középső.
3: Nekem pedig ezüstruhát.
1: Hát neked mit hozzak?
0: Kérdezte a legkisebbiket.
4: Nekem, édesapám, szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot.
1: Még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.
0: Elment a király a vásárra, és vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb lányának, ezüstöt a középsőnek. De szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot. Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát.
1: No, csak érjek haza, kihirdettetem az országomban, hogy akinek van szólószőlője, mosolygóalmája, csengőbarackja, csak hozzon az udvaromba, annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból.
0: Ahogy ezt éppen így elgondolná, nagyot zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudták mozdítani. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha oda cövekelték volna. Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is nem érgelődött volna, amikor a paripái máskor kis híja volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, és most ezt a könnyű hintót se tudták megmozdítani? Nosza, emberekért küldött a faluba, szaladt is a falu népe lovastól, ökröstől, kutyástól, macskástól annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. De bizony, hiába csődült össze a falu, meg se tudták mozdítani a hintót. Egyszer csak, amint ott kínlódnának, oda sompolyodik egy disznó, s mondja a királynak.
5: Felséges királyom, add nekem a legkisebbik lányodat, s egyszeriben kiszabadítlak, lovastól, hintostól, mindenestől.
0: Szeme szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól.
1: Hát ez aztán mi az Isten csodája?
0: De mit gondolt, mit nem? Azt mondta a disznónak.
1: Jól van, hadd látom, mit tudsz. Itt a kezem nem disznónak. Ha kiszabadítasz, neked adom a legkisebb leányomat.
0: A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, és azzal hopp, csak úgy repült ki a kocsi a sárból, neki iramodtak a paripák, és egy pillantásra hazaröpítették a királyt. Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, és átaladta a két legidősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan.
1: Látod, látod, leányom, miért nem kívántál te is ruhát? Mert szólószőlő, mosolygóalmát, s csengőbarackot nem találtam az egész vásárban.
0: De még jó kereken ki sem mondhatta ezt, hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel, kinéz az ablakon nagy ilyetten, s hát látja, hogy az csak ugyan az a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte, s a beste állatja még taligát is hozott magával. Bizonyosan abban akarja elvinni az ő legkedvesebb leányát. Azám fel is röfögött az ablakba mindjárt.
5: Fölséges királyom, eljöttem a leányodért. Küldd el! Hadd viszem a taligám.
1: Megállj! Majd küldök én neked leányt.
0: Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztlányt szép aranyos ruhába, és leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan fejelágyára esett disznó, felröfög a királynak.
5: Furfangos királyom, ez nem a te leányod.
0: Hely, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, és még kezet is adott egy koszos disznónak. Hát még a kicsi király kisasszony úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, és azt mondta, inkább szörnyű halált hal, sem, hogy disznónak legyen a felesége. De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhez is hiába vágta magát, a király azt mondta, keserves könyhulatás közt.
1: Már hiába, édes lányom, neki ígértelek, menned kell.
0: Hanem közben megint gondolt egyet a király. Felöltöztette a leányát rongyos, piszkos ruhába, és úgy küldötte le. Hát, ha így majd nem tetszik a disznónak. No, hiszen ezt ugyan rosszul gondolta. A disznó, mikor meglátta a király kisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Felkapta a lányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel.
5: Ne sír, király kisasszony, jó dolgod lesz én nálam.
0: Sírt a király kisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött.
5: Ne sírjál, mindjárt otthon vagyunk.
0: De még csak ekkor vette elé a sírás. Igazán a király kisasszonyt, mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette.
5: Na ez az én házam, király kisasszony.
0: Aztán megkínálta kukoricával.
5: Egyél, király kisasszony.
0: A király kisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta.
5: Csak aludják, király kisasszony, holnap a bánatod örömre változik.
0: Aludt, aludt a király kisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a szemét, s hát más csodát, majd megvakul a szertelen ragyogástól, disznóban feküdt le, s ihol palotában ébredt föl, szalmára feküdt, s ihol most sejem derékaljon fekszik, s ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, és kérdezték nagy alázatosan.
6: Mit parancsol, felséges király kisasszony?

0: Egyszerében hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak hogy csillogtak ezüsttől, aranytól, gyémántól, és felöltöztették módisan, aztán bevezették a szomszédszobába. Hát, ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz vezeti, s mondja neki a dali szép ifjú.
1: Ülj le ide bátran, szép király kisasszony, tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem.
2: Hát te ki vagy? És mi vagy te?
1: Majd elmondom neked, szép király kisasszony, gyere most a kertbe.
0: Szépen a karjára vette a király kisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei.
2: Szakíts le, szép király kisasszony.
1: Ez a szóló szőlő.
0: Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák.
1: Látod, itt van a mosolygó alma.
0: Tovább mentek, és csak megcsendül egyszerre az egész kert. Néz a király kisasszony erre, arra, s kérdi.
2: Mi cseng olyan szépen?
1: Nézd, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta.
0: Hely, megörült a király kisasszony. Azt se tudta, sírjon-e, ne vessen-e nagy örömében.
1: Látod, van az én kertemben szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem?
0: Nem kérdette másodszor a király kisasszony. Nyakába borult a szép ifjúnak, és azt mondta.
2: Itt maradok, vízén. Ások apa, s a nagy harang válaszol el tőled.
0: Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, és azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot kíván. Míg aznap hírül adták a király kisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a lakodalomra, de bezzeg csaptak is 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás István, Orizat Riznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mér Móra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Majszolt a rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mér Móra meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
1: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
2: Óriás jutalom a megtalálónak.
0: Mér Móra merengett.
2: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom!
0: Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mér Móra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
3: Mi? Egy macska, kacska, locska, rocska. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát? Írókocát, kukacicát.
4: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
3: Köszönjük! Jön köszük! Köszük jön!
0: Mér Móra megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
4: Nem tudtok rendesen beszélni?
3: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
0: Mér Móra gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
1: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
0: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
1: Felkeresem inkább Orizat Riznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
0: Orizat Riznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mér Móra puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
5: Ki az? Mi az? Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
0: Mér Móra az orra alá dugta az újságdarabot.
1: Olvasd! Elveszett egy festmény! És óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
0: Orizat Riznyák azonnal felébredt.
5: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
0: Aztán legyintett.
5: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is.
0: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
5: És mit ábrázolt?
6: Egy szép nagy kerek sajtot.
0: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mér Móra mormogott.
1: Sajt, sajt, valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
0: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
5: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
1: És a levegőben?
0: Kérdezte Mér Móra, majd felragyogott a képe.
1: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőben!
7: És a föld alatt?
0: Kérdezte a téglagyári megálló, de Orizat Riznyák rögtön rávágta.
5: Az estalakú giliszta!
0: Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek.
1: Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos?
3: Világos! Világos! Fágosli!
5: Keresd meg, és hozd ide az estalakú gilisztát!
0: Téglagyári megálló elügetett, nem sokára jött is vissza szájában egy furujával.
7: Itt van ebben alszik, fúj bele!
0: Orizat Riznyák belefújt.
8: Hamis!
0: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S-alakú giliszta.
8: Mit fújkálsz, ha bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
5: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
8: Akkor rajta.
0: Mondta az S-alakú giliszta, és eltűnt a földben.
5: De még azt sem tudott, hogy mit kell keresni.
0: Kiáltott utána Uriza tűznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
5: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
0: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
3: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
0: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.
9: Nem láttam.
0: Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét.
10: Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van, nü, már is késtem 5 másodpercet.
0: És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cselepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt.
2: Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot. Jó szívvel adom.
0: A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek.
3: Hamis nyom volt, de nagyon finom a sajt.
0: Az S alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt.
8: Nem láttál egy festményt sajttal?
11: Nem láttam, ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
0: Másodszor egy kútásóval találkozott.
8: Nem látott egy festményt sajttal?
12: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
8: Víz van, sajt nincs.
0: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
13: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se.
0: Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Uriza tűznyák kiadta a parancsot a kutyának.
5: Rajta, szimatolj!
0: Tégragyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
7: Raj, erősödik a sajt szag, utánam!
0: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
14: Mi tetszik?
0: Kérdezte a boltos. Uriza tűznyák dünnyögött a bajusza alatt.
5: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
14: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
5: Semmit, nincs pénzünk.
14: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
0: Uriza tűznyák töprengett az utcán.
5: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
1: Vedd elő! Még úgy sem láttam, hogy az soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
5: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
2: A sajtot mindenki szereti. Például én...
0: De Uriza tűznyák tovább erősködött.
5: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte? Meg rabolni? Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
0: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve továbbment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Ők létrázva továbbment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva továbbment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
3: Jaj, a fogam! Kitett! Jaj, a fogam! Jaj!
5: Utána! Ez a forró nyom!
0: Kiáltotta Uriza tűznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghias egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghias egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
1: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
0: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
7: Ez az!
0: Uriza tűznyák levette a falról a bűnjelet.
5: Visszavisszük!
0: Az egerek siránkozva előbújtak.
7: Összefutott a nyál a szánkban.
5: Tessék, itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
0: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
6: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
0: A büfés néni sóhajtva adta a büfé kulcsát.
15: Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom.
0: Nem baj, nézés nélkül is megittak-megettek mindent. A tortára bánaszörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaros seregélyeknek és az S alakú gilisztának. Orizatriznyák még visszaszólt a kapuból.
5: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

0: Mészu Ágnes, Ancsa néni és a karácsonyi bevásárlás. Hóval terhes felhők nehezedtek az égen. Aki csak tudott, otthon maradt a meleg szobában, mécses gyújtott, karácsonyi fényfüzért aggatott az ablak köré, hogyha már odakint sötét van, legalább házon belül emlékeztessen valami a legfényesebb ünnep közelettére. Ancsa néni is készült a jeles napokra. Épp egy főzőműsort nézett a tévében, melyben a legnevesebb mesterszakácsok beszélgettek arról, hogy hogyan teheti feledhetetlen ízélményi az évvégi étkezéseket egy figyelmes házigazda.
1: Kandírozott narancssal töltött fogasfilé, mézben pácott gomba három csillag módra, meg vannak ezek bolondulva. Maradok a beiglinél meg a töltött káposztánál.
0: Elmélkedett. A gondolatait halk kopogás zavarta meg.
2: Ancsa néni, lehet egy nagy kérésem?
0: Kukkantott be az ajtón Natti kis tündér.
2: Hatalmas gondban vagyok a karácsonyi ajándékokkal. Ötletem rengeteg van, de kizárt, hogy eljutok egyedül a városba, és akkor ugyebár oda a meglepetés. El tudna menni és vásárolna néhány apróságot? Írtam egy listát, és itt van mellé a pénz is.
1: Persze, Natikán, nagy örömmel segítek. Úgy is imádom ilyenkor a várost meg a bevásárlóközpontokat. Az a sok csillogás, az a andalító zene. Összekapom magam és indulok.
0: Felhúzta a bakancsát, belebújt a téli kabátjába, zsebre vágta Nati listáját meg a pénztárcát, aztán kilépett a szürke téli délelőtbe. Gondosan bezárta maga után a kertkaput, és gyalogolni kezdett az országút irányába.
3: Ancsa néni, várjon!
0: Futott utána Dalmorka hobbi varázsló.
3: Összeértem a többieknek az ajándékaimat, de képtelen vagyok a napokban elszabadulni. Natti folyamatosan új és újabb tennivalókat talál ki. Tessék már megvenni nekem ezt a pár apróságot. Csak a könyvesboltba kell beugrani. Meg még egy-két helyre.
1: Szívesen, Dalmorka fiam, szóra se érdemes.
0: Mosolygott Ancsa néni, átvette a gyűrött fecnit, aztán tovább szaporázta a busz megálló felé.
1: No, lássuk, mit is bíztak rám.
0: Nyitotta ki már a távolsági buszon ülve Dalmorka listáját.
1: Natti kis tündér, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsúrló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Dobzós tegzes, toltartó, írószerbolt. Boró, barna rózsaszín takaró, lakásfelszerelés. Ancsa néni, a hagyományos konyha új útjai, könyvesbolt. Tehén, 150 finom tejturmix, könyvesbolt. Aló, pántlika, különböző színekben, méteráruból. A többiek, ki az úr a tanyán, társasjáték, játékból. Remek ötletek.
0: Mosolygott Ancsa néni, és már nyitotta volna a második listát, amikor lehuppant mellé az egyik szomszédasszony. Egészen a városig beszélgettek, aztán mikor beértek a bevásárlóközpontba, elbúcsúztak egymástól. Ancsa néni pedig nekilátott, és szépen sorban beszerzett minden ajándékot Dalmorka számára. Be is csomagoltatta őket piros-arany papírba, aztán már indult volna haza, mikor eszébe jutott, hogy még egy lista lapul a zsebében.
1: Nézzük csak! Dalmorka, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsurló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Ha, na hát, ezeknek aztán egy srófra jár az agyuk.
0: Komótosan visszasétált a könyvesboltba, az ajándékboltba, a méteráruboltba, a játékboltba, az írószerboltba és a lakásfelszerelésboltba, és mindenhol megvette pontosan ugyanazokat a dolgokat, csak ezeket most zöld ezüst papírral borítatta be.
1: Az idei karácsony tényleg tele lesz meglepetéssel.
0: Kuncogott magában, miközben két ugyanakkor a szatyorral a távolsági buszállomása

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizördült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg, ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdája. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsta csupa dél, estére csak odaér.

Barbarossa káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a burr, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom, szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, húnborong a

0: macska hatalma, szörnyű, ha mágus is egyben a macska. Hori vasüstön, hori csak maszlan, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Kivele? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Jó. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Na, mondjatok rá,
2: hát mivel? Nem a mi fogunk.
6: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi, ne gondolkozol.
7: Jó.
5: Döm. Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról. Némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy bulimacska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész parkban hallani. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döntsök spincsek egyén. Nos, a posztos nagy közeb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy tönts s egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, aféle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgott mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a tönts épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is fog a fent, nem leleszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba, ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor, az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy bulimacska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az állam mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásíts, néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek, stöncsök azonnal. És hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. És a nagy köz ebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Guxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre, a ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkám. Ott udvarolnak a kék vakolat gyerekek, a szalmasárga szív.
2: És ez még semmi, de a jelszó...
4: Egyetek kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan volt, Viktor. Lassan.
1: Jukli. Jakli, ol, hik, muf.
0: Jukli, jakli, ol, hik,

0: virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes tüpügése a leszállás előtt. Tücsökszó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgönyoszlopok, kotlóstyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni.
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

spaniol, mint tolmács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban

0: fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha.
1: Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyon baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz.
0: Nyihaha! Nyihaha!
1: Magyarázta a ló.
0: Meg, meg!
1: Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul.
0: I-ó! I-ó!
1: Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul.
0: Bééé!
1: Mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közeledett. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye, nem illik az ugrifüles futkározás.
2: Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek.
1: Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsiltául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki.
0: Nyihaha!
1: Mondta a ló.
0: Míg meg? Míg meg?
1: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
0: Azt mondja, hogy meg, meg!
1: Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült, és boldogan mondta.
0: Meg, meg! Meg, meg! Nyiha! Nyiha!
1: Kérdezte most a ló. A nyúl fordított.
0: Azt mondja a kecske, hogy nyiha!
1: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta meg elő. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úritökhöz.
0: Megették. Vajon jól fordítottam?

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a resti. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszük nyesve, húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem talált. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes, farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, és gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány

napkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda, egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Hát miért szaladnak? Hogy sem ez kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból felfogok állni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírná megfogni minket.
5: Olyan rásó tipegő, ide-oda bitegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kismokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügepáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos? Van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
2: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk!
6: Kalevala Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbén tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli, nosza jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsontbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr. Zengett az a Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, érekfészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból, tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dűl. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet hallani. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania, vígörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szárnyra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillája. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál bejnem. Természetnek tündérei, levegő ég, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisded felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszujka és Fuszujka. Paszujka és Fuszujka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszujka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszujka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszujka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszujka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszujka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszujka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt gorombán. Nem a Fuszujka, hanem a Paszujka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszujka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszujka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszujka szára, a Paszujka szára, fölmászott a fára. Paszujka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszujka. Fából az eszed tokja, te műveletlen, a karó, az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszujka szára fölmászott a fára. Paszujka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszujkát és Fuszujkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszujka szalmájához ért, kipattant Paszujka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszujka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszujka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszujka is felszínre kerül. Neki pattant Paszujka, de Fuszujka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszujkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszujka, s melyik Paszujka, de Paszujka csak nem fért meg Fuszujkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszujka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszujka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos engel, szamár szenved, Fuszujka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszujka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszujka elsők között ugrott a néni markába. Paszujka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszujka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszujka szára fölmászott a fára.

0: dzsungel. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rémes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon. Éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt köpkeltünkben, mely ma újra friss. Örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párfa alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. S tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érvel, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyújtott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett, mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl-föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor, zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegényt, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről, a nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok, nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát, nézem a boltokat, megnézek minden ember. S nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. S mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

Du bist eins. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút csöndje, fű, kútra hajló béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lomb hintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszáló gége. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

0: mézet pergettünk. Lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazsát.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézeny, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós hadd elhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kis patak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig. Már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakkán nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve, lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit hoztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: Grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Hünge bocs a fő bogarász. Holcár leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész. Kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Bálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mester körtész, mesterségem körte kertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kert körtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyár vonc a könyvirkonc, a kertnyirkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyom. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, s úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, Bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket, 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: A vitéz kakas. A szomszédunktól számítva a 101. szemétdombon, de még azon is túl egy sánta arasszal, hol récehápok, libagágok, disznóröfög és a leges, legkurtább farkú malac túr. Na, hát olyan messze innét élt egy veres taréjú kakas és egy pettyegetett hátú tyúk. Mondd egyszer a kakas a tyúknak.
1: Egyet mondok, asszony, kettő lesz belőle. Menjünk az erdőbe és lakunk jó dióval. Most van az ideje.
2: Jaj, de ha Réce meglátja, akkor mi lesz?
1: Ó, ha meglátja, megkívánja, ne sajnálja. Ha sajnálja, ráadásul jól megkopogtatom a tarkóját, meg én.
2: Hát, ha te úgy, én sem másképp. Menjünk, menjünk, hogy napszállt, akkor hazaérkezzünk.
0: Még csak pogácsát sem sütöttek az útra, hanem mentek, mentegéltek. Elértek az erdőbe, nekiestek a diónak, de annyit összeettek, hogy már egészen görbén állott a begyük.
1: Hallod, de tyúk, jól laktam.
2: Hallod, de kakas, én is alig tudok már mozogni.
1: No, no akkor menjünk haza.
2: Igen, ám, ha kocsit csinálsz dióhéjból.
1: Azt meg is teszem, megteszem én.
0: Csinált a kakas egy szép kocsit.
1: No, asszony, most már hazamehetsz, ha tetszik.
2: De ki húz hazáig?
1: Ha, azt már nem tudom.
2: Na, és ha te húznál?
1: Én aztán nem. A kakasból lehet kocsis, de igavonó állat soha. Nagyobb az én becsületem.
0: Hogy így osztozkodtak, oda döcög a Réce.
3: Ennyi nagybelű rablók. Hát kitanított titeket arra, hogy más becsületes embernek meglopjátok a dióját. Nem adjátok vissza rögtön.
1: De nem ám. Tudd meg azt, te jobbra is dűlő, balra is dűlő kofa. Ha el nem hallgatsz, úgy megtépem a kontyodat, hogy holtad napjáig arról goldulsz.
0: Ezt mondta a tarajos vitéz. Ezt bizony. Nagyon mérges volt a Réce. Azért elővette az orrát, amely olyan volt, mint a kanál, és neki esett a kakasnak. Na hiszen a kakas sem volt rest, ő is elővette az orrát, az meg olyan volt, mint egy hegyes csákány. A tyúk biztatta, a kakas pedig annak biztatás sem kellett, mert úgy elkalapálta a Récét, hogy a kontya négy felé állott.
2: Nyugodj, jaj!
1: Ki kezdett ki? Ki kezdett ki?
0: A tyúk is békéltette, míg a kakas szíve meglágyult, és megbocsátott a Récének amiatt, hogy ő meg a tyúk jól laktak a diójából.
1: No, Réce, állj ide, befoglak téged is ebbe a dióhintóba. Én meg a tyúk beülünk, és te húzni fogod.
0: Szegény Réce nem merte mondani, hogy nem húzza, mert a vitéz kakas haragjától nagyon félt. Döcögött a Réce, döcögött a kocsi. Olyan lassan mentek, hogy egy hernyó is utolérhette volna őket. Hát, az erdő szélén találkoznak a gombos tűvel, meg a varró tűvel.
4: Hova, hova? Kakas uram!
0: Kérdik a tűk, akik nem állottak valami erősen a lábukon.
1: Hazamegyünk lakodalomba, hát ti?
4: Mi pedig a lakodalomból jövünk? A Szabó mester házasodott meg. Hát bizony. Hát, hogy annyit hittünk, hogy 10 gombos tűnek is elég lett volna. Van egy kicsi hely. Kocsiban.
1: Isten neki. Ti még felülhettek, mert sovány legények vagytok. Ha nem ügyeljetek a feleségem lábára, mert neki tyúk szemei vannak.
0: Kacagtak a tűk, hogy a tyúknak a lábán vannak a szemei. Mentek, mentek. Hát, sötét este volt, mikor az útszéli kocsmáig értek. Azt mondta itt a Réce.
3: Hát, én már tovább nem viszlek.
1: Ha, gyertek utánam, majd szerzek én éjjel szállást.
0: Kövér kocsmáros nem sok jót nézett ki az egész társaságból, hát erősen bizonygatta, hogy tele van a kocsmája, nagyon sajnálja, de nem adhat éjjeli szállást. A kakas olyan szépen kérte, meg odaígérte azt a tojást, melyet a tyúk másnap reggel tojni fog, sőt odaígérte a

Kendőbe, a varrótűt a kocsmáros nagy karosszékébe. Mikor így mindennel elkészült, intett a tyúknak, hogy kövesse a példáját. Úgy elmentek, hogy a kocsmáros soha a színüket nem látta. De valaki meglátta mégis. A réce látta meg, aki künn aludt volt. Ő is ráült két lábára, a két lábával leúszkált az udvaron végig csordogáló patakon. Bejön reggel a kövér kocsmáros, hogy vigye ki a tojást. Hát, uram, fia, se kakast nem lát, sem tyúkot. Keresi legalább a récét, annak is csak hűlt helyét találja. Megharagszik nagyon, de azért meg kellett egy kicsit mosdania. Ha megmosdott, is kellett törölköznie. Mikor végig törli arcát a kendővel, egy nagyot kiált, mert belé akad az orra cimpájába a gombos tű. Még dühösebb lett a kövér kocsmárost, de azért rágyújtott a pipára. A parazsas hamu fölé hajlott, hogy telemerje a pipát. Tojáshéj pattant szét, éppen a szemébe szórta a hamut. Beleveti magát a karosszékbe, és felugrik, és potot ragad, hogy valakit megverjen. Hogy nem volt más, a vén karosszéket ütötte, puffogtatta. Talán még ma is püföli, ha eddig meg nem halt. Már akár él, akár meghalt, ő többé kakassal, tudom, nem áll szóval.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torponnyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se mondta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én!
0: Mondta a róka.
2: Mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő megserezzent.
1: Anyát ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, fölszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet.

0: eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihándal átadta az erszényt a királynak. A király erőst megvolt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márisom, hol a budjellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a bugyellár is benn volt a kincstárban, hét lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt, ideges is, felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infáns ércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozott.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyalárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. De ott is csak mondta a magáét.
1: Kikiriki, márisom! Hol a bugyalárisom?
0: Mivel nem volt foganatja, kieresztette a farkas, az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantáros túl. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta magáét.
1: Kikiriki, várisom, alapbugyellárisom! Kikiriki, várisom, alapbugyellárisom!
0: Elébb bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot a zuzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátra csapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
2: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
1: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
2: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: A kisegér nagy utazása. Eszkimó népmese. Élt egyszer egy egér nagyanyó és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig. Reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hey, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Na, hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek. Iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem meg ám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszom.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegytövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a fellők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább. Mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással. Egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvöltenek, egymás csontjait tördölik, csak hogy én nem féltem tőlük. Középük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
2: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
1: Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille, azokat úsztam, átugrottam, átgyűrtem le.
2: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás égig érő hegy, a pille meg a légy medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb, és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle!

0: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
1: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
0: De a fa megszólalt.
2: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
0: Ibotiti folytatta.
1: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
0: A szél felsüvöltött.
3: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
1: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
0: De a hegy megszólalt.
4: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
5: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
6: Nem én vagyok erős.
0: Betette ellen a patkány.
6: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
5: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átvájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát,
1: a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna-e a kötél?
5: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltör Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
5: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. Kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kés.
3: Ha erős volnék, kicsorbíthatna el a tűz?
5: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfolythatna a víz?
5: Hát akkor a víz az erős. A víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Hát nem én vagyok az erős.
0: Vetette ellen a víz.
8: Erős volni, járhatna egy csónak a hátamon.
5: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltör Ibotiti combját.
7: Az erős nem én vagyok, ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
0: Szólalt meg a csónak.
5: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kisavítja a kést. A kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
1: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kő.
2: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
5: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfájja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Hely, nem mi vagyunk az erősek.
0: Szólaltak meg az emberek.
3: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
5: Akkor hát a varázsló az erős! Mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött! Az emberek összetörik a követ, a kőbe szekítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját.
4: Nem én vagyok az erős.
0: Felelte a varázsló.
4: Ha én az volnék, megölne a tangina.
5: Tangina erős növényi méreg. Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját.
6: Én vagyok az erős?
0: Állapította meg a tangéna.
6: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
5: Akkor a teremtő az erős.
0: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

0: Köszönöm, köszönöm, észtmese. Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállás sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is ráuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de minél előbb!
0: Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de azt kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, és elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, mendegélt, egy legénnyel találkozott az úton.
2: Hová mész?
3: Abba a malomba megyek munkát keresni.
2: Abban a malomban még éjszakai szállás sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte meg, hogy ott töltsem az éjszakát. Kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogadd meg a tanácsomat, és hamarosan te leszel a gazda a malomban.
0: A legény talpra esett volt és bátor, és megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt.
2: Útközben találsz egy patakocskát. Menjed rajta! A híd alatt csodatevő követ lelsz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, és aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kér éjszakai szállást. Ha megtagadják és elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyit csak beléd fér, és ha elkergetnek az asztaltól, csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje. Várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyát, aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha a molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mond neki, köszönöm, köszönöm, de az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ, és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz.
0: A legény pedig azt gondolta magában.
3: Miért ne tenném meg mindezt, ha ilyen egyszerű az egész?
0: És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, hogy az anyó meghagyta neki, megkereste a csodatevő követ és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergette őt a malomból.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de gyorsan!
0: A legény azonban nem ment el, hanem így szólt.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez.
1: Hát, ha nem megy el, maradjon. De vacsorát semmiképp ne adj neki. És ne is ágyazd meg. Ha akar, aludjon a földön, ha meg nem, hordja el magát.
0: Ült a legény és várta, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekasan nekilátott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legény csak nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre hajtogatta és ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Vacsora után a molnárné megvetette az urának a puha ágyat. A legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyából, de az bizony nem mászott ki, hanem csak ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevő követ, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdaasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanazt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. Eljött az erdőőr, de segíteni ő sem tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a Molnár ágyában, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A Molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a Molnár.
1: Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat.
0: Felkeltették a legényt, s az így felelt.
3: Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám lányodat.
0: A Molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatévő követ, amelyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a Molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki ember fián nem segített. A legény boldogan élt a feleségével a malomban, s egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért soha nem tagadta meg tőle.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége. De ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öregasszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öregasszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot. Fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát Zsuh. Éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág? Neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből. Mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök mag akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen. Semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és láttam Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtolvaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öreg asszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjében mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, amin nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopjuk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: A légyfényes nappal a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok.
0: Mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végigszaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik.
0: Mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, és óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlőasztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű. Éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van. Akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Őrmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezon végi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit tennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkortszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen.
0: Mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
6: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyeségnek? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeségül? Ki venne feleségül?
0: Elibe állt szarvas uraság.
3: Úrnő, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: Ha feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnek?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: Ha feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg mogyorót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a mogyorót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se mogyorót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt farkas uraság.
5: Hát tudom, figyelj ide, hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: Ha feleségül mennék uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illenék.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit áld majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta a kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: melyikért többet? Arra-arra, lefelé egy kicsit, felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú malactúr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondja nekik a király.
1: No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
0: Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól.
2: Hé, fiú! Miféle város ez a falu?
1: Hát ez a Fehér Király városán.
0: Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, mentek egyenesen a királyi palotába, ott is a király elé, és elmondták, kik s mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságba volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg, körbefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkérték a lányát mind a hárman.
3: Hát én most melyiknek adjam? Hej, csak volna még két lányom.
0: Mit csináljon? Egyiket se akarta magára haragítani, hát azt mondta.
3: Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, s melyik mához esztendőre a leghasznosabb dolggal tér vissza, azért lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb.
0: A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen. Elindultak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, s egymás dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert már többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, hogy melyik mit hozott. A legidősebb azt mondta.
4: Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni.
0: A középső azt mondta.
5: Én meg egy olyan köpönyeget vettem, hogy csak belé kell bújni, s odarepít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
0: A harmadik azt mondta.
6: Én meg olyan narancsot vettem, kézzetek el, hogy ha valaki halad, oda teszem és felébred.
0: Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát majd csak kiejti a kezéből ilyettébe.

0: Talán bizony valami rosszat láttál.
1: Jaj, ne is kérdjétek. Halva fekszik a király kisasszony.
2: Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, s hát csak ugyanigaz. Halva feküdt a szép király kisasszony.
0: Hamar, hamar! Bújjatok a köpönyegembe egyszeribe, ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani.
2: Belebújtak a köpenyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi előveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Voltam, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta.
1: Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
2: A középső azt mondta.
0: Az bizony megláthattad volna, mert ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
3: Úgy, figyeljetek ide. Hát aztán mit értünk volna ezzel, hogy az egyik meglátta, a másik időröpítette, ha nincs az én narancsom, ha?
2: Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hivassa az ország bölcsemberét, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap 7 éjjel tanakodtak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebbe megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.
1: Gyere csak, gyere! Nézd bele, és mit látsz?
0: Látok, 2 szép leány, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag.
1: Na, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, és nézzük meg őket közelebbről.
2: Még meg sem gondolták, jól, s már ott is voltak. Az ám a szomszéd király leánya volt az a 2 lány. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál tányér elég volt. Ételita kevés volt, mégis minden jó volt.

0: Zák Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben füldik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyog?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett. Meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jópó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hám?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is!
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordít.

0: Nyuszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy vászon nevű fehér nyuszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte fenyőfakéreggel, a háztetőre meg nyírfakéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka vászjanyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel vászjanyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne keseregj már, Vászenyka. Segítek én neked kiűzni a kunyhóból a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka.
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
1: Ha kimegyek, meg is eszlek.
0: Megijedt erre polkán.
3: Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Leharagudj meg rám, de most elmegyek.
2: Hogy is haragudnék, azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
0: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vászja?
2: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedt át, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
0: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
0: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
1: Kimek meg is eszlek!
0: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
2: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
0: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Néha, Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
2: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom, kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan, van is miért sírni, Vászia, elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
2: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta, nem üzt el. A bárány megpróbálta, az sem üzt el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem üzöm el, majd elmegy magától.
0: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog. Kej fölvadász, jó Mikito, puskádat is vigyed, na hát, ufansd le a rókakomát.
0: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal uzsgyi, kirohant a kunyhóból, futtába majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyuszi hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.

0: a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcár!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak?
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
2: Török császár, adj vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablakpárkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, és bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Erezd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, és egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, hadd csípjék agyon a darazsak!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zenged bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz, te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyan neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Eresz ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádaslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt! Szidd
1: Vitve vegyem a sok pénzt!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Utcu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: A 12 király kisasszony, erdélyi magyar népmese. Volt egyszer, hol nem volt, csak az biztos, hogy nagyon régen volt. Volt egyszer egy király, és annak a királynak volt 12 leánya. Úgy féltette őket, mint a szeme fényit. Egy nagy teremben hátatta őket, és még kívül az ajtóra vaspántokat csináltatott, azt is lelakatolta, nehogy valaki a király kisasszonyokhoz hozzáférjen. Hát mégis minden reggel azt vette észre, hogy mind a 12 király kisasszonynak a cipője a küszöbre volt dobva, és össze-vissza volt táncolva, még el is voltak szakadva. Hát nem tudta elképzelni, hogy hova járhattak ezek a lányok éjnek idején, ki is hirdette az országban, hogy...
1: Hol van az én méhesem? Hol vannak a lovaim? Na jó, megvannak. Annak állom egy lányomat, a 12 közül, aki meg tudja lesni, hogy hol járkálnak az én leányaim.
0: Hát vállalkoztak is hercegek, királyfék, grófok, mindenféle előkelőségű nép, de hát csak annyit értek el vele, hogy ellettek csapva a palotából. Sokan próbálkoztak, de ki nem találta senki sem. Nagy hirdetmények voltak kitéve a királyi városban minden falra. Megkapja a 12 leány közül, amelyiket választja. Egyszer egy katona is megállott egy hirdetmény előtt, s ott olvasta. S ahogy olvasta, elkezdett sóhajtozni.
2: Ha én azt tudhatnám, király lennék. Ha én király lennék, az milyen jó lenne.
0: Meghallotta ezt egy öreg remete, s azt mondja neki.
3: Hallom, mi a kívánságod. Én megtanítalak tégedet, hogy mit csináljál.
0: Hát a katona megörvend.
2: De jó, a rézangyalos kis fütyülőjét neki.
3: Na, hallgassak jól rám, figyeljél meg. Erígy csak nyugodtan, s jelentkezzél a királynál, hogy te meglesed a kisasszonyokat ének idején. Csak olyan szobába altasson tégedet, amelyiknek egy ajtója a kisasszonyok termében nyílik. S az ne legyen bezárva. Akkor neked ott árnak bort, hogy idd meg, de el ne fogadj semmit se, de tettesd magad, mintha megittad volna, öntsed a kebeledbe. Meg aztán várjál, nesze, itt van ez a vékony szivarpapírnyi kabát, amely a földig eltakar. Ezt tedd bé a zsebedbe. És akkor aztán, mikor ezt magadra öltötted, tiszta láthatatlanná változol. Na, meghallgattad? Megértetted?
2: Megértettem, és köszönöm a jó tanácsát.
0: Na, avval el is indult a katona nagybátran a királyi udvarba, s jelentkezett, hogy ő szeretné kitalálni, szeretné meglesni, hogy hova járnak a király kisasszonyok. A király megetette, megitatta, s azt mondja neki.
1: Jó van, fiam. Ilyenekre van nekem szüksége. Hát neked? Mire van szükséged?
2: Nekem? Nincsen semmire. Csak hogy ott hálhassak közel a teremhez. Hát mert különben, hogy vegyem észre, hogy hova mennek el?
1: Jó van, hát, legyen úgy.
0: Egy olyan szobába tette őt a király, amelyiknek az ajtója a teremben nyílott. A kisasszonyoknak már készülődnie kellett azon az éjjelen, hogy menjenek. Hát elég megitatták a katonát. Főztek valami olyan bájitalt, avval itatták meg a többieket is. Na, bevészi a legnagyobbik király kisasszony a katonának. A katona már le volt feküdve.
4: Na, vitéz úr, igye meg ezt a bort. Mi is ittunk mindegyikünk. Te se maradjál ki, édd meg!
0: Elvette a katona óvatosan, s egy-kettőre béöntötte a kebelibe. A király kisasszony észre se vette, azt hitte, hogy megitta. Na, akkor vissza is feküdt az ágyba, és tette magát, hogy már aluszik, még horkolt is. Azt mondja a kisasszony.
4: Már jó mélyen alszik. Mehetünk, indulhatunk.
0: Egyszer csak hallotta a katona. Tipegnek a cipők, öltöznek, készülődnek, s kacognak. Azt mondja a legkisebbik királyleány.
5: Hát nem tudom, nekem olyan rossz érzésem van.
0: Akkor rákiáltott a nagyobbik király kisasszony.
4: Ti mindig ilyeneket beszélsz. Miért van rossz érzésed? Úgy alszik a szerencsétlen, ez bor nélkül is elaludt volna, halljátok, mi horkol is.
0: Na, egyszer csak látja a katona, hogy félrehúznak egy nagy sifont. Félrehúzzák, s ott volt egy titkos ajtó, s egy lejárat. S hamar mind a 12 azon a titkos ajtón ment le a föld alatti lakásba, föld alatti világba. Hát ő is hamar magára öltötte a köpönyeget, a láthatatlan köpönyeget. Szaladt utánok. Hát, amint ment, véletlenül rálépett a kisebbik király kisasszony ruhájára, az elvisította magát, s a többiek mondják neki.
4: Mit félsz? Mit visítasz?
5: Hát valaki megtaposta a ruhámat.
4: Dehogy tapotta? Biztos itt szegbe akadtál meg.
0: Na mennek. Hát mikor leérkeztek azon a hosszú, rengeteg lépcsőn, egy tiszta rézerdőbe érkeztek. Gyönyörű, szép részből való fák voltak, virágosak. Hát ahogy ment a katona, gondolta, ő letör egy ágat. Letört egy ágat, de az akkorát csengett, hogy na, a kisasszony a kisebbik megijedt, elvisította magát.
5: Jaj, mi ez?
0: Azt mondja a legnagyobb.
4: Biztos egy üdvlövés. A hercegeket meglátjuk már nem sokára, ez azt jelenti.
0: Na, mennek tovább. Hát ahogy mennek, egy gyönyörű nagy rét volt ott. A tiszta ezüst rét volt. Ott is voltak gyönyörű fák ezüst virágokkal. Gondolta a katona, onnét is tör egyet, legyen bizonyság, hogy ő hol járt. Letölt egy ezüst ágat is, megint csak megijedt a kisebbik lány, de a nagyobbik reája kiáltott. Mentek tovább. Hát ott is volt egy tágas hely, és azon az aranyréten aranyfa. Arról is letölt egy aranyágat, és azzal mentek tovább. Végül odaérkeztek egy rengeteg nagy tóhoz, és azon a 12 herceg várta 12 hajóval a kisasszonyokat. Az egyik herceg mondja is.
6: De jó, hogy megint itten vagytok, drága fehér nép. Ma is csintalankodunk egyet a bába.
0: Na mindjárt mindegyik odaszaladt a saját hercegéhez, amelyikkel táncolni szokott, és beültek a hajóba. Akkor a katona is behelyezkedett abba, amelyikbe a kisebbik volt. Ment a herceg, vezette a hajót, és mint mondta, hogy ez a hajó milyen nehéz, mennyivel nehezebb, mint máskor.
7: Hát biztosan nagy a meleg, s aztán azért ilyen nehéz hajtani ezt a hajót.
0: Na elmentek, és még a hajóból ki se szálltak, láttak egy nagy-nagy palotát. Ki volt világítva. Szólott a zene, volt ott nagy mulatság. Mikor a vízpartjára értek, kiszállottak a hajóból, és a 12 herceg karonfogta a 12 kisasszony, és mentek be a terembe. A katona is mindenütt utánuk, a láthatatlan köpenyekben. Érkeztek, táncoltak, táncoltak. A katona is elvitte a király kisasszony, ő is táncolt. Akkor a kisasszony vizet kért tőle. A katona adott vizet, de hamar kiitta mind belőle. Na akkor azt mondja a kisasszony.
5: Én nem tudom, mi lehet az... Mikor inni akarnék, mindig kiisszák előlem a poharat. Nem érzem jól magam, egész éjjel nem voltam jól.
0: A nagyobbik megint rá kiáltott.
4: Hallgass el, öröki csacsiskoc!
0: Na táncolnak, táncolnak egész hajnal feléig. Egyszer aztán már kellett visszasiessenek, nehogy megvíradjon. A hercegek hamar karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaölts, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
4: Na látjátok, semmit sem tudott. Fú, hát ez úgy aludt, mint a bonna.
0: Jól van, nincs semmi baj. Levetkőznek, és lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
8: Tudok, felséges királyom.
1: Na, mondd meg, hogy mit.
8: Még nem mondhatom. Még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
1: Jól van, fiam.
0: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat, azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
1: Na, most aztán, mondd csak meg, a tiszta igazat.
8: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
1: Jó, fiam, tiéd a lányom, amelyiket választott, csak mondd meg, hogy hogy volt.
0: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, és éppen úgy, ahogy volt.
4: Na, már nincs mit tagadjunk. Minden tud.
5: Na, már nincs mit tagadnunk, mindent tud.
0: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypoharat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
1: Na, jól, fiam! Itt a 12 leányom közül válasszad ki, amelyiket akarod.
8: Hát, felséges királyom, megmondom a tiszta igazat, nekem a legkisebb tetszene. Tehát, azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin, megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
0: És akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaktak, 7 nap 7 éjjel folyt a bor és a pálinka. Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, a sevélet.

0: Egy napon a mókus az erdőszéli tisztáson feküdt, az eget kémlelte, és egyszer csak elfelejtett egy szót.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel, de senki sem hallotta, hiszen egyedül volt.
1: Melyik szó lehetett?
0: Tűnődött.
1: Homok, fű, fakéreg, vakar, kövér.
0: Nem jutott eszébe, nyomtalanul eltűnt az emlékezetéből. Kisvártatva a fecske ugrott be hozzá, és a mókus elmesélte, mi történt vele.
2: Ó, ez velem gyakran megesik.
0: Nyugtatta meg a fecske.
2: Ma reggel azt a szót felejtettem el, hogy én. Tegnap pedig hirtelen nem jutott eszembe a saját nevem.
1: Fecske!
0: Segített a mókus.
2: Igen, most már én is tudom.
0: Mondta a fecske.
2: De tegnap tényleg nem tudtam, hogy ki vagyok.
0: A mókus a fejét csóválta, igen, különösnek találta az esetet.
2: Szerintem is az.
0: Mondta a fecske.
2: De most, hogy erről beszélünk, már megint nem jut eszembe egy szó. Azért ez nagyon bosszantó.
0: A fecske idegesen röpködött ide-oda, a mókus döbbenten figyelte.
2: Ez itt...
0: Kezdett hozzá, és körbe mutatott.
1: A levegő?
0: Kérdezte a mókus. A fecske átölelt a szárnyaival a mókus.
2: Köszönöm, köszönöm!
0: Örvendezett. A mókus alig bírta kiszabadítani magát a szárnyai közül.
2: Ó, éppen most felejtettem el valamit örökre.

0: súlyos léptek alatt ezért gyorsan másra kezdett gondolni.
1: Elindulok.
0: Búcsúzott a fecske.
2: Rendben.
0: Felelte a munkos. A fecske felemelkedett és lassan elrepült. Néhány száncsapás után megfordult és visszakiált.
1: De mókus, hova is repülök?
2: A messzeségbe!
0: Kiabálta a mókus.
1: Ó, köszönöm!
0: Kiáltotta a fecske.
1: Nagyon köszönöm!
0: A fecske alakja egyre kisebb lett, miközben a messzeség végtelen messzire terjeszkedett. Csillogott, itt-ott még remegett is, és elérhetetlennek tűnt.
2: Ezt a szót soha nem fogom elfelejteni,
0: gondolta a mókus.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ez soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta levélben, lediktáltatta levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, na, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudárderekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család, az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkány kölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulás.

0: alakulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytobát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát, a kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla. Rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzadnak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
1: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolt a zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpa lány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozdulatra felkapja a fejét, és így szól.
1: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a Bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

0: kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gallyat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gallyal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abbizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta,

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhé fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Mostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
2: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéji bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
5: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
5: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
5: Vak vagy te.
2: Ellenkezőleg. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
5: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
5: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ordítasz? Miért nem mászol ki?
5: Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
5: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
5: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben, Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
5: És hogyan jöttél ki?
2: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
5: Te innen kiugrottál?
2: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
2: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
5: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
2: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
2: aha,
0: gondolta.
2: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
2: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
2: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
2: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
5: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
2: Kitől ijedtél meg?
5: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
2: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőn van. Te ki vagy?
5: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
5: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
2: Miért félsz a rókától?
5: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
2: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
5: Mit csináltál vele?
2: Nem érted? Meghupáltam.
5: Az meg mit jelent?
2: Azt, hogy megvertem.
5: Te, a rókát.
2: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
5: Mire tanítani?
2: Móresre.
5: Ad mi?
2: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdez csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedden. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szabolyszával.
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak.
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád? Mert ha fültöven is peckőlek, mint a múltkor az egér, akkor két érdi nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te, egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Dolgom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Gaz! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Az aranyfogú királyfiak. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon túl, még az üveghegyeken is túl, hol a kurta falku malac túr. Volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. Aranyhajas aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két királyfinak két aranyszőrű csikaja, azoknak is aranyfoguk volt, és táldos volt mind a kettő. És volt két kicsi kutyácskájuk. Aranyszőrük, aranyfoguk volt azoknak is, s táltos volt mind a kettő. Egyszer, mi történt, mi nem, jön elő a kertből a két csikó, s hát mind a kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor úgy fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: De bizony tudok. Csak menjen arra, vitéz úr. Bal felé talál egy korcsmát. Ottan van egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt. Hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a korcsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával zabbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tied, ásó kapos a nagy harang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat, aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik meg sír, kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony, feleség. Mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és a másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám és húgom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamaszfia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a húgomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a húgomat, és ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülje annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Ment is, a királyfi nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy icce bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s im, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska, ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vénbanya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. lesz 10?
0: Éppen 99-et számolt.
2: Na, még csak egy hiányzik, de majd eljön az is.

0: Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s délre tövig kiszáradott. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni szokott, s indul világgá. De hogy szavamat összenek everjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb, a kicsi királyfi megvágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbi királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg, nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kővé változtatott.
1: No, vén banya, akkor aztán tessék itten egyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkente a kővével ember homlokát, s ín feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elől a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott-e vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittan életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát?
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vén boszorkány. Azt mondta.
3: Meg arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondja.
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vízitöknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsabban.
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király kisasszony. Az is békának a képében. A vízitöknek a hetedik virágában van egy vas iskátolya. A vas iskátolyában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarasat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról. Feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátulyát, iskátuljából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak erezd le a vizet a városról, támaszd el az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylánt, aztán élhetsz. Ám majd meglátunk, míg a világ és még a két nap.
4: Leereztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és visszaváltoztatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstó vize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is, visszaváltozott leánya a király kisasszony, de milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, és ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfiúval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, és egyszerre tartottak két lakodalmat, hét országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbi királyfinak adta egész országát és királyságát, a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyfi, és királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folyt a tánc. Rostával hordották a bort. Még támma is hordják. Holnap legyenek a ti vendégek.

0: Élt egyszer egy kecskemama, akinek volt 7 kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez.
1: Kedveseim, kimegyek az erdőre élelemért. Ne nyissatok ajtót senkinek, mert ha a farkast beeresztitek, felfal mindannyiótokat. Érdes hangjáról és fekete mancsáról ráismertek majd.
2: Ne aggódj, anyácska! Ígérjük, nem nyitjuk ki az ajtót!
0: Miközben a kecskegidák búcsúzkodtak, a farkas lesben állt egy közeli bokorban. Hamarosan megjelent a kecskék házánál, kopogtatott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, anyácskátok vagyok. Hazaértem, ereszetek be.
0: Kisgidák pedig így feleltek.
2: Mi és anyáknak nem ilyen érdes a hangja? Te a farkas vagy! Nem nyitunk ajtót!
0: A farkas fogta magát, és vásárolt egy darab krétát, megette, hogy a hangja lágyabb legyen, és visszament a házhoz. Kopogott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, engedjétek be anyácskátokat.
0: Ám a legidősebb gyerek észrevette a farkas fekete mancsát az ajtó alatt, és azt mondta.
2: A mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: A farkas felkerekedett, szerzett egy kevés lisztet, beszórta vele a lábát, hogy szép fehér legyen. Aztán visszament a kis házhoz, és ismét bekopogott az ajtón.
3: Gyermekeim, édesanyátok jött meg. Nyissatok ajtót!
2: Mutasd a lábad!
0: A farkas vigyorogva nyomta az ajtóréshez a fehér lábát.
2: Édesanyánkhoz! A mi igazi édesanyánk!
0: Örvendeztek a kecskegidák, s nyomban kinyitották az ajtót.
2: Segítség!
0: Kiabálták a kisgidák, és kétségbe esetten próbáltak elrejtőzni a farkas elől. Az egyik az asztal alatt, a másik az ágy alatt, a harmadik a kemencében, a negyedik a konyhában, az ötödik a szennyes kosárban, a hatodik a szekrényben, a hetedik pedig az órában talált menedéket. A farkas pedig felkutatta, és fel is falta mindegyiket, csak a legkisebbiket nem találta sehol. Éppen azt, aki az órába bújt.
3: Finom kis pecsenye lesz.
0: Gondolta, és már az óra körül szaglászott. A kisgida remegett a félelemtől, ám akkor váratlanul megszólalt az óra.
3: Ó, ideje lepihennem. Amúgy is teljesen jól laktam.
0: Nem sokkal ezután megérkezett a kecskemama. Szegény, micsoda látvány fogadta, az ajtó tárva nyitva, az asztal és a székek felborogatva, az edények összetörve, a lepedők, a takarók a földön szana széthányva. Kecskemama egyre csak a gyerekeit kereste, de nem találta őket.
1: Jaj, csak nem történt valami bajuk. Most mi lesz velem?
0: Egyenként szólongatta a kicsinyeit, de egyik sem válaszolt, amikor a legkisebbiket szólította, egy félénk hangot hallott.
2: Itt vagyok, anyácskám! Jaj, úgy féltem!
0: A kecskemama és a legkisebb gida elindult, hogy megkeresse a farkast. Hamarosan rá is találta, kinn aludt a mezőn egy terebélyes fa árnyékában. Amikor megközelítették, látták, hogy hatalmas bendője csak úgy mozgott és kavargott.
1: Élnek az én drága gyermekeim.
0: Gondolta a kecskemama, és azon nyomban megkérte legkisebbik gyermekét, hogy tüstént hozzon, tűt, ollót és cérnát. Az ollóval egy-kettőre felmetszette a farkas hasát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kisgida ugrott ki boldogan belőle. Mind makkegészségesek voltak. A farkas ugyanis annyira sietett, hogy egészben falta fel őket. De boldogok is voltak, mikor végre a nagy sötétség után édesanyjukat ölelték át újra.
1: Meg kell leckésztetnünk a farkas gyermekeim. Menjetek, s gyűjtsetek követ!
0: A 7 kisgida egy nagy halom követ hozott, és telerakták vele a farkas gyomrát. Aztán a kecskemama összevarta a farkas hasát, amikor a farkas már ébredezni kezdett, valamennyien egy fa mögé rejtőztek, és onnan lesték, mi fog történni. A farkas rettenetes szomjasan ébredt, nagy nehezen feltápászkodott, és a tó partjára vonszolta magát.
3: Mi zörög az én drága kis bendőmben? Túl sokat ettem volna.
0: Csak nagy nehézségek árán jutott el a parthoz, de amint a víz fölé hajolt, hogy igyék, a kövek előre rántották, s a farkas a vízbe pottyant.
4: Segítség!
0: Ám a kövek egy szemvillanás alatt a vízfenekére rántották, s oda veszett. Énekelte most már felszabadultan a hét kis gida, s örömükben a mezőn táncra perdültek. Mondták a kisgidák, és azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Főbe Gilman, semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét. Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csücske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb acska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gomnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gomnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle, így született ez a mese.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz.
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondd el most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fúj ám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül

0: és egy kakas nem különben a két kisasszony, s egy kakas is csak egy háromság, s végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
1: Az egész háznépe kacogott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Pétert pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak. Meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska. Kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak. Tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúrmacskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette, ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúrmacskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúrmacska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el.

0: Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
1: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
1: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúrmacska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagy hasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
2: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
3: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúrmacska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
2: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
3: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkor át ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúrmacska ilyettében
2: fölnyívott.
0: Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúrmacska elszaladt.
3: No, ez se jön többé vissza.
2: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúrmacska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Én nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért legerősebb. Most, hogy ez aki a legerősebb?
0: Egér papa és egér mama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszonyt. Egér papa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egér papa, meg egér mama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Bill, ahogy gondolod.
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát
1: tényleg. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi leányunk. Igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: Dehogy vagyok én a legerősebb. A konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fuss el!

A nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és meleg ételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigány vajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jósasszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap. Talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünket, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek, szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrényben. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

Az élet titka, Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácz-Pálcegresen két család, Rácegresiék és Pálcegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pálcegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pálcegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakállú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pálcegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakállú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakállú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pálcegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak neki indultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Lekifogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakállú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfe alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú. A farkas, a róka meg a nyúl nagy barátságban voltak, erdőmezőn mindig együtt sétáltak. Egyszer, amint járnak kelnek, egy nagy ároknak a szélére érnek. Megegyeznek, hogy szép sorjában átugratják az árkot. Előre ment a róka, s mondta:
1: rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az áruk.
0: Azzal nekiugrott, szépen bele is esett az árokba. Utána a nyúl mondja:
2: hosszú lábam, hosszú fülem, kurta farkam, hopp, de nagy ez az árok.
0: Úgy keresztül ugrott az árkon, mintha nem is lett volna. Harmadiknak jött a farkas, azt mondja:
3: hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az árok.
0: Nekiugrik az ároknak, szépen belefagytjon. Na, próbálja a róka, próbálja a farkas mindenféleképpen, hogy kimásszon az árokból. De mély volt az árok, nem tudtak kimászni.
1: Állj meg, farkaskoma!
0: Mondja a róka.
1: Mindjárt kikerülünk innen. Én felállok a te válladra, kiugrom, aztán hosszú farkamat leeresztem, s kihúzlak téged is.
3: Az bizony jó lesz,
0: mondja a farkas, s hagyta, hogy a róka a vállára álljon. Róka koma egy szempillantás alatt kint volt az árokból, aztán nagyot kacagott, s ott hagyta a farkast. Orgonált a szegény farkas nagy keservesen, s egyszer csak arra jön egy varjú. Kiszól a farkas:
3: hely, lelkem varjam, ha én úgy tudnék repülni, mint te!
0: Mondja a varjú:
4: kár, kár, ne búss, hogy megtanítalak én jó szívvel, csak fogódsz bele a farkamba!
0: Letartja a varjú a farkát, belefogódzik a farkas. Elkezd vele repülni. Felrepül jó magasra, s kérdi a farkast:
4: látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Följebb lepül a varjú, s kérdi megint:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Még följebb repül a varjus, harmadszor is kérdi:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Már nem látom, már nem látom!
4: Na, nem látod, ereszd el a farkamat, most már tudhatsz repülni!
0: Elereszti a farkas a varjúnak a farkát, de bezzeg repül lefelé, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Amint közeledett a föld felé, látott egy szenes tuskot, s rákiált:
3: szaladj, szenes tuskó, előlem, mert nagyon ütlek!
0: Hanem a szenes tuskó nem ijedt meg, ott maradt a helyén. A farkas meg ráesett, s még a 77. porcikája is izzé porrá törött.

0: Betyár volt-e cigány Jóska? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki úgy hívta, hogy cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a feleségével. Gyerekük nem volt. Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyet-mást. Felvette subáját és elindult. Mikor jött visszafelé, elkezdett esni az eső. Subája alaposan átázott. Eső után, amikor kisütött a nap, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy nézte, elgondolkozott.
1: Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, hogy a bokor meg se mozdulna, bizonyára én egy nagybetyár lennék.
0: Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ő azt képzelte, hogy annak még egy levele sem rezdült meg.
1: Jól van, Jóska,
0: gondolta.
1: A bokor nem mozdult meg. Jó úton haladsz a betyárság felé.
0: Hazaérve így szól a feleségéhez.
1: Hallod-e te, Margit? Én egy nagy betyár vagyok.
2: Ugyan, Jóska, milyen betyár lehetsz te? Amikor világéletedben nem bántottál senkit. Még egy tűt se loptál el.
1: Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal erigyél a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, egy nagy betyár.
0: Mit volt mit tenni? Margit felöltözött, elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen.
3: Mi járatban vagy?
0: Kérdezi tőle a király.
2: Én felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat. Mert az uram egy nagy betyár. Ő mondta, hogy jöjjek azonnal, és jelentsem be felséges uramnál az ő betyárságát.
0: Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt.
3: Ide hallgass, cigányasszony. Ha a te urad olyan nagy betyárnak hiszi magát, megy hazas, mondd meg neki, hogy ha ma este 12 órára el nem lopja a hátiparipámat, akkor a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: A cigányasszony nagy búsan hazaballagott, gondolta, no Jóska, most neked lűttek. Mondja az urának, mit üzent vissza a király. Haragra gerjedt Jóska, neki támadt az asszonynak.
1: Ki azt a gyűtlent, hogy nem szégyeled magad? Hát miért jelentettél fel engem a királynál?
2: Csiaj, tia, mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat. Hát nem te erősködtél, hogy menjek?
0: Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni a hátiparipát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, a hó volt. Elment és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király paripájára 12 katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennek készen volt, elindult, és a király istálójáig ment, ott az istáló ablak alatt megállt, és elkezdett kiabálni.
1: Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
0: A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
4: Vigyázz, maga az a Jóska bácsi?
1: Igenis, én vagyok.
4: Vigyázz, jöjj már be, Jóska bácsi, hadd lássunk, milyen az a leveles dohány.
0: Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik katona vett is belőle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona.
4: Vigyázz, de jó volna emelni a dohány mellé egy jó pofa kis pálinka is.
1: Ördögi szerencséje van, vitéz uram, éppen van nálam.
0: Pihenj. Jóska elővette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a 12-en. Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a kötőfékét, és szép csendesen kivezette az istálóból. Kín aztán felült a hátára, és egész hazáig lovagolt végig, mintha csak ő volna maga a király. Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és kikönyökölt, hogy megnézze, milyen az idő. Látja ám, hogy ott legel a paripája kikötve cigány Jóska háza előtt. Azonnal küldött egy futárt Margitért.
3: Te cigányasszony, igazad volt, az urad nagy, nagy betyár. De menj haza és mondd meg az uradnak. Hogyha el tudta lopni a paripámat, akkor ma este 12 óráig lopja ki az ágyából a papot. S hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét.
1: Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
0: Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vett egy gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a papablaka alá. A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében a zsákot tartotta. Ekkor elkiáltotta magát.
1: Aki be akar menni a mennyországba, gyújjon be a zsákba!
0: Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit. Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól. Harmadszorra megint kiált Jóska.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgyhogy a feje kilógott.
1: Itt semmi baj, fő, hogy a pap megvan.
0: Gondolta Jóska, és úgy divesdel magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a papot lábánál fogva fel a grádicsokon, közben a pap feje mindig odaütődött egy-egy grádicsokon.
4: Jaj, a fejem, jaj, messze van már, jaj, messze van meg az a mennyország, tessék mondani, jaj.
1: Még egy-két koppanás, és ott vagyunk.
0: Közben felértek a király szobájáig.
1: Megtettem kívánságát, felséges királyom, elloptam a papot az ágyából.
0: Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan futásnak eredni. Nem csak hazáig futott, hanem még a faluból is eltűnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
3: Na hát, Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy. De most már elhiszem. Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakhatod a zsákodat a kincstáramban arannyal.
0: Mérgelődött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. Végül is csak fél zsák aranyat bírt hazacipelni. Így gazdagodott meg hát cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte ám. Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takarosházat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy éltek a feleségevel, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha meg nem.

0: Zeg Zoltán, télapó és hóember. Én egy csókától hallottam, csóka a toronytól, a torony meg tavaly télen hallotta a holttól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is ti néktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold, a torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hóember, mit gondolt, nem gondolt, azt gondolta. De hogy fog ő egész télen állni? Ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember, egy szóval se többet, s indulna már, mikor lehallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja.
1: Jó estét kívánok!
0: S látja, hogy egy piros csizmás öregember állok.
1: Jó, hogy jöttél, öregember! Épp ebben a percben gondoltam, hogy útra kelek. Induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz, fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad.
2: Körül bizony, kétszer, százszor és még százezerszer.
0: Feleli nagy nevetve a piros csizmás ember.
2: De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézzél rám, te hóember, a télapót látod.
0: Így történt, hogy akkor este látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, s télapó a szára. Együtt vittek ajándékot, házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répaórú vándor egyre-egyre könnyebb. Válták őket minden házban kályhával meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.

0: Fene Horváth, Wolf Erdős. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
1: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, feltelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna, hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Felháborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakilt a fejemre? Kikakilt a fejemre?
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a galamb. És placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is látott.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
3: De én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a ló. És zsupsz-hupsz, öt nagy kövér ló citrompottyat, hogy száll nyira a vakon lába mellé. A vakon le volt nyűgözve.
2: Te hakírtál a fejemre?
1: Kérdezte a nyulat.
4: Én? Ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a nyul, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a kecske. És pitpat, nagy kupac karamelszínű gombóc bukfentezett a vakond elé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a teheret, aki éppen kilőzött.
6: Én ugyan már. Én ilyet kakilok.
1: Felelte a tehén. És trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepén trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: statisztika kiütöttük a...
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két tagi fekete légy üldögél egy dócitromon. Eszegettek.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
2: Marad szépen nyugton.
1: Zümmög tékalanyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakabla. Ez bizony egy kutya volt.
1: Végre megtudta a kis vakont, hogy kikakilt a fejére.
2: Lajos Béla a hentes kutya.
1: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisakot boldogan és elégedetten volt vissza a földbe.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogyha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt. Az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és petyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyáról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyat fekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább állott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon főve, kis hállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Chloéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztházlámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúltam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy, kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa. A művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nimfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam.

Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: время и музикушок. Embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakuljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, s elhatározta, hogy lebunkózza.
2: Lebunkó.
0: A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fog meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem! Szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?

0: kedve, egyszer a nyakának kötél. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok, a gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos pajtás, most mihez kezdjek? Mikor?
1: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
2: A macskának tetszett, a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
3: Kakarikó! Kakarikó!
1: Hát eljön, ez meg mi lehet? Mit rikoltozzon irgalmatlanul?
3: Jaj, kakarikó! Hiába jósoltam, jaj, időt holnapra! A gazdasszony a kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, veszel lovas belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
1: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémában megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
3: Kakarikó!
2: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
3: Kakarikó! Amárra valami kis fénycsilló! Ott háznak kell lennie, kakarikó!
1: Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
4: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kiváltha húsos!
0: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
2: Fölkerekedtek hát, és elindultak arrafelé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. Aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszer csak ott álltak egy kivilágított begyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
3: Kukuriku, mit látsz?
1: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
3: Kakarikó, terített asztal! Ez kellene nekünk!
1: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
2: Kissé félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz. Hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt a búb. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek Kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyár, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. Marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügye bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
2: Kukuriku!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorlány ül, egy borzalmas buszi. Rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójába. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz, és azt kiáltotta, hol az a gazem? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogalmat.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, azóta meg nem haltak.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlelj meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keresd magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogy ne, anyám. Eszembe véstem minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, és felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
4: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
4: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta!
0: Kérdezte rémülten.
4: Malomkő! Nem, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon töri a fejét.

0: nagyvilágon 44 pici pincs. Egy pincs.
1: Mosogatott.
0: Egy pincs.
2: Tizedre volt.
0: Egy pincs.
3: Fözösütött.
0: Egy pincs.
4: Boltba járt.
0: Egy pincs.
5: Vizet húzott.
0: Egy pincs.
6: Kapálgatott.
0: Egy pincs.
7: Kemény sepert.
0: Egy pincs. Semmit nem csinál, illegette csak magát. Nagy tüzet raktak, kását kavartak, sürgött mind a 44. Egy pincs.
8: Faknál kavart.
0: Egy pincs.
9: Tűzlapáttal.
0: Egy pincs.
10: Apró fával.
0: Egy pincs.
11: Szorszintával.
0: Egy pincs.
12: Terített.
0: Egy pincs.
13: Kását fújt.
0: Egy pincs.
14: Nyugtott a kását.
0: Egy pincs.
15: Nyugtott a gyakát.
0: Jót ittak ettek, vadászni mentek. Indult mind a 40. Egy pincs.
16: Medvére.
0: Egy pincs.
17: Pulyka.
0: Egy pincs.
18: Szarkára.
0: Egy pincs.
19: Zenit.
0: Egy pincs.
20: Békára.
0: Egy pincs.
21: Rókás.
0: Egy pincs.
22: Kígyóra.
0: Egy pincs.
23: Csündisznóra.
0: Hazaballagtak, zenevonát csattak, muzsikát mind a 44. Egy pincs.
24: Zongorázott.
0: Egy pincs.
25: Tamburázott.
0: Egy pincs.
26: Kaputázott.
0: Egy pincs.
27: Dobol.
0: Egy pincs.
28: Kecskedudázott.
0: Egy pincs.
29: Fésüvel.
0: És egy pedig a
30: csőrivel.
0: Hogy beleuntak, csízékhez indultak. Ment mind a 44. Egy pincs.
31: A villamoson.
0: Egy pincs.
32: Hámon.
0: Egy pincs.
33: Szekéren.
0: Egy pincs.
34: Kis motoron.
0: Egy pincs.
35: Vadáron.
36: Jajmon.
0: Egy
37: pincs.
0: Kisrágon. Egy pedig a bakon. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeknek mind a 44. Egy.
38: A nagy ágyon.
0: Egy pincs.
39: Díványon.
0: Egy pincs.
40: Kiskosára.
0: Egy pincs.
41: Skatujába.
0: Egy pincs.
42: Az írkalapba.
0: Egy pincs.
43: A fapadra.
44: A nagyárba.
0: És egy pedig.
45: A puszta földre.
0: Mikor már lefeküdtek, még egy jót fütyültek. Fújta mind a 44. Egy pincs.
46: Trilililili.
0: Egy pincs.
47: Tralalala.
0: Egy pincs. Riki paki.
48: Riki praki.
0: Egy pincs. És egy pincs.
49: Csücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücsücs

0: Sebők Ferenc, a Forgó. Száll a szellő, forog a forgó. Egy kis mesét beszélek el a forgóról. Volt egyszer egy szegény fiú. Kicsi volt a fiú, de nagy a bánata. Nem is fért el az a nagy bánat a fiúcska szívében, hanem kicsordult, könny alakjában a szeméből. A fiúnak régen meghalt az atya, szegény édesanyja pedig megbetegedett. Puszta kis lakásukban szegénység tanyázott. A beteg anya nem tudott dolgozni, pénzt keresni, pénz nélkül pedig a pék nem ad kenyeret, a mészáros nem ad húst. Az anya és a fia éheztek. Ezért volt a kisfiúnak olyan nagy a bánata.
1: Ó, bárcsak segíthetnék édesanyámon.
0: Fényes könny gördült ki a szeméből. Lepergett arcán, és keze fejére esett. A könny ott elkezdett mosolyogni. Meg is szólalt. Ezt mondotta.
2: Te kisfiú, gyere utánam! A többivel ne is gondolj!
0: Ezzel a könyv lecsöppent a földre, és fürgén előre gurult. A fiú csodálkozott, hogy a könyv beszélni tud, s hogy úgy gurul, akár csak a gyöngy. De ment utána, s a többivel nem gondolt. Egy ajtó előtt megállott, a könnyecske, és bekiáltott.
2: Hé, szélnéni, hé!
3: Ki az?
2: Én vagyok, a könnyecske. A kisfiú szeméből.
3: Mit kívánsz tőlem, könnyecske?
2: Mint tudod, én vagyok a te húgicád. Azt kívánom, hogy szárítson föl minket, könnyecskéket, egy szegény fiú arcáról.
3: Majd mindjárt kimegyek, és felszárítom a könnyecskéket.
0: Szélnéni kijött egy arany fátyollal, és avval szárítgatta a fiú arcán a könnyeket. Finom volt az aranyfátyol, de hasztalan száríthatta föl a könnyecskéket. Ahányat letörölt, annyi gördült a nyomában. Szélnéni zsörtölődött.
3: Elnye, bánat, de sok könnyet fakaszt. Nem való az egy ilyen kisfiút így megrikatni. Nem győzöm felszárítani a könnyeit.
0: Könnyecske felmosolygott a földről.
2: Szélnéni! Egy nagy kérésem volna.
3: Hely, ti telhetetlen könnyecskék, ti örökké kívántok valamit. Hát mi az a kérés?
2: Hát arra kérem, segítsen már ezen a kis fiún, hogy kenyeret szerezhessen a beteg édesanyjának.
3: És ha nem segítek?
2: Akkor szélnéni, sohasem fog felszárítani minket, könnyecskéket, ennek a szegény fiúnak az arcáról.
0: Szélnéni megszelidült.
3: Jól van, majd elmegyek a malomba. Talán kiörlök ott valami okos dolgot. Gyere, fiúcska, utánam.
0: Ezzel Szélnéni nyakába kerítette a felleg hajókendőjét, és megindult a malmába, mely persze szélmalom volt. Utána gurult a könnyecske, ezután ballagott a fiúcska. Útközben találkoztak egy papíros sárkánnyal, melyet jókedvű fiú keresztettek föl a levegőbe. Szélnéni leszakította a sárkány papíros pántlikából készült farkát.
3: Ez jó lesz még valamire.
0: A papíros pántlikát magával vitte a hátán. Aztán letört egy fáról egy száraz galjacskát, azt is magával vitte. Mikor a szélmalomhoz ért, belevetette a papíros pántlikát és ágacskát, aztán megforgatta a vitorlát, és mindjárt kiőrölt valami okos dolgot.
2: Szélnéni édes, beszéljen hát, mit tegyünk?
3: Csak annyit mondom, piros papír pántlika, ágacska, gombostű, lesz belőle vitorlácska, szélnéni megforgatja. Mi ez?
1: Forgó!
3: Helyes. Csinálj, fiam, forgót, tizet, húszat, százat, és áruld a gyermekeknek. Szélnéni a te forgóidat majd pompásan fogja forgatni, úgy, hogy minden gyerek örömmel megvásárolja. Az árán pedig vehetsz kenyeret. Úgy bizony, fiam, amint a szélmalom kenyérnek valót őrül, a te forgóid is kenyérnek valót fognak neked őrülni.
0: Szél néni ezzel elfutott haza.
2: Köszönjük a tanácsot, Szél néni!
1: Isten áldja meg, Szél néni!
0: A szegény fiú tehát készített egy csomó forgót. A munka könnyen ment, mert ügyes gyerek volt. Mikor elkészített 10 darabot, kiment a Városligetbe, s dobogó szívvel leste a vásárlókat, a kisfiúkat és kislányokat. Arra ment Juliska egy csomó gyermekkel, a nevelőnő felügyelete alatt.
1: Vegyenek! Vegyenek, kérem, forgót!
0: Szólt könyörgő hangon a fiúcska. Könnyecske is felszökött szempilláira, és az is azt suttogta.
2: Vegyetek, jó gyermekek! Az Isten áldjon meg benneteket!
0: Juliska a forgókra nézett. Szél néni ebben a percben jól megforgatta a papíros vitorlákat.
4: Jaj, be szép forgók!
5: Jaj!
4: Kisasszony, kérem, vegyen nekem egyet!
5: Nekem is!
0: A kisasszony elővette a tárcáját, és megvásárolta az összes forgót. Boldogan ment haza a fiúcska. Volt már pénze kenyérre, és a forgók még többet is fognak őrölni. Mert a fiúcska hozzáfogott új forgók készítéséhez. Mikor Szél néni másnap az aranyfátyollal le akarta szárítatni a könnyecskéket a fiú arcáról, már eltűnt onnan valamennyi. Juliska vígan futkos a forgójával, majd fáradtan leül, és gyönyörködik abban, milyen szépen kering a papíros vitorla. Száll a szellő, forog a forgó.

0: Bossi Seprűnyélen, Julia Donaldson. A Bossinak nagy kalapja volt és kis cicája, barkocsba vont vörös haja lobogott utána. Dorombolt a vidám macska, a Bossi mosolygott, Seprűnyélen lovagolva szelték az égboltot. Egyszer csak egy széllökés a kalapot lekapta, a Bossi jajgatni kezdett, s prüsszögött a macska. Szólt a Bossi. Itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átkutattak mindent, ám de semmit sem találtak. Hirtelen egy kis bokorból vígan ugrándozva jött egy kutyus, és szájában a kalapot hozta. Udvarjasan letette, aztán megkérdezte, míg a Bossi a kalapját a fejére tette. Kedves szorgos kutyus vagyok, elhihetik kérem. Véletlenül nincs számomra hely a Seprűnyélen? Szólt a Bossi. Dehogy is nincs, pattanj ide szépen! Beindította a seprűt, és eltűntek az égen. Átrepültek hegygerincet, erdőt, rétet, öblöt. A kutyus farkácsó válta, és a szél süvöltött. A Bossi fogta kalapját, ne tudjon leesni. Ám most vörös varkocsából repült ki a masni. Szólt a Bossi. Itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átnézték a búzatáblát, semmit sem találtak. Előröppent egy odúból hangosan rikoltva egy kis madár, és a masnit a csőrében hozta. Illedelmesen letette, szóra nyílt a csőre, míg a Bossi varkocsába a masnit kötötte.
1: Én vagyok a kis madárka, rikító zöld címben. Véletlen a Seprűnyélen még egy kis hely nincsen?
0: Szólt a Bossi.
1: Persze, hogy van! Pattanj legelőre!
0: Indított, és hús felszálltak mind a levegőbe.
2: És mit mondjak meg magának?
0: Átrepültek széles folyót, nádast, völgyet, dombot, a kismadár fütyörészet, a szél pedig tombolt. A Bossi a táltos seprűt vígan navigálta, masniára jól ügyelte, lepottyant a pálca. Szólt a Bossi, itt megállunk! Azzal földre szálltak. Keresték a lábban, bocsárban, semmit sem találtak. Előbújt egy pocsolyából, a vizet lerázta bőréről egy kicsi béka, kezében a pálca. Check rhythm yo. Udvarjasan letette, storkát köszörülve az bekegte, míg a Bossi pálcáját törülte.
1: Én egy tiszta béka volnék, fürdök reggel este. Mondjátok, a seprű végén nincs egy kis helyecske?
0: Szólt a Bossi. Hogyne volna? Pattanj fel, barátom! Indított, és hús túl voltak hetet hét határon. Ezután a hegyek fölött tettek még egy-két kört, a kisbéka ugrándozott, s a seprű ketté tört. Kutya, macska és a béka lezuhantak hárman, de baj nélkül földet értek egy büdös mocsárban. A Bossi a fél seprűjén eltűnt egy felhőben, ám valaki rákiáltott, eget rengetően. Én egy gonosz sárkány vagyok, aki sose viccel, és 5 órai teámhoz Bossit eszem chipsszel. Szólt a Bossi.
1: Na Azt már nem!
0: Sebességet váltott, de a sárkány már közelről fújta rá a lángot.
1: Segítség!
0: Kiáltott, mikor földet ért a járgány, de nem volt más a közelben, csak az éhes sárkány, aki száját nyalogatva egész közel lépett.
1: Lehet, hogy ma a bosszimhoz chipset nem is kérek.
0: Ám amikor már azt hitte, lakomához láthat, az árokból előbukkant egy förtelmes állat. Sötét, magas, ragacsos volt, csupa toll és nyálka, négy feje volt, mind ijesztő, és oldalt két szárnya. A hangja is szörnyűséges. Ugatva, brekegve, nyávogva, rikoltva beszélt, és mindezt egyszerre. Rettenetes, dörgő szava pont illett egy rémhez.
1: Húzz el innen gyorsan, mert a bossi az enyém lesz!
0: A sárkány most visszahőkölt, reszketett a frázban.
3: Jaj, bocsáss meg, tévedés volt, tudom, hogy hibáztam. Örvendek, hogy találkoztunk, de most el kell mennem.
0: Szányra kapott, és elrepült szélnél sebesebben. Ekkor leugrott a béka, a madár, a macska. Csak a kutyus lihegett, mert jól ki volt fáradva.
1: Köszi!
0: Örült meg a bossi. Ekkora szerencsé! Ha nem jöttök, már a sárkány bendőjében lennék. Mosolyogva vizet forralt fekete üstjében.
1: Mindenki hozzon valamit, s dobja bele szépen!
0: A macska egy dobozt hozott, a béka virágot, madár gajat, kutyus csontot, amit már lerágott. Bedobták a tobozt, gajat, virágot és csontot, a bossi jól megkeverte, s varázsigét mondott.
1: Hókusz, pókusz,
0: súgta halkan, nem látszott a füsttől, s egyszer csak egy szuper seprű bukkant fel az üstből.
1: Volt rajta szék a bossinak, cicának, kutyának, melegfészek a madárnak, zuhany a békának.
0: Szólt a bossi.
1: Üljetek fel, gyorsan mind a négyen!
0: Indított, és huss, elszállta az új seprű nyélen.

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy
1: az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányata a gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú?
1: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikorára visszajön, akkorára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot. Mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
0: Azt mondja az apja.
2: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
0: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgyis bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
2: Majd megfelelök én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
2: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond?
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg fölállt és azt mondta.
2: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okost. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot. Ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
2: No lássák, az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
2: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról. Azt mondta Mátyás király.
2: Látom, apád okosabb ember most is. Avvaló bírónak, nem te.

0: A varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Kás, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, és mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban, ahol a nagybátyám lakik, egy bab. Olyan magasra felfutott, hogy a csiga háromszor kúszott fel kára szára mentén az eső felhőkbe inni.
2: Hát már ez is valami. Tavaly előtt én egy akkora borsót láttam, amin egy tücsök felmászott a naphoz, hogy pipára gyújtson nála.
0: A varjúnak mindjárt újabb történetek voltak kéznél.
1: Elég az hozzá, hogy három esztendővel ezelőtt olyan hatalmas szél kerekedett ott, abban az erdő megetti faluban, hogy az emberek, drágám, négy kézláb tudtak csak járni, és csak hónapok múltán szoktak le róla.
2: Ez is valami. Most öt esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
0: A varjú erre elmondott egy harmadik történetet.
1: Hát 10 esztendővel ezelőtt, amikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, de emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
2: Ha, már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, amikor éppen a harmadik fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
1: Hát igen. Hát régente kemény fagyok jártak el.
0: Tette hozzá a varjú, s felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, s nem is jött többé vissza. Bárhogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

0: Pikpok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg, csak egy kicsikét. Majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz! Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak lenni, amelyek csapkodnak a farkincájukkal, és különben is most jön a meglepetés.
0: Akkor Kasi apukája elővette a kocsiból a ponyvából készült tokot, és a tokból egy hosszú, összecsukható botot, és egy még hosszabb zsineget húzott ki.
1: Ez hát az a meglepetés?
2: Ez horgászbot. Apu rögtön beveti a horgot, és kihorgászta neked a legízletesebb halacskát, amely még a farkincájával csapkodni is fog.
1: Érdekes. Minek ez a felhajtás, amikor csőrrel is ki lehet fogni a halat?
2: De te operáció után vagy. A fürdés megárthat.
1: Ne haragudj, de hallottál már olyat, hogy a fürdés ártott egy rendes pingvinnek? Könyörüljetek meg rajtam, engedjetek fürödni, én meg hozok nektek egy csodálatos halat.
2: De visszajössz hozzánk, ugye?
1: Visszajövök, visszajövök.
0: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes embert szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának. Kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgyse lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysakkal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton, útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy véka aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak! Nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűzég ám bennem!
4: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
2: Lyuk a sáma serpenyő.
4: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
2: Igen, bizaganét.
4: Az is van itt. Egy sipkával.
0: No, erre a kisasszony egy szó se tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem három... Nem éjfélkor, hanem 3:45 előtt 2 perccel. Ez soha nem lehet.

0: és mintájú lovat szeretne, természetesen igazít, a Mikulás félreértette, és egy hinta lovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hinta lovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, na, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudár derekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla. Rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzannak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
1: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!

0: azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolta zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozzulatra felkapja a fejét, és így szól.
1: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alá nyúl a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztást nem tűrve elalszik.

0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjú májat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja és a kezébe a tálat.
2: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
0: mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
0: Negyed nap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet. Ül kint a hiúz, a soros az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán is benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kotyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: az Anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kert gazdáját. A kert gazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertészt fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez ért ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgokat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi giliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint az előtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni mellé, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam! Mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de oda röppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó, egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől a hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogon, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Derék legény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte. És a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kertgazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó. De az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: Vakó Ágnes, a sündisznó mégis olyan. A sündisznó egyszer meglátta, hogy a mezőn két kisbárány összedugja a fejét. Valamit csúgtak egymásnak, aztán az egyik jókedvűen jobbra, a másik meg balra szaladt. Körbe nyargalták a rétet, majd újból összedugták az órukat és nevettek. Milyen jól megértik egymást ezek a kisbárányok, gondolta, és oda kocogott hozzájuk.
1: Jó reggelt!
0: Köszönt, ahogyan illik.
1: Látom, játszotok, szívesen veletek tartanék, mert unatkozom.
2: Legyen kedved szerint,
0: mondták a kisbárányok.
2: Tarts velünk! Olyat játszunk, hogy összedugjuk az orrunkat, körbefutjuk a rétet, aztán újból összedugjuk az orrunkat, és nevetünk.
1: A szokatlan játék.
0: Vélte a sündisznó.
1: De hát kinek megvan a maga játéka. Nem nyargalok ugyan sebesen, mint ti, és nevetni sem tudok, de megpróbálom, mert nincs játszótársam.
2: Rendben.
0: Bólintottak a kisbárányok. A sündisznó vidáman közelebb kocogott, azzal összedugták az orrukat.
2: Jaj!
0: Sírtak fel a kisbárányok.
2: Miért tetted ezt? Hiszen nem ártottunk neked.
0: A sündisznó csak állt és csodálkozott.
2: Mi békés jószágok vagyunk,
0: mondták szomorúan a kisbárányok.
3: Soha nem bántunk másokat. Játszani akartál velünk, és amikor befogadtunk, megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem akarattal történt. Miért is bántanálak benneteket?
2: Azt nem tudjuk,
0: mondták a kisbárányok.
2: Okot nem adtunk rá. Mégis felsebezted az orrunkat.
1: Nem szándékkal tettem,
0: motyogta a sündisznó.
1: Higgyetek nekem, nem vagyok olyan.
0: De a kisbárányok félrehúzódtak, összehajoltak, tanácskoztak, végül ezt mondták.
2: Ezután félni fogunk tőled. Menj máshová, kérlek. Nem akarunk már játszani veled.
0: Azzal elfordultak. A sündisznó bánatosan elkocogott. Ment, mendegélt bokrok alján, árokparton, egyszer csak szembe találta magát a kisborjúval.
1: Bú, bú,
0: mondta a kisborjú. A sündisznó megállt.
1: Téged is bánatért?
0: Kérdezte.
4: Az.
0: Felelte a kisborjú.
1: És miért?
4: Mert jobban szeretem az édes tejet, mint a rétfüveit.
1: Akkor miért harabdálod mégis?
0: Tudakolta a sündisznó, mert nem értette.
4: Kell.
0: Kisborjú panaszosan, szomorú szemmel nézett rá.
4: Anyám a tehén mondta ezt. Kell, hogy erősödjenek a fogaim. Bár azt mondta, a fű zamatos és ízes, én keserűnek és fanyalnak találom.
0: Ostoba ez a kisborjú, gondolta. Azt teszi, amit nem kíván. Ha tejet inna, miért nem kér anyjától, a tehéntől? Ahelyett, hogy a kesernyés füveket harabdálja. Ezt meg is mondta a kisborjúnak. Az csak a fejét lógatta. Később letépett egy újabb fűcsomót, és engedelmesen rágni kezdte.
4: Anyám a tehén nem ad több tejet. Úgy mondta, nem teheti. Elértem azt a kort, amikor minden kisborjúnak meg kell kóstolnia a füvet. Így szokás ez a teheneknél ősidők óta. Nem lehetek hát kivétel. Ezentúl magamnak kell táplálék után néznem.
1: Sajnállak,
0: mondta a sündisznó.
1: Keserves sors.
4: Az,
0: mondta a kisborjú.
4: De csak így válhat belőlem tehén. Így lehetek majd nagy és erős. Egyszer mindenkinek el kell kezdeni a saját életét. Így mondta anyám a tehén, és én hiszek neki.
0: A sündisznó tele volt megértéssel és jó szándékkal.
1: Mit tehetnék, érted? Mit tehetnék, hogy jobb kedvű legyél? Ha a játék felvidist, örömest játszom veled. Nemrég tanultam a kisbárányoktól egy játékot. Ha ezzel szolgálatot teszek, megtaníthatlak rá.
4: Jó.
0: Kisborjú közelebb jött.
4: Bár számat első ízben keserítik meg a rétfüvei, még játékos a kedvem. Jöjj, játsz velem is, mint a kisbárányokkal.
1: Ez olyan játék,
0: mondta a sündisznó,
1: hogy összedugjuk az órunkat, aztán körbefutjuk a rétet, és nevetünk.
4: Búta játék,
0: szögezte le a kisborjú.
4: Bárányoknak való. Ám ha nem tudsz jobbat, kezdhetjük. Nyargalászni én is szeretek.
0: Azzal összedugták az orrukat.
4: Mit tettél?
0: Kisborjú fájdalmasan feljajdult.
4: Azt ígérted, jó kedre derítesz, s ehelyett megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem szándékkal történt. Miért is bántanálak?
4: Nem tudhatom.
0: sírta a kis borjú.
4: Okot nem adtam rá. Mégis megsebeztél, holott jól tudod, milyen bánatos vagyok.
1: Akaratlan tettem, higgy nekem.
0: Motyogta zavartan a sündisznó.
1: Nem emlékszem arra, hogy megszúrtalak volna. Nem vagyok olyan.
0: De a kis borjú messze húzódott tőle.
4: Olyan vagy,
0: mondta reszketve.
4: Menj el, kérlek. Nem engedlek a közelembe. Ezután félni fogok tőled.
0: Sündisznó bánatosan elbaktatott. Ment, mendegélt az árok partján, nagy lapú levelek között. Egyszer csak szembe találta magát a kutyával.
1: Jó reggelt, kutyuks!
0: Köszönt rá.
1: Állj meg egy szóra, kérlek!
0: Kutya felborzolta a szőrét. Hátsó lábát megfeszítve ingerülten kiáltotta.
2: Ne jöjj közelebb! Nem tudok mit kezdeni veled. Kutya vagyok, és az orrom vezet jó szimatra. Ám ha hozzád érnék, baj szakadna rám. Megsebesítenél, és az fájdalmas.
1: Miért sebesítenélek meg? Miért okoznék neked fájdalmat?
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nincs szándékomban bántani téged. Higgy nekem! Szívemben melegség van minden élő iránt. Nem értem, miért húzódnak el tőlem, mégis azok, akikhez közeledem.
2: Ez a te dolgod.
0: Mordult rá a kutya, és elfordult. A sündisznó utána kiáltott.
1: Kutya! Te bölcs vagy az állatok között! Te vagy az, aki az emberek nyelvén is értesz. Talán megmondhatod, miért vélnek olyannak, amilyen tudom, nem vagyok.
2: Mert mégis olyan vagy.
0: Felelte a kutya.
2: Magad mondtad. Kerül mindenki. Hogy miért? Honnan tudhatnám? Talán így kell lennie.
1: Ó!
0: Keseredett el a sündisznó.
1: Ki mondhatná meg nekem, miért kell így lennie?
2: Talán az ember.
0: Vélte a kutya.
1: Vezess hozzá, kérlek.
0: Esdekelt a sündisznó.
1: Hatalmas hangodat érti az ember. Ide hívhatod!
2: Jó.
0: Bólintott a kutya.
2: Megtenném, mert a szívem jó, bár kissé heves a természetem. Ám ha megtudtad, amit most nem tudsz, távozz is sietve. És most a kedvedért ide hívom az embert.
0: A kutya hosszan és élesen kiáltott. A kiáltásra előjött az ember. Meglátta a sündisznót, és lehajolt hozzá.
1: Ó, ember!
0: Mondta a sündisznó.
1: Tanácsért jöttem. Mondd meg nekem, miért vagyok olyan, amilyen nem kívánok lenni? Miért szúrom meg azt, aki hozzám ér, és amikor melegség van a bensőmben, és nem harag? Hogyan és mivel szúrom meg azt, aki hozzám közeledik?
0: Az ember meghallgatta a sündisznót, majd szapora szavakkal hosszan beszélt. A sündisznó nem értette, amit mondott, de állt és hallgatta. Biztosra vette, hogy okosan és igazat szól. Később az ember visszament a házba.
2: Hallottad?
0: Mondta a kutya.
2: Ilyennek formát a természet. Mehetsz utadra.
1: Megyek!
0: Felelte a sündisznó.
1: Bár nem értettem az ember szavát, de megnyugtatott.
0: Azzal útnak indult a réteg felé. A szél sokáig utána vitte még a kutya hangját, és amerre ment, súgva beszéltek hozzá a füvek, virágok, mozduló levelek. Figyelte a szavukat. Érteni most sem értette, amit hallott, de mindinkább sejtette, mit mondhatott neki az ember. Később, hosszú, fáradtságos út után a rókával találkozott. És akkor egyszerre megértette mindazt, amit egy napon végül is mindenkinek meg kell értenie. A sündisznóknak például azt, hogy tüskés a fejük, a nyakuk és a hátuk is. A tüskék pedig csak úgy egyszerűen előbújnak a bőrük alól, és élesek és szúrósak, és jó is, hogy olyanok, mert mit is kezdene nélkülük? Ezt mind abban a pillanatban értette meg, amikor a róka megtámadta. Heves küzdelem volt. Hosszú harc után a róka volt az, aki kiáltozva menekült, és sebzett tollát nyaldosta. A sündisznó megpihent a levelek árnyékában, és ezt gondolta.
1: Érdekes dolgok vannak igazán. A bárányok azt mondták, ők békés jószágok. Ők már tudták, milyenek, én meg nem tudtam. És játék közben megszúrtam őket, és megsebeztem a kis borjút is. Azt csak én tudom, hogy nem akartam. Ezen túl kerülni fogom őket, mivel nem szeretnék fájdalmat okozni nekik. De amíg velük játszottam, tanultam valamit. Olyat, ami nélkül elpusztulnék. A kutya bölcs. Ő megértette az emberek szavát, és ezt mondta nekem. Ilyennek formált a természet. Most már nem gondolkozom azon, hogy miért. Így is jó. És ha jó, örülök annak, hogy ilyen vagyok.

0: a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált, fülelt, szimatolt, csipegette az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlnak. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élő lényeik között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkodhatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást? Hogyan védje meg az állatok szabadságát? Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Neki láttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a minyulunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Ó, hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, egy gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van, kösd.
0: Anyu rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncsd meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény!
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Ilyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne rántani gyökerestül egy nagy fát.
0: Tombit állt egy keservesen, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
2: Az átkozott tehén a föld alá akar bújni, rajtam nem fog ki.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a dombtetőről a lihegő óriást. Az elefánt, hogy jobban húzhassa, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. nagyot rántott rajta, s kirántotta bálnát a vízbe. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavarta ormányának kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem.
1: Azt hitted, hogy erősebb vagy nálam? No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dőltek, s húzták tovább nagy erőkedve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatai.

0: Ki, amit érdemel? Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ráestöledett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hordd el magad!
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk, csak érd be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételt tett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nemrég ettem.
0: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászondarabkából, amilyen van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászondarabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának és a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek? Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öreg ember szavára.
4: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, ha törik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
5: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkerget a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
4: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
4: Mikor tágul már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtsága. A negyedik napon nagy örömére kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öreg ember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
4: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkor áttüsszentett, hogy a tyúkok ilyetten rebbentek meg a udvaron.
6: Szabzi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni. Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy...
6: Hapci! Hapci! Hapci!
0: És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kiskunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkora már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kiskaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénkkel? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Tél ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most aztán magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek-e hazajönni ebédre. Küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinkkel, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy
7: nuk!
6: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásította egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódolog el, mint az a két mi haszna nénye.
8: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatná a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan, előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttel. Mindjárt jól tartottál. Álmos szépet mi nálunk. Jó éjszakát kívánunk.
0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öreg embert. Az csakhamarba is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld sejemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett. Odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte, álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén. De azt is csak álomnak gondolta. Hát kinyúlt érte. Fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
2: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
9: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyúkocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a cséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet.

0: Három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
1: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
2: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá. Sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Ízesen veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélt a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vett a testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy!
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy!
2: Hát nem paraszkodom, elbírom az ekét. Már pedig az ja, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyira a farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyankorán, mit tudnak a begelyek? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérk egy szúnyog! Nem tudtak ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtak is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet.
1: Ja. Jó van, mérkezzünk meg.
0: Állt rá a szúnyog. Felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Ja, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Ja, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ügyézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrölt szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébig így volt! Az ellenséget letörtöttük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zanakra végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!

0: Hirtelen!
1: Dicsérte meg a szúnyog katonát, a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: a gyermekek és a hold. A nap lement, és esteledni kezdett. Az emberek már mind hazamentek a mezőről, csak két gyermek játszott még a virágok között. Olyan vígan játszottak együtt, hogy egészen megfeledkeztek arról, hogy alkonyat előtt haza kellene menniük. De lassacskán beesteledett, és meglepte őket az éjszaka. A nagy sötétben félni kezdtek, és most már pezzek siettek volna haza, de nem találták meg az utat. Amint így remegve bolyonganak, egyszer csak észreveszik, hogy a fák mögött világosodni kezd. A világosság folyton növekszik, végre meglátják a fényes holdat az égen. Mikor a hold észrevette a gyermekeket, így szólt.
1: Jó estét, gyermekeim! Ugyan mit kerestek ilyen későn a határon?
0: A gyermekek először megrémültek, de amikor látták, hogy a hold milyen nyájasan mosolyog feléjük, bátrabbak lettek, és így feleltek.
2: Mi bizony a nagy játék miatt elkéstünk. Haza szeretnénk menni, de a sötétben nem találjuk az utat.
0: Erre úgy elkezdtek sírni, hogy a hold megszánta szegényeket, és azt mondta.
1: Ha ismétek édesanyátok házát, én világítok nektek egy keveset, hogy megtalálhassátok az utat.
0: Erre a hold olyan erős fényel kezdett világítani, mintha ismét nappal lett volna. A gyermekek most már bátrabban indultak el, és addig keresgélték az utat, amíg szerencsésen meg is lehették. Amikor hazaértek, és már az utcaajtó előtt álltak, azt mondták a holdnak.
3: Köszönjük szépen, kedves hold néni.
4: Jó szívvel tettem, de mostan siessetek, mert szegény anyátok régóta vár, és biztosan húsul is már értetek.

Yay!

0: Lázár Ervin a fájos fogú oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán ilyes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk,
0: mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mivel?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
8: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem, egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj, de majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
9: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm,
0: mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
8: Szóval te is gúnyolodsz, azt mondott talán, hogy lyuk-e, vagy lik-luk, lik-acska, lyuk-acska, vagy liki-luki, mi?
7: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
8: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szánom. Jaj, de szánom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan.
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
10: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aromúra tátott szája Noizuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy ensé is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
10: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
9: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
10: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
9: Mibe töröd bele?
10: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
11: Na ebből elég. Csak locsogtok, lepetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempogán.
10: Azán most elfelejtettem!
11: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
11: Hathatóst.
4: Az milyen?
11: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem héthetőst találjunk ki. Sőt!
4: Nem.
11: Csoda!
1: Az, hogy 8-hatóst.
11: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Bőrbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
10: Eszembe jutott.
4: Mondjad!
10: Azért volt a tyúknak jó móka.
11: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
10: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
11: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósú ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
12: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a vélemény.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza az jutott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról, nem is beszélve.
12: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frakkot. Csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott. Racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne? Egy kötőszó.
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam. Sárga kalustit viselt! Csokornya!
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült!
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
11: Egyáltalán nem őrült meg. Fenébe a miszerintekkel! Térj a tárgyra!
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közbe, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
13: Mi az? Mi fáj?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal egyfolytában.
12: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
12: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
9: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
9: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúgy, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mika Maka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszól.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
12: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugásra kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a szemem, a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na,
5: ez akkor sem utalás. Na, ez egyértelműen nem megfelelő.
0: Nagy hangzavar támadt, Mika Maka nem tudott rendet teremteni.
5: Varázsolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mika Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mika Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el, fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
9: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
9: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
7: Dömdö! Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
14: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
15: Tényleg, szamára tudná változtatni?
9: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
15: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogú szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
10: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőd, de ne szólj bele.
15: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
15: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy porítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
12: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
11: No, nem kell azért megsértődni. Maradj csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
11: És miből gondolod, hogy a szemfogat tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
15: Még hogy én nem tudok! Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
14: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvasom neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
14: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
14: Mit számtalankedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
10: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
7: Döm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
15: Micsoda? Halljátok, mit mond?
13: Halljuk, halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
15: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzz, furóval!
7: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
15: Hát, az aztán nem. Nem, de nem ám.
11: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled. Gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
15: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem!
11: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos, ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
15: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
15: Csak a fogorvos segít.
0: Többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király?
15: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl!
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szemedül lett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mika Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
10: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődött.
14: Hogy te veled mi lesz?
10: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött?
5: Tényleg? Nagyon sérült.
11: Igen,
5: tényleg. Vigyétek el a Lajost! Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelő javító.
0: Mondta Mika Maka, és búcsúztam. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi, kipi, Aromó, bim, bum, Bruckner Siegfried és Cliff Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagolt az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé.
3: Ekkor megszólalt
0: Aromó.
3: Itt a ház!
15: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendre. A lépcsőházban már csak 24 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, két lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, azt mondta Bruckner Siegfried.
15: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
10: Valamit fúrnak.
15: A fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
15: Jaj!
16: Ne jesztegessen! Kitáttani?
0: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már berregett is valami, csörönt is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
16: Na!
15: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
15: Rettenetesen ordítani fogok.
16: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
15: Ha fúrni tetszik.
16: Ki fúrva?
15: Ha tömni tetszik.
16: Betömve.
15: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
15: Ide zsűs Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, na mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám. Maga egy bűvész vagy, bűvész vagy, hogy amit akar.
0: Két cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
16: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
15: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
15: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtövésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
15: Ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
15: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehet egyet nekem is?
17: Tömés.
3: Igen?
17: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajta.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Ehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló áll a produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fájni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is tudom enni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy pár vízliért, megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőben. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá! Megjöttek. Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hőssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam. De egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsit csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper!
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízliért megnézhetitek.
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordul.
4: Üdvendő Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Aromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdőn fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
7: Ami azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömpölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyőszörökbe föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tölt el semmit.
1: Mondta neki Mikka Makka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogy is nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikka Makka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csoda fog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, Minti, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
6: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minti. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazunk Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
6: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, arany betűkkel.
4: Úgy van, igen.
6: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
7: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet! Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
8: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Konda! Jankó!
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
2: Öregy fia az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
1: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjegyték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fia?
3: Bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
2: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
2: Na, hát eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
2: Hé, ugyan mit kínlódol, fia? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa. Az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
2: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe, hát ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
4: Na most... Öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
4: Hát ez ugye bizony mit csináljak?
2: Hej fiam! Csak jó vigyázz erre a pálcára! Mert ez olyan pálca, hogy egy súlyításra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
1: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem kínlódik, ne küldje az erdőbe.
2: Mit beszélsz te, te macskabéka te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Ki felé fel is út, le is út?
4: Ha jó van. Ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
1: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
5: Hát te ki vagy, fiam?
4: Én? Én az aki?
5: Uh-huh. Hol lakol?
4: Én? Ingber is nadrágban.
5: Hogy hívnak?
4: Jankónak.
5: Mit keresel a szeméten?
4: Szolgálatot, felséges király.
5: No bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogadlak Kondásnak.
1: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
5: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy a zúlom erdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
1: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat, hadlám mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdette sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral, a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
6: Hey, te emberi szint! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
4: Már nem veszek egy éjként, hanem jön ide a tűzben, és süső szalonnát kenni sem.
6: De ilyen olyan teringet te teremtette! Vagy csutok én neked szalonnát!
1: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
4: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
1: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje.
4: Jó!
1: Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
4: Hiszen, hogy itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, na?
1: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
7: Isten hozott Kondás Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
1: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
7: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
1: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
4: Na, elég öcsém, Isten hírével amelyre a szemed le.
1: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat.
5: 1, 2, 10 Elveszett belőle? Nem, megvan mind.
1: Dehogy veszett? 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
5: No, fiam Jankó, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj.
4: Egy azt mondja, ne csapkodj. 2, nem eszem én senki fiával, adjál külön az én vacsorámat.
1: Jól van. Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
8: Jankó, add nekem ezt a szép bokrétát.
4: Nem, adom én. Szerezze magának a kisasszony.
1: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüst erdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüst erdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüst fa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
9: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
1: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
9: Ilyen olyan teringettő, majd eszem én veled szalonná!
1: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Hazám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
4: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
1: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripalók fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
3: Isten hozott, Kondás

0: elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
1: No, Jankó! Még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
2: Azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Hát a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
3: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
2: Nem, adom én. Szerezzem a kisasszonya ezüst bokréteket.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom.
0: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorázz.
2: Jó van, király uram, ami a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemen, de én nem vacsorázom senkivel, fenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi királykisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi királykisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s kihirdették, hogy azé a három legényé a három királykisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. Na, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
2: Hiszen majd felugratok én?
0: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája, de nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
0: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát te mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassa?
4: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
0: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Szaladnak az

0: Nasok Kondás Jankóért. Mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
1: Na, hát itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
0: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
2: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Csőréből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargalja.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Egy doboz szardínia. Amikor a kép elkészült, a doktorbácsi odahívta Pikpokot és Kassiát, és megmutatta nekik.
1: Nézzétek meg jól, és magatok is láthatjátok, miféle nevetséges félreértés csücsül Pikpok hasában.
0: A felvételen pontosan lehetett látni a kis Pikpok gyomrát, és gyomrában egy bádogdobozt ezzel a felirattal. Eredeti portugál szardínia.
2: Szardínia? Egy doboz szardínia? Te meg azt mondtad, hogy semmit sem vettél el a hűtőszekrényből.
0: Pikpok lehorgasztotta a fejét, és az orra hegyéig elpirult.
2: Ne haragudj, nem tudtam, hogy ez a félreértés portugál szardínia. De azt tudtad, hogy lenyeltél valamit. Miért hazudtál?
0: A kis pingvin szégyenkezve tapogott rövidke lábocskáin.
2: Ne haragudj, de nem volt konzervnyitóm. Látod, minden a konzervnyitóm miatt történt.
3: Butácska, miket beszélsz? Miért nem mondtad, hogy lenyeltél egy doboz szardíniát?
2: Mert olyan borzalmasan szeretem a szardíniát, és szörnyű éhes voltam, és nem volt konzervnyitóm se. És különben is én olyan szerencsétlen vagyok. Most mi lesz ezzel a dobozzal?
1: Hogy mi lesz most? Sajnos meg kell operálnunk.
0: Pikpok úgy megrémült, hogy egészen elfehéredett, de egy pillanat múlva kacsintott egyet fekete szemecskéjével, és halkan így szólt.
2: És nem próbálhatnék meg most lenyelni egy konzervnyitót? Akkor talán a szardínia magától kinyílna.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: De hogy rossz nekem? Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a 7 ágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a 7 ágú lámpást, a kis korsó olajat. 2 kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat.
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén?
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegény ember?
1: Én bizony agyon ütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, és aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és minden áron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt. Kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett királykomáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Hey, azt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi hely a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogy ha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: No hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval? Ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt hancúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, s bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a komák!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya, add ki a magadét, de úgy, hogy most a királynak terítesz.
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémánttal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Add nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönni. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na, és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát, hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb, ugye, szaladgál a sok rajkon.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkigette, itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodt ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra, gondolta. Leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úcu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta a lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az újjal. a régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza, ő meg kiment az udvarra, és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika, gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért fel megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Annie M.G. Schmidt, Fip Westendorp, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a legváros kenyeredet, de össze nem asszatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját.
2: Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe!
0: Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. De a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre.
2: Mit műveltél?
0: Kiáltotta kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kosmuk.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba. És a biztonság kedvéért hozzáöntött még 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte Kosmókot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkóztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is.
2: Meneküljünk!
0: Kiáltott a Szutyog Sári, és Kosmukkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
1: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Kosmukkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
3: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
3: Azonnal jöjjenek tűzoltó urak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
3: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
3: Nagyon bután viselkedtél, Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Kosmuk sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Wolf Elbruck.
1: Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt és barna, kicsit hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Feláborító!
1: Kiáltott fel a kisvakon.
2: Kikakítál a fejemre!
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakítál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én! Ugyan már! Én ilyet kakilom!
1: Felelte a galamb. És placs, fehér nedves kulimás csattant a vakon mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfröccsent.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelésze.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló, és zsupsz-hupsz öt nagy kövér lócitrom pottyant halszárnyira a vakond lába mellé. A vakond le volt nyűgözve.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyula.
4: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a nyúl, és ratatatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudok csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a kecske, és pit-pat, nagy kupac karamelszínű gombócbuk fentezett a vakond elé a fűbe.
2: Nem is csúnyát,
1: gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a tehenet, aki éppen kérődzött.
6: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a tehén, és trotty-rotty, óriási zöldes-barna lepénytocsant épp a vakon mellé a fűbe.
2: Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre,
1: gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a malac, és plotty-plotty, puha, barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az órát.
2: Ti kakiltatok rá?
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két dagi fekete légy üldögél egy lócitromon. Eszegettek.
2: Végre valaki tud rajtam segíteni,
1: gondolta a kis vakond.
2: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
6: Maradjál szép, hogy nyugton.
2: Maradjál nyugton.
1: Zümmögték a legyek. Hamarosan meg is állapították.
6: Hát világos, mint a vakoblat. Ez bizony a kutya volt.
2: Kutyátok rá.
1: Végre megtudta a kisvakont, hogy kikakilt a fejére. Lajos Béla, a hentes kutyája. Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára. És csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisvakon boldogan és elégedetten bújt vissza.

0: Nagyon szép.
1: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
2: Gyertek az én házamba dolgozni.
1: Az elefánt meg azt mondta.
3: Nem, az én házamba gyertek.
2: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
1: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, s kérdi.
3: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
2: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
1: Mondta az antilop.
2: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
3: Az igaz.
1: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy. Itt van neked is egy kő. Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány.
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkánytanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott, hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikot meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, a zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
0: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Már pedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman oda mentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszeriben felderült az arca.
3: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhelyhamuját, és a vízbe szórta.
3: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfahamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle, csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Trip. Valamikor, réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán azt keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rögvest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli. Fiammá, vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvak a cserépen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szón, Ill át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felvirradt végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityerkős Szón, Illt, aki az üres virágcseréppel áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a gyermeket.
1: Hát, te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
0: Szón, Ill ekkor hüppögve elmondta,

0: bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. A démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagollyal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell ennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz, ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehess.

0: éppen a démon király.
1: Uhú! Sose kesen regyel. Veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
2: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalt a barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a szányra kell, jóval korábban érkezik meg, mint az elefánt. Amikor elérték a démonok gyülekezetét, bagoly úgy tett, mintha éppen mély álomból ébredt volna fel. Tollát felborzolta, és tágra nyitott szemmel nézett körül. Majd így szólt az összegyűlt démonokhoz.
1: Uhú! Különös álmom volt. Elvettem feleségül a démonok királynőjét. Ezért igazából el kell vennem. Hol van hát?
2: A démonok hangosan tiltakoztak.
3: Hát, levedjük feleségül a királynőt.
4: Csak azért, mert valami
3: butálunk miatt, nem lehet.
4: Nem.
2: A bagoly pedig rávágta.
1: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
2: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

0: az Ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való Ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba.
0: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. S már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
2: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
0: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott, azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
1: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
3: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
0: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
1: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Most sötétben fizetek vele.
1: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
5: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
1: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De kumisz élet ez! Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöpnek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
6: Mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek.
1: Sóhajtozott a szegény asszony.
6: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassak. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
1: Most már ennek a szegény öregasszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jóhúszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjú koromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
6: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, s a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket, de ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyaklánc félét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jel ott feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
3: Szerencsét hoz ez a pénz. No, majd meglátjuk.
1: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorshegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek még hozzá egy sereg huszas szemelátára, akik büszkén motogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig, kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szított, gyalázott, aztán sutyomba továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban, végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
6: Nem érez semmit. Hamis!
2: Nem vettem észre,
1: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
2: Nicsak, hiszen ez hazai pénz. Derék, becsületes, hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derékhúszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
1: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derékhúszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüsthúszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüsthúszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
7: Végezte be élete történetét az ezüst húszas.

A paraszt meg az ördög. Román magyar népmese.

Volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá, az

0: Én dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen, elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugi, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát kaszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s vígan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat van, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgyis jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy délrel durral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod-e, hétás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyite!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklahasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan város szerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztal a galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára!
0: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb! Képzelem, mennyire összefagytál!
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyó egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estémet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, s bizony, ahogy mosdasz vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
0: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogy ha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyó hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyó?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyó remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyó jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött. Cukoranyó teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és itt nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt, cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
2: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
2: Nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajo földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sutácskák, s vaj, merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy kuja emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám! Én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsingahúzod. Volna most oda egy isteni fúvó, ha akarod, elviszlek magam. Megrült az énekmondó, mindjárt fogta a kis hunga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávé szimbocskor, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékban nem értek. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak, Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a posztjahodokra. Kettőnek sastula volt, kettőnek pulykatolbó volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a púpjokon felhőből válló iszákot cipeltek, teli mindenféle termőmogok. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek, sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek egy komák? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fejnyőfát. Erre azok hálásan bólogattak, majd nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hosztyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgó szél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Coloradón lefele. Mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az ének mondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyog hang odagugult a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti a szárazon követte őket, s ügyelt büködő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg akkócska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időzte komótus. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje belesajdult. Egy képpillangó még füstölt képeket is ajándékozott neki, hogy majdnem mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradtok, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, s elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami törög húzza más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarat, akik elvonkodták a folyón hegymenet, s maga az országába. Amint kiszállott, a kivájt fatörzset ledöfte a folyó medvét. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt,

0: Lázár Ermin, a csoda patika. Ordított első vevőjére torka szakadtából rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg rimapéntek fűterén.
1: Hogy mit képzelek?
0: Emelte fel a hangját az első vevő.
1: Te nem az van kiírva maga bótyára, hogy patika?
2: De az.
0: Mondta rimapénteki rimai péntek.
1: Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hó kérjem, hanem a patikában?
2: Az is ki van írva, és ki a cég tulajdonos.
1: Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Nekem aspirin kell, és kész.
2: Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki, rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul?
1: Milyen szözt árulna most egy patikában?
0: Mérgelődött az első vevő.
2: Embernek fia,
0: mondta kissé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek.
2: Ez nem a test, hanem a lélek patikája.
0: Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
1: Lelki bajok ellen?
2: Igen.
0: Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy szó.
2: Tisztelt barátom! Velön az első vevőn bármit vásárol ingyen kapja. Válasszon.
1: Győszinte legyek. Nem pontosan értem, hogy milyen lehet gyógyszert kapni az ön patikájában. Már reménykedem, de reményeimet ki sem merem mondani.
2: Mondja csak bátran!
1: Ne talántán irigység, gőg, nagyképűség, jáhaság, kárm, rossz indulat!
0: Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta.
2: Kicsinyesség, kapzsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohojság, lelkiresség, pénzsóvárság, és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.
1: Ez nagyszerű! Uram, hát bocsássa meg, hogy az imént emeltebb hangon merészete megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. A zsártosság ellen is van gyógyszer.
2: Van,
0: mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.
1: Képzelj el, nekem van egy házsártos, íri, lusta és nagyképű veleségem. Egy kicsinyes kapzsi napom. Egy torkos, tohonya pénzsóvár ipam. Egy alamuszi ángyikám, egy kárvendő bácsikám. Mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak hoználjon.
0: Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje bubját.
2: Van egy bökkenő.
1: Engem már semmi nem akadályoz meg, hogy megmentsem a feleségemet. A ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat, mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam az a bökkenőt.
2: Annyiska csak, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
1: Úgy érti?
0: Tátotta el a száját az első vevő.
2: Úgy.
1: Hát az várhatja,
0: mondta elkeseredetten az első vevő.
2: Mit?
1: Hogy mondjuk a feleségem idejön és gyógyszert kérjen, irítség, lustaság, ázsát és nagyképen saját maga számára?
2: Már hát miért nem történne ez meg?
1: Meg kérlek szépen, ez a nő, ez azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen, hogy rólam állítja, hogy így lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
2: Én szívesen állok rendelkezésére. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
1: Hát csak nem képzeli, hogy ez igaz, még hogy én így, még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges.
2: De veszekedősnek csak veszekedős, velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy bejött.
1: Én? Hát én ember, hát maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit a veszekedős elleni híres gyógyszeiből. Tablettát, zsírt, írt, vagy tudom is én, balzsamot.
2: Maga nagyképű fajankó!
0: Ordított el magát Rima Pénteki Rimai Péntek.
2: Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic.
0: Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr!
2: Hát, ha mégis igaza van.
0: Gondolta Rima Pénteki Rimai Péntek.
2: És be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ah, ugyan. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni.
0: Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írekből, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk nincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rima Pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te Rima Pénteken laksz, elmentél volna Rima Pénteki Rimai Péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem. Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak. Ő maga meg búvában, bánatában elbújdosodott. Ma se tudja senki, hol lakik, mit csinál, ha csak a Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az eféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, s kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, s elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, s gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet!
0: Mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűsárnyát az emberek,
0: válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira mondván.
1: Egy de jószagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris ereszteni ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Na, csak lassan a testtel!
0: Mondta a bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika, szent tehenünknek kegyes élettársa! Hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok utamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
3: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam, ő meg magamra hagyott a rengetegben,

0: s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makéjakat táplálékomul.
1: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brahmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
2: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
0: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
1: Felelt erre a sakál. A Brahmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
0: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
1: Újra elmondta hát a Brahmin, hogy mint történt a dolog.
0: Különös.
1: Csóválta a fejét a sakál.
0: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brahmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
3: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
0: Hát persze.
1: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
0: Persze, én voltam a ketrecben, vagy hogy is volt, ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a Tigrisben, és arra ment a Brahmin, nem, itt se jó. Hát, kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
3: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a Tigris, érted?
0: Értem.
3: Ez meg itt a Brahmin, érted?
0: Értem.
3: Ez itt a ketrec.
0: Értem.
3: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
0: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyaráznál egy kicsit világosabban.
3: Ó, te tökéletlen.
1: Dühöngött a Tigris.
0: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
3: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
1: Azzal már ugrott is a Tigris a ketrecbe.
3: Érted-e végre?
0: Értem, hát.
1: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a Tigrisre. A Brahmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta útját.

0: Jakab Mester karácsonya.
1: Ívtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja. Meredek hágóit ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab Mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Errefelé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab Mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak

0: megvillen, s eltörik a játék. Fárjad, a mester most kezdheti újra.
1: Sietnem kell gyorsan.
0: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
1: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
0: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
1: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalál.
0: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
1: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
0: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
1: Van egy jobb megoldás.
0: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
1: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
0: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
2: Jakab este, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
0: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Írul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
2: Semmi baj,
0: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
2: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
0: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen lerakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikat gyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legényt. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elékeríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnának el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, s egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: A gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog, de nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullánkját. A királyné mit gondolt magában, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utadócsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uramisten! Hát ezután én már csak követ fogok ki. Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyánk?
2: Édesanyánk már befűtött a kemencét. Befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, minthogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott és ezt mondta.
5: Ejha, ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fog adni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, azt pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs bennett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság, el is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzezsákokat, elállt szeme szája a csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa a fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindet kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

Volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolyonddá, az

0: földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen, elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: De bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát kaszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s vígan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgyis jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy délrel durral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod-e, hétás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ha! Gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van. Ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklaasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzöl tetejük alapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap? És a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok közt sétikál, sőt, csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és Pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mintegy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott, evett kekszet, s kétszer sültett hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd, király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőtrázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Présliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ella, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető, legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Présia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagyra mazurit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyá, és világcsúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van, egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet, bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé, mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz, a komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyhaha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegedne kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csórtam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

0: Lázár Ervin a fájós fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, te lezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
1: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
4: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elől ment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyf alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törjögetek vele, hogy halotti toromra tartogattam!
4: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
5: Halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
4: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
4: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
4: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
4: De hát ne oldíts már. Mondd meg, hogy mi a bajod.
5: A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga.
3: Nagyon fáj.
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Én úgyis meghalok. Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
4: Hát bizony ez kinyuka. Egy lyuk. Lik.
5: Lyukacska.
7: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
6: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
5: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondtad talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Likacska? Lyukacska? He? Vagy liki-luki? Mi?
6: Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondott. Sőt, ellenkezőleg.
5: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
5: Jaj, de sajnálom. Sírattam szegény.
3: Kicsodát?
5: Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat szállom, sírattam, sajnálom.
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
5: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogad.
3: Azt?
5: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogadtak. Annak idején. Igenis. Mostan.
1: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
5: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te mértesz ezen?
7: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom, mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
9: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aron úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
5: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
7: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
7: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
7: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
4: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefegyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
7: Azon most elfelejtettem!
4: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
9: Milyen módszer?
4: Hathatóst.
9: Az milyen?
4: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem hídhetőst találjunk ki. Sőt!
9: Nem jön ki.
4: Micsoda?
1: Az, hogy 8 hatóst.
4: Nem baj. Mondd azt, hogy 16 hatóst vagy 17 hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
7: Hő! Eszembe jutott!
4: Mondjad!
7: Azért volt a tyúknak jó móka.
4: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
7: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
4: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel!
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
5: Ezeket a mi szerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
5: Egyszer találkoztam egy mi szerinttel, és össze-vissza az jutott nekem! Elegem van a mi szerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbártorokról nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy mi szerinttel? Szerinted mi az a mi szerint?
5: Köcsök kalapot visel, sárga kolucsnit és frakkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
5: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
5: Most mondtam, sárga kalustit visel, csokornya...
3: És hazudott.
5: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
10: Egyáltalán nem őrült meg. Fenni ide, ami szerintek kell. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát, pótolja a mulasztást.
0: Áramú elégedetten leült.
11: Mi az?
5: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
6: Dömdödöm.
0: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyelje maga?
6: Nem.
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
5: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
11: Juhúj! Foghúzás alasztán szörnyű.
0: Mika Maka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
10: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugásra kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
5: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
5: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin? Igazán csak jót akar neked.
5: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam a szemem a fogom, tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
3: Hát mondd már, legfőbb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na, ez akkor sem utalás. Na, nem más kell. Ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mika Maka nem tudott rendet teremteni.
10: Varázsolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mika Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
10: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mika Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
5: Honnan vetted a csengőt?
10: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
5: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
5: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hündéknek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
5: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
5: Akkor te nem is vagy igazi tündé.
6: Dömdö. Dömdö.
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer Dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
12: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix, Dirnix szamára változtatna téged.
5: Tényleg, szamára tudná változtatni.
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
5: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
7: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőd, de ne szólj bele.
5: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
5: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
2: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked.

0: lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
1: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
2: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
0: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
3: És itt elakadt.
0: Mondjatok rá egy rímet.
2: Mivel nem a mi fogunk?
1: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
4: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
3: És ekkor szigorúan megszólalt Dömdödöm.
5: Dömdödöm. Dömdödöm.
3: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
4: Micsoda? Halljátok, mit mond?
6: Halljuk!
3: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
4: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzz, fúróval!
7: Dödöm.
3: Bólogatott Dömdödöm.
4: Hát, az aztán nem, de nem ám.
8: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled, gyertek.
3: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
4: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magamra vagy velem.
8: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
3: Bruckner Siegfried felugrott.
4: Szétlapítom!
3: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
4: Csak a fogorvos segít.
3: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a királyi?
4: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl!
2: Na, csak ne nyulazzunk!
3: Mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szemedüllet, arca horpat valamennyiöknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
8: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
9: Én.
3: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
4: És ő velem mi lesz?
3: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
1: Hogy te veled mi lesz?
4: Hát az agy velőm. Már elfelejtetted? Hogy az agy velőm beletörött.
8: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelőjavító.
3: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacska Mati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
2: Itt a ház!
4: A fogorvosé.
3: Tekergette a nyakát Bruckner

0: Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne el rajta, gondolta Kár örvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried,
1: ottom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
2: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
3: Valamit fúrnak.
4: Fogamat fúrja!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszelgett. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
4: Jaj!
5: Ne jesztegessen! Kitártani!
0: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csőrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
5: Na!
3: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
3: Rettenetesen ordítani fogok.
5: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Ha fúrni tetszik.
5: Kifúrva?
3: Ha tömni tetszik.
5: Betömve.
3: Kész.
5: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
3: Ides és Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, de mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tokikám. Maga egy bűvész vagy, bűvész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
5: Jaj.
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul 2-szer is. 720 kitüntetés.
3: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
3: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
2: Egyáltalán nem fáj.
3: Ugyan, egy hősnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
2: Egyáltalán nem fáj.
3: Ugyan, egy hősnek.
2: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
2: Nem lehet egyet nekem is?
6: Tömés.
2: Igen.
6: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Ciao dalla tua sfogata. Egy árvajat sincs.
1: Aromó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogad kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogottömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
2: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zilz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De... Villával. De szükség esetén kanállal is.
0: Na, tessék csak.
4: Sőt, még szükségesebb esetén... kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Aromó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parvízsziért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fönnhordja az órát.
6: Talán én látom valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette Vacska Matinak.
3: Hogy beszélsz te egy üssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Aromó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zilz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemő is nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
3: Ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
3: Igen? Ha ma bolott volnék, ötször egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízsdért megnézhetitek.
6: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire...
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Aromó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
7: Mit irigykedsz? Hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Ide nézz, Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
7: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
8: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
8: Elég buta oroszlán vagy te.
9: Dödöm.
1: Helyesel, dödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
7: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, és úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjen, csútyan, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégsem kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikamaka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikamaka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betövött szemfogam kitörött. Ez a csoda fog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, Minty. Nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
6: Ez nagyon szép volt. Gratulálok, ma, Minty. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
6: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
6: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na, akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
7: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szádja! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
8: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: سیگان بشین. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát ki. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Téla nevem.
3: Ha te vagy ez a télapu, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnyaszárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólalt.
3: Itt járt télapu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt. Azt mondta Téla nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldus botra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy járva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, s azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukról.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a húzt. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedést tört ki oda lenne a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Rémusz bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémusz bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
1: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz? Melyikük lesz a győztes?
2: A medve. Ő az erősebb.
1: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
2: Ésszel is lehet kötelet húzni.
1: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élesztgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a bárány kisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafent?
1: Figyeld, hogy nem fut-e ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Ó, szót se érdemel. Ezért a kis kelemetlenségért bővel kárpotol a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonság.
1: Tudom, nagy szívesség, hogy a tüzet élesztgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta. Különben is, vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban.
5: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
6: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
7: De! Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilvalekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken?
0: Mezeiné megütődve tekintett rá.
1: Miért talán? Ismersz erősebben?
2: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
6: No, szeretném én látni azt az állatot?
2: Hiszen már látod is.
0: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, a farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
6: Nem látom sehol.
2: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
1: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
2: Nem más, mint én.
6: De, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
1: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
2: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
6: Birkózást ajánlasz?
2: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
0: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat. És a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
2: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a száraz földön.
6: Elfogadom a kikötést, mert én meg biztosabban állok idekinn a száraz földön, mint odalent az iszapban.
0: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
3: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
0: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
3: Elkészültetek?
6: Ajaj, már régen.
0: A teknős is felbukott a víz alól.
2: Elkészültem.
0: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
8: Mivel készült el?
9: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
8: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
9: Dehogy is. A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
8: Oda kötötte valamihez a kötelet?
9: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
3: Készültetek mind a ketten? Hát akkor vigyázz! Rajta!
0: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marokra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az apót.
6: Ennyi azt a hét meg a nyolc! Csak nem tesz csúfvá egy ilyen hitvány kis teknőc, akinél a féltalpam is nagyobb.
0: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, cibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidől, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
3: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést.
2: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár 100-ig is bírom.
0: Hanem a medve háromig sem bírta. Keze lába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
2: No. Belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
6: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
2: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
0: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt Mezeiné asszonyság.
1: Azt hiszem, közben megfőtt a lekvár, gyerünk haza. Ilyen szép mérkőzés után valamennyinknek jól esik majd egy kis kóstoló.
8: Én is szeretem a szilvalekvár.
9: Jó is az. Eredj haza gyorsan. Hát, ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára.

0: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
1: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
0: Szépen meg is nőtt a répájuk. A muzsiké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett. A másik évben megint hívta az ember a medvét.
1: Vessünk ismét közösen.
2: Vessük, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
0: Mondta Misa.
1: Rendben van.
0: Egyezett bele a furfangos ember.
1: Legyen a kívánságod szerint.
0: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberé lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől fogva megszűnt a barátság a medve és az ember között. Itt a vége, fuss el véle!

0: a szénégető álma. Réges-régen történt Hida tartományban, ahol a hegyek úgy borulnak egymásra, mint a kabát két szárnya. A Szóra nevű völgyben élt egy derék szénégető, akit Csókicsinak hívtak. Egyszer éjjel álmában megjelent előtt egy remeteféle öregember, s így szólt.
1: Csókicsi, eredj el, takajam a városába, és állj ki a miszóvárusok hídjára. Meglásd, jó hírt fogsz hallani.
0: Másnap, ahogy felébredt, Csókicsi váltig töprengett magában, hogy vajon mi lehet az álom értelme. S bár nem tartotta egyébnek káprázatnál, az álombéli öreg mégis bogarat tett a fülébe. Végül úgy döntött, csak elmegy takajamába. Még alig pitmallott, mikor hátára vette az eladásra szánt faszenet, s elindult vele takajamába. A városban utcáról járt, árulta portékáját, s közben itt is, ott is hiába kérdezősködött, hogy merre van a folyó, mert Takajama a városnak város volt ugyan, ám mivel magasan a hegyek között feküdt, folyónak a nyomát sem lehetett találni benne. Csak nagy sokára lelte meg Csókicsi a hidat, ami a féle pallódeszkákból ácsolt rozogat ákolmány volt, s két hegyet kötött össze. Az emberek ezen jártak át vásárolni a hídlábánál lakó miszóárusokhoz, akik a messze földön híres szójababpasztát készítették. Csókicsi szinte egész nap a hídon áldogált, de bizony nem hallott semmit, amit jónak tartatott volna. De mert jámbor ember volt, kiállt másnap, harmadnap, sőt még negyednap is, hát ha mégiscsak hall valami jó hírt, ahogy az öreg ígérte neki álmában. Aztán az ötödik napon a híd tövében lakó boltos, aki nap mint nap látta a hídon ácsorgót, furcsálani kezdte a dolgot. Oda ment hát a tétlen várakozó Csókicsihoz, s kíváncsian megkérdezte.
2: Hallja-e, jó ember! Nem tudom ugyan, hogy kelmed kiféle, miféle, de nem árulnál, hogy mi végre áldogál itt már vagy ötödik napja?
3: Nos, hát tudja, az úgy történt, hogy?
0: Kezdte Csókicsi, s ezzel elmesélte különös álmát. Erre a boltos fitmálóan nevetni kezdett.
2: Bizony, balga ember lehet kelmet, ha egy csalóka látomásnak így fölül. A minap jó magam is álmodtam hasonlót, megjelent előttem egy remeteféle vénység, és mindenféle zagyvarságokat beszélt, hogy él valahol hida tartományban egy Szóra nevű völgyben egy ember, akit Csókicsinak hívnak, és hogy annak volt egy...
3: A mindenit. Hisz ez rólam beszél?
2: Na, annak a Csókicsinak a háza mögött van egy fenyőfa. Eredj, mondta nekem az álombéli öreg, s ást fel a fenyőfa tövét, mert a fa alatt nagy kincs van elrejtve. Na, csak hogy nekem fogalmam sincs róla, hogy hol lehet ez a Szóra nevű völgy, de még ha tudnám is, nem vagyok én annyira ostoba, hogy komolyan vegyek egy ilyen babbadarságot. Na, látja, jó ember? Kelmed is jobban tenné, ha szépen hazamenne, ahelyett, hogy itt fecsérli el a drága idejét.
0: Csókicsi persze rögtön megértette, hogy ez az a jó hír, amelyre várt, s ennek úgy megörült, hogy még köszön is elfelejtett nagy sietében. Amint tüstén kiásta a fenyőfa tövét, s valóban sok-sok kincset talált, pontosan úgy, ahogy az a boltos álmában megmondatott. Egy csapás a dúsgazdag ember vált belőle, s a környékbeliek attól kezdve csak bőszerencse úrként tisztelt.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan minden tudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha minden tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édes fiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi, ha vagy tyúk a csirkéivel, fogjátok meg, szerencsét hoz!
0: A béresek azonnyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tudd meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci. Hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből? A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. S mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát, s küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelthez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hivatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: Loptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit, egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezében Marci egy fő kendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette.
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, s azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hivatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helye.
3: Siess haza, felséges uram!
5: alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
2: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött, Marci szépen kisúrral. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
5: Hogy adja, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
6: Vendégeknek tálléka!

0: fél takaró. Valamikor réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját, minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra, mivel minden az enyém. Azt akarom, hogy menj el innen!
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned, különben magam doblak ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kin játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öregembernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra, ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várta, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled.

0: hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
1: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a kettévágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Nem tudod, kivel állsz szemben. Ennél rosszabbul nem is járhatott volna a kis Pikpok. A vörös szakálú halász ugyanis gonosz, kegyetlen ember volt. A remegő pingvint zsákba dugta, hazavitte, és ott bezárta egy sötét kamrába a tyúkokhoz. Ilyen megaláztatást Pikpok nem tudott elviselni. Ő a hóviharok szigetének lakója, a híres vakvok unokaöccse, Kassia kedvence, ő, aki ezüst szárnyakon átrepülte a fél világot, most közönséges tyúkokkal kellett, hogy együtt lakjon. Úgy a szívére vette, úgy elszomorodott, hogy sírva fakadt.
1: Ó, borzalom!
0: Krokodil könnyeket hullatott, sírt, hüppögött, és egyre csak azt hajtogatta.
1: Minden, amiatt a pótusonna miatt van. Minden a pótusonna miatt.
0: Olyan szánalomra méltóan és keservesen sírt, hogy még a tyúkok is megsajnálták. Egyikük, a legidősebb, kendermagos így szólt.
2: Lebegy túl szívedre. Idehozom neked a legfinomabb, legnagyobb tojásomat.
1: Nem akarok tojást. Vissza akarok menni Kassiához.
0: A másik tyúk, Agata, azt mondta.
3: Ne sírj, mert megkassad a szívem, ha rád nézem. Elkotkodácsolom neked a legszebb mesét, az aranykakacskáról.
1: Nem akarok mesét, a tóhoz akarok menni.
0: A harmadik tyúk, Kunigunda, kotkodácsolni kezdett.
3: Ne bőd, megmutatom neked a gyönyörű kis csibéimet.
1: Nem akarok kis csibéket, vissza akarok menni a óviarok szigetére.
0: Akkor közelebb lépett az aranyos tollú kakas. Kuku, riku.
4: Csend legyen, tyúkok! Mit törődtek ezzel a bőgő masinával?
0: Ez már túl sok volt. Pikpok letörölte szárnyacskájával a könnyeit, megigazította a fehér mellényét, és csak nem neki ugrott. Kukurikúnak.
1: Ki a bőgő masina? Ki? Vondd vissza, mert nem tudod, hogy te kivel áll szemben.
0: A kakas felborzolta a tollait. Pompás taraja bíbor színben csillogott.
4: Ne ugrálj, jégmadár, mert úgy megverlek, hogy a saját nagymamát sem ismer rád.
1: Azt próbáld meg! Oda nézzetek! Azt próbáld meg! Ki is tépek minden tollat a farkadból!
0: Ezekre a szavakra a kakas egyenesen a pingvin szemének ugrott, és szörnyű verekedés kezdődött. Csak úgy repkedtek a tollak a levegőben. A fehérek és feketék Pikpokké, az aranypirosak Kukurikujé voltak. És már nem is lehetett látni sem a kakast, sem a pingvint, csak valami gomolygot, ami ugrált és ádázul verekedett. A tyúkok szörnyű rikoltozást vittek végbe. Erre betoppant a kamrába a vörös szakálú halász. Csépelni kezdte őket egy bottal, és azt kiabálta.
5: 100 000 lepény halra! Azért etetlek benneteket, hogy agyonverjétek egymást!
0: És néhány jókora ütéssel szétválasztotta a botránykeltőket. Szegény Pikpok alaposan eldöngetve került ki a küzdelemből. Bal szeme beverve, fehér mellénye összevérezve, fekete frakjából kitépve a tollak. De még a sarokban is azt hajtogatta elkeseredetten.
1: Te huligán, nem tudod, hogy kivel áll szemben. De jól elláttam a bajodat.
0: A kakas torka szagadtából sivalkodott.
6: Tél apó cigánymese. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
7: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
6: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
8: Tél a nevem.
9: Ha te vagy ez a télapú, akkor a téd ez a sok pénz.
6: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. És Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólalt.
9: Itt járt télapú, elvitte a pénzt.
7: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
9: De hogy nem? Egy öreg járt itt, azt mondta Téla nem. Odaadtam neki a harisnyát.
7: Koldus botra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkat.
6: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikot. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy árva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
7: Itt fogunk aludni.
6: Mondta az öreg, s azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
7: Valaki jön,
6: mondta feleségének az öreg.
7: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
6: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
8: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
6: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a húzt. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedés tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
10: Az ördög vigyen el benneteket!
6: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót, és nagyot rikkantott.
7: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
6: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
7: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
6: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan felsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hívig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Lehet, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és hogy felfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durcimókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma dözmőnél, morgott.
1: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás!
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfelső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma-dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma-dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
6: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
6: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
7: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
7: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódított a Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszer őt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
1: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a duzma-dözmővel, ezzel a szélelbélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány. És zsupsz, leugrott a könyves polc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma dözmő meg fölried.
1: Mi van? Jaj, majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, usgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
1: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durcimókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami vagyuk be Durcimókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma-dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
5: Fegyellet magad!
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt ésszel, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha ésszel nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
6: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
8: Fellegzős.
3: Hiú.
6: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé, szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
8: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
8: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Az csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
8: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
8: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajjaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
8: Na jó, én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
9: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
9: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
9: Armó.
0: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebbent tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
3: Köszönöm.
0: legtökéletesebben sikerült Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott, húj, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve.
1: Húj.
0: Majd szétrobbant duzma dözmő a földterhe burbók.
1: Ocska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemét bevelük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak Fincikének hívtunk.
0: Na de duzmadözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
7: Csak elkövesedett, kizáradt.
5: Érzéketlen lett.
8: Megkeseredett?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott duzmadözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott duzmadözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzma dözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez Fincike, az én kedves, liflaflaffantyúm. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg Fincikét vette kézbe duzmadözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett Fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzmadözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt! Látjátok?
11: Történt valami!
0: Duzmadözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben a romú helyett mindig
2: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: Mosonyi Aliz. Mese a rettentő rablóról. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy rettentő rabló rejtőzködött a hatlövetű pisztolyával. Egész nap rejtőzködött, csak éjjel jött elő. De akkor aztán előpattant merészen.
1: Fel a kezekkel!
0: Ordította teljes lábosra, és rászegezte hatlövetű pisztolyát.
1: Pénzt vagy életet!
0: Ordította palacsinta sütőre.
1: Halálfia vagy!
0: Ordította merőkanára.
1: Meg nem adszány, ha kedves az életed!
0: Ordított a sodrófára.
1: Hat lövet és hét lövet! Elő az aranykörmöcöket!
0: Ordított a pogácsa szaggatóra.
2: Hajalam!
0: Mondta a teljes lábos.
3: Kegyelem!
0: Mondta a palacsinta sütő.
4: Kegyelem!
0: Mondta a merőkanál.
5: Kegyelem!
0: Mondta a sodrófa.
4: Kegyelem!
0: Mondta a pogácsa szaggató.
1: Nincs kedelem!
0: Ordította a rettentő rabló.
1: Reszkessetek!
0: Ordította, és visszamászott a sótartóba.

0: Podonyi Hedvig második mese, amelyben Berta Berta találkozik a varázslóval. Berta Berta egy napon elballagott Abrakadabrához, a tudós varázslóhoz. Abrakadabra a hét toronyban lakott. Persze a hét torony közül is a hetedikben, mert olyan magas volt, hogy csúcsos teteje lyukat fúrt a felhőkbe, ha éppen kúszáltak arra felhők, és ha még nem volt rajtuk lyuk. A varázsló torony szobájához 777 fokú mozgó lépcső vezetett. Csak csigalassúsággal lehetett feljutni, hiszen, mint minden valamire való toronyban, itt is csigalépcső volt. Abrakadabra homlokát ráncolva gondterhelten nézett fel, tele írt papírosai, bonyolult térképei, kotyvalékkal teli üvegcséi közül.
1: Már vártalak,
0: közölte Berta Bertával.
2: A kristálygömbödben láttad, hogy jövök?
1: Igen, gyermekem. Na meg véletlenül épp ki is néztem az ablakon, amikor a kapu elé érkeztél. Mondd de gyorsan, hogy miért kerestél föl? Amint látod, nagyon elfoglalt vagyok.
2: Úgy tudom, te vagy a mindentudó varázsló. De az az igazság, hogy nem látszol annak.
0: Abrakadabra leakasztotta köpönyegét a sarokban álló csontváz válláról, a koponyájáról levette a süvegét és felöltözött.
1: És most?
2: Sokkal jobb. Hét mérföldet lépő csizmád is akad?
1: Sajnos épp tegnap vittem el talpaltatni.
2: Kár. Hát terülj asztalkád van-e?
1: Nos, azt kölcsön adtam egy hetet hét országhoz szóló lakodalomhoz.
2: Esetleg volna egy repülőszőnyeged?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Csak hogy épp nincs itthon. Ilyenkor szoktam kiengedni, hogy kedvére röpködhessen. De tudod mit? Elvarázsollak, hogy megértsd az állatok nyelvét. Akarod?
2: Persze.
1: Akkor most bekenem a füledet, ezzel a balzsammal. Így, és már érted is. Tessék!
0: Abrakadabra lerántotta a leplet a szobában függő hatalmas kalitkáról. A rácsok fogságában egy álmos papagáj pislogott.
3: Utálom, ha megzavarnak alvás közben!
2: Ócska trükk!
0: Felelte fintorogva Berta Berta.
1: No, ez a madár nem beszél emberül. Azt értetted, amit papagájul mondott?
2: Na persze, hiszi a piszi.
1: Tudod mit? Vihartámasztok! Hókusz pókusz, csiribi csiribá, abrakadabra!
0: Hirtelen minden elsötétült, és hatalmas orkán támadt a hét toronyra. Ömleni kezdett az eső, villámok csapkodtak, rettentően dörgött az ég.
2: Már reggel bemondták az időjárás jelentésben, hogy záporzivatar várható.
0: Szögezte le Berta Berta.
1: Szóval nem hiszel nekem?
2: Szóval nem.
1: Akkor a varázspálcámmal ide varázsolok neked valamit. Tessék!
2: Úgy látom, ez nem varázspálca, hanem önműködő esernyő.
1: Jól jöhet ebben a rossz időben. Igazán örülök, hogy meglátogattál,
0: mondta Abrakadabra, és mogorván kitessékelte vendégét a szobából. Berta Berta nagy nehezen kivárta, amíg leér vele a csigalépcső, kikukkantott a toronyból, még mindig szakadt az eső.
2: Csiribi, csiribá,
0: mondta. Azonnyomban kisütött a nap.

0: Főbe Gilman, semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűjt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét. Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csicske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle. Így született ez a mese.

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elődögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük, és azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak, és mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám, nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsöndesednek, ha egy-egy szikla tetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod. De hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanach köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Mondd csak, hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy!
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotrógy innen, még pedig sietve.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy tele beszél mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Ej! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánj, menj.
3: Mutasd meg a tudományokat!
0: Mese kinyújtotta karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptörnyösgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei. Surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitt szállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. A fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz nekik. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantott.

0: az Anahakán rózsa. Örménymese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kert gazdáját. A kert gazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertész fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez ért ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgukat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék, még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi kiliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint az előtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni mellé, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam, mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de odaröppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogón, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte. És a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kertgazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó, de az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: Megrepülnis, és rémülten hápoghoz rá.
1: Ne hápog! Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp, ártatlan szemeket mereztet.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell.
1: Akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut, mert éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejem? De...
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
2: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy náthát kaptam.
1: Egyáltalán, hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
2: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
0: A kis pingpong megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó. Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
2: Hát, ez kár. Nagy kár. A kék tó a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész csoda. Milyen szépek ott a naplementék. És milyen csodálatosan dalolnak a fülemülék, és milyen mámorítóan illatoznak az ibolyák. Egyszerűen szerelmes vagyok a kék tóba.
0: Ebben a pillanatban az öböl felett megjelent egy csapat vadkacsa, és a vezetőjük, a gácsér, meg a többiek is hápogni kezdtek.
3: Itt vagyunk!
0: Gyere ide! Haló, gyere! Repülj ide!
2: Meg vagyok mentve!
0: Hát, rá sem hederítve a pingvinre, felszállt a levegőbe.
1: Várj, mondd meg nekem, hogy hol van az a tó.
0: De háp, csak tüsszentett egyet, megrázta a farkát, és csatlakozott a csapathoz.

Parti Nagy Lajos, a teknőc és az óriás. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiánok földjén egy szép foltos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulázni. Történt, hogy épp egy odvas, sokemeletes fánál jött rá, ha furulyázhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét, s rá

0: hanem az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták Kahipóra. Éppen a sezlonyon kummankodott, mert az óriások sokat, de vékonyan alszanak. És igen, fölócsúdt a furja szóra.
1: Ó, ez nem lehet más, csak a tekenőt,
0: gondolta bosszusan, és föltette a fejfödőjét meg a patronyos derékszíját.
1: Kimenek is. Megfenyítem. Ne háborgasson óriás létemre.
0: Ki is ment? Odaszólt neki a 7 mérföldes ráspolos hangján.
1: Hé, teknőt! Minek háborgatol óriás létemre?
0: De a teknőc annyit sem mondott, hogy makarasz. Finkulózkodott tovább. A szájáról le nem vette volna a furujáját.
1: Hallod a teknőt? Amit mondottam óriás létemre,

0: részlétemre.
1: Megmérgedett a maga szelíd módján Kahipura, és azt mondta.
2: Akkora az orcán! Mérjük össze erőnket!
1: A teknős ráállt, elcsomagolta a furuját a szárkjába, s leballagtak a folyópartra. Az óriás berontott az erdőbe. Leszakított egy akkora liánkötelet, hogy a Montepulcói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezébe nyomta, a másikat megfogta maga, és ekképpen szólt.
2: Az a legény, aki elráncibálja a másikot. Te a vízből húzod, én a szárazról.
0: Jól van, te akartad.
1: A teknőc, s bémászott a folyóba. Épp ott rejtőzött egy öreg cethartya. Erős, kék hasú, ki a tenger alatt járóknál szolgált, s tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc. Azzal kilopakodott a partra, elbújt a sásban. Mikor Kahipura meghúzta a liánt, a kiszolgált hal is megfeszítette erejét, s bizony Kahipurát nyakig a vízbe rántotta, pedig az sárkánytojáson élt hét szám, s konzervpacalon, mint a szikla. Ellenben úszni semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábol minden vizen, az értől az óceánig. Nagy röstelkedve kievickélt, nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni, s figyelni, nem látja-e valaki. De nem látott senkit. Úgyhogy szusszant egyet, és nekiveselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába, a hal újfent erősebb volt, s Kahipura megint bévon szolódott a víz alá. Győzte köpködni a hínárt, víziszöcskét, meg mi egyebet. Elment a kedve, de nagyon.
2: Elég volt ebből, te teknőc,
1: mondta.
2: Kijöhetsz most már. Most már megengedem.
1: Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sás alól a vízbe. Leoldotta a cetharcs farkáról a kötelet, marokra fogta, s fújtatva, lehegérezve hagyta magát kihúzni a partra.
2: Kicsi héján, megszakadtál, nem igaz?
1: Kérdezte, nagy leereszkedve az óriás.
0: Ahogy mondott, komám.
1: Felelte a teknőc.
0: Nézd meg! Patakokban folyik rólam a víz.
1: Kahipura bólogatott, és azt mondta.
2: Elismerem, hogy teknőc léted. Te sem vagy kisebb fickom legyen mindig. Csak itt tovább. Tréningezgessé szépen. Javadra válj.
1: Azzal elballagott, tűnődve, máig is ballag, ha meg nem halt.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesél, na azt csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyi, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Mostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
5: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéjbort bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
6: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
6: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
6: Vak vagy te.
2: Ellenkezőnek. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
6: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyeszöröksz.
6: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Itt ad, itt az. Miért nem mászol ki?
6: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
6: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
6: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben
5: Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
6: És hogyan jöttél ki?
5: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
6: Te innen kiugrottál?
5: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
5: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
6: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
5: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás!
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
5: aha,
0: gondolta.
5: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
5: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
5: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
5: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
5: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
5: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előúvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
5: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
5: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
5: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
5: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
5: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
5: Móresre.
1: Add mi?
5: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából 2 szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Felugrottam, és 2 akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedden. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával.
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak.
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Pernahajder. Most aztán majd Móresre tanítlak?
0: Azaz meg hupász.
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka a ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád? Mert ha fültöven is peckőlök, mint a múltkor az egér, akkor két érdi nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Tadzon volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazudósabb egere, te!
1: Ja, az! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Adjuk arra. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, dzsugara! Hova mész?
1: Hová megyek, azt kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőle.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Ment, mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te! Gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szálva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tovább.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
2: Hát, menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hídat keressünk. Más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd. Én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
4: Jó.
0: Mondta a szalmaszál, és hidat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban a patak innenső partján maradt, nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
2: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszálra, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe, szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserves sírásra fakadt.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni, társaimat rossz útra vinni. Tessék, most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már sehova sem a dzsugara. Ott maradt a patakpartján, és a földbe süllyedt. Nyár volt ekkor, aztán jött az ősz, A patakpart zöld füve kiszáradt, hult az eső, majd leesett a hó. Az őszt felváltotta a tél, befagyott a patak vize. Majd felmelegedett a levegő, megjött a tavasz. Megolvadt a jég, a patakparton friss fű sarjadt, sárga és vörös virágok nyíltak, bazsalikom és menta illatozott. Azon a helyen, ahol a dzsugara volt, egy dzsugara bokor vert gyökeret. Kibújt, és napról napra növekedett. Egyik hajtását a másik után eresztette. Óriásira megnőtt, és érlelte a sok dzsugarát. A szárai kalázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek, múltak az évek, és a patak partján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugara mag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

Még mielőttünk és a világ előtt történt, hogy Lupaki béka kiitta a földvizét. Kiitta a patakot és a kutat. Kiitta a folyamot és a tavat. És amikor már a tengereket is kiitta, megitta a nagy vizet. És nem volt víz. Mivel, hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. A fű megsült és elszáradt. A tengerfenék megnyílt és összerepedezett. A költöző madarak alápottyantak a tengerfenékre, mivel hogy a víz, amin pihenni szoktak, nem volt ott. És a partok lezuhantak a tengerfenékre, mivel hogy ami tartotta őket, a víz, nem volt ott. Haldokló halak hevertek a fenéken, fehér hasukat nap sütötte, homok fúdta. És nem volt víz, mivel hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. Ekkor a halak tanácsából előállott Umaloa csikóhal és hét testvére, és táncolni kezdtek Lupaki béka előtt. Tetszett a tánc Lupakinak, harsogott és zengett az ég, amikor Lupaki örült. Umaloa és hét testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal cigánykereket hányt, és tótágast állva pofákat vágott Lupakinak, hét testvére meg vaksin, kancsin és sután keresztül kasul gurgulászott egymáson. Tetszett a tánc Lupakinak, és nagyokat ütött a hasára. Umaloa és hét testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal a farkával bajuszt csinált magának, felpöffeszkedett, mintha inna. Nyögött, kortyogott, bugyogott, és utánozta Lupakit. Hét testvére pedig vaksin, kancsin és sután elhemperedett, összekuszálódott, tápászkodott kecmerget, hasát himbálta, így utánozták Lupakit. Tetszett a tánc Lupakinak, és óriás hasa az égbolt renget gyönyörűségében. Umaloa és hét testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Végül is olyan siralmas jó pofákat vágtak, olyan kancsi-fancsi-vaksi-buksi-csikóhaltáncot hancúroztak, hogy összegabajodtak, és olyan féleszű módjára csetledeztek, botladoztak, hogy Lupaki béka jó mulatságában nevetve, és nevetében bugyborékolva kipukkadt. És minden víz, ami benne volt, és ami víz csak a világon volt, kifolyt. Úgy, hogy eleinte nem is tudták, hova folyjanak, 40 napig. Mert 40 napig a legmagasabb fákat is eltakarta a víz, és másik 40 napig tartott, amíg minden folyó megtalálta a maga medrét, és minden tó a maga fenekét. Így lett ismét a föld, föld, és a tenger, tenger. Azóta is, valahányszor Lupaki béka neki feszül, hogy a föld vizét igya, Umaloa csikóhal és hét testvére észreveszi, és már jó előre megnevet.

0: a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkodott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban, a fiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön. Ezen a leány ugyannyira elkeseredett, hogy leült az ászokra és ott sírt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte át az ember a feleségét is.
1: Ugyan anyjuk, eredj már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abba a pincébe? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni, mi?
0: Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
2: Téged meg mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz?
3: Ahogy ne sírnék, édesanyám, mikor így, meg így elgondoltam a jövendőbeli állapotomat.
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták-e? Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi a bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, Lito? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
2: Jó, kedves apjukom, ahogy ne sírnák, rínák, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is középük ült és segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűen nevetett.
4: No. Ilyen bolond embereket nem láttam, hanem most elindulok, addig megyek, még három ilyen bolondra nem akadok, mint kétek. Hárman. Aztán, ha akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kétek lányát, ha az Isten is úgy akarja.
0: Elindult a legény. Azokat ott hagyta a pincében, sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán mendegélt hetet hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja.
4: Hát két agyafi, mit csinál azzal a dióval?
5: Én bizony nagy munkában vagyok, már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon feltaszít.
4: Hát majd felszállítom. Majd felszállítom én.
0: Mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt meg is kapta a 100 forintot, tovább is ment vele.
4: No, akadtam már egy bolondra.
0: Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, az a hol kiszaladt, hol be, egy olyan házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtaja. Oda megy hozzá, megszólítja.
4: Jó napot, agyon Isten, földi! Hát miben fárad az iked?
5: Fogadj Isten, atyafi! Hát bízén, tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta kész eszem van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot kenteknővel, látja Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
4: No. Majd világossá teszem én.
0: Mondja a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos is lett a ház. A legény meg is kapta a 100 forintot, azzal ezt is ott hagyta.
4: No, akadtam már második bolondra is.
0: Megint mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
4: Hát, Ken, néném asszony, mit csinál?
2: Bizony, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy ha szerteszélyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Addig is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit is tegyek vele.
4: Én nem mondom, néném asszony. Sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
4: No, hála Istennek, megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Ezt gondolta a legény. És mielőtt hazatért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiú, vettek is neki ködmönt a vásárba, hanem azért a káposztáskő az nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze, ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, és egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csináltak. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullankját. A királyné mit gondolt magába, amit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utát dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: Jön világon 44 bicikli. Egy pincs.
1: Mosogatott.
0: Egy pincs.
2: Tizedre volt.
0: Egy pincs.
3: Fözzel sütött.
0: Egy pincs.
4: Boltba járt.
0: Egy pincs.
5: Vizet húzott.
0: Egy pincs.
6: Kapálgatott.
0: Egy pincs.
7: Mint sepert.
0: Egy pincs. Semmit nem csinált, illegette csak magát. Nagy tüzet raktak, kását kavartak, sürgött, mint a 44. Egy pinc.
8: Fakánállal kavart.
0: Egy pinc.
9: Tűzlapáttal.
0: Egy pinc.
10: Apró fával.
0: Egy pinc.
11: Szorszintával.
0: Egy pinc.
12: Terített.
0: Egy pinc.
13: Kását fújt.
0: Egy pincs.
14: Hívta a dobjakat.
0: Egy pincs.
14: Hívta a dobjakat.
0: Jót ittak ettek, vadászni mentek. Indult mind a 40. Egy pincs.
15: Medvére.
0: Egy pincs.
16: Bújkát.
0: Egy pincs.
17: Szarkára.
0: Egy pincs.
18: Zerbi.
0: Egy pincs.
19: Békára.
0: Egy pincs.
20: Rókás.
0: Egy pincs.
21: Kígyóra.
0: Egy pincs.
22: Csundisznóra.
0: Hazaballagtak, zenevonát csattak, muzsikált mind a 44. Egy pincs.
23: Zongorázott.
0: Egy pincs.
24: Tamburázott.
0: Egy pincs.
25: Tamburázott.
0: Egy pincs.
26: Dobol.
0: Egy pincs.
27: Harmonikázott.
0: Egy pincs.
28: Kecskedudázott.
0: Egy pincs.
29: Fésűvel.
0: És egy pedig a
30: csőrivel.
0: Hogy beleuntak, csízékhez indultak. Ment mind a 44. Egy pincs.
31: A villamoson.
0: Egy pincs.
32: Hámon.
0: Egy pincs.
33: Szekéren.
0: Egy pincs.
34: Kis motoron.
0: Egy pincs.
35: Patáron.
36: Jarmon.
0: Egy
37: pincs.
0: Kis trágon. Egy pedig a bankon. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeküdt mind a 44. Egy.
38: A nagy ágyon.
0: Egy pincs.
39: Díványon.
0: Egy pincs.
40: Kis kosáron.
0: Egy pincs.
41: Skatujába.
0: Egy pincs.
42: Az írkalapba.
0: Egy pincs.
43: A fapadra.
44: A nagy ágyban.
0: És egy pedig.
45: A puszta földre.
0: Mikor már lefeküdtek, még egy jót fütyültek. Fújta mind a 44. Egy pincs.
46: Trilililili.
0: Egy pincs.
47: Tralalala.
0: Egy pincs. Riki paki.
48: Riki braki.
0: Egy pincs.
49: Didi-didi!
0: Egy pincs!
49: Didi-didi!
50: La-la-la-la!
0: Egy pincs! Mit mondhatnak?
51: Tili-tuli!
0: És egy pincs!
52: Csü-csü-csü!
0: Itt a vége, fuss el vége!
53: Én

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a legeslegerősebb. Én mondom, hogy a legeslegerősebb.
2: Miért vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egér papa és egér mama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egér papa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony, nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonunkat. De most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egér papa, meg egér mama sietett a kerítéshez.

0: Venném a szépséges egér kisasszonyt, nagyon is szívesen.
1: De ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
2: Egérpapa, meg egérmama sietett a bivajhoz.
3: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
4: Te vagy tényleg.
2: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
1: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél. Ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
3: Kár. Bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
4: Nagyon,
3: hát kérlek. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
4: Egy olyan fes fiú.
3: Há, mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. Alig, hanem ő lesz a mi leányunk. Igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
2: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontató kötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
3: Jó reggelt, vontatókötél!
4: Jó reggelt!
3: Ébredj már föl!
4: Jó reggelt!
3: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
4: Dehogy vagyok én a legerősebb. Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
3: Nagyszerű!
4: Remek!
2: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
3: Itt a vége.
4: Fussá!

0: A óriási burgundi répa.
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarom.

0: kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a négylábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy ötlábú ember is, azt kérdezte.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment az ötlábú ember is, hogy öten majd csak kihúzzák a burgundit, de öten se bírták. Arra ment egy hatlábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hatlábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hétlábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hétlábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolclábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolclábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenclábú ember, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenclábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy tízlábú ember is, kérdezi.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: Gyere ide te is, akkor majd megtudod, hogy mivel kínlódunk.
1: Oda ment a tízlábú ember is, húzták tizen, de nem bírták még tizen se kihúzni a nagy burgundit. Arra ment egy tizenegylábú ember is, húzták tizenegyen, éppen csak, hogy egy kicsikét megbozdították a földben a burgundit. Leültek, megpihentek. Addig, amíg pihentek, arra ment egy tizenkétlábú ember is. Felkérdezi őket.
2: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
0: Gyere ide, te is!
1: Oda ment a tizenkétlábú ember. Akkor azt mondta az egylábú ember.
0: Nos a pajtások, húzzuk hát ki ezt a burgundit. Most már 12-en vagyunk.
2: Gyerünk!
1: Elkiáltotta magát a 12 lábú ember, hogy rajta gyerünk, akkor megrántották a burgundit, és mindhanyatt estek, mert kihúzták a burgundit.

akkor aztán elosztoztak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egylábú csak egy kocsi burgundit kapott, pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána. Shelly and Tony, it's too many times. Every time he speaks emphatically, you're jumping.

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy
1: az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányatal gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú.
1: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikor ára visszajön, akkor ára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot. Mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
0: Azt mondja az apja.
2: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
0: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgyis bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
2: Majd megfelelök én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
2: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond.
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg fölállt és azt mondta.
2: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okos. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot, ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
2: No lássák, az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
2: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról, azt mondta Mátyás király.
2: Látom, apád okosabb ember most is, avvaló bírónak, nem te.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegény ember?
1: Én bizony agyon ütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Utcu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Utcu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, és aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Utcu, édes tarisznyám! Add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és minden áron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt. Kérdez is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett király komáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Hey, azt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi helye a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: Na hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval, ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt hancúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, s bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a kománk!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya, add ki a magadét, de úgy, hogy most a királynak terítesz.
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémánttal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Add nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönni. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb ugye szaladgál a sok rajkó.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkig ette, itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodt ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra, gondolta. Leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta a lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Húzd ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az újjal, A régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza, ő meg kiment az udvarra és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika, gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért el megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Mosonyi Alíz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos! Már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akarsz, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom, induljunk már.
1: Hát, jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább, hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten. Te meg én,
0: mondta az autójának.

0: Valaha régen élt, éldegélt egy faluban két öregember a feleségével. Az egyiket úgy hívták Felvégi, a másikat meg úgy, hogy Alvégi apóka. Egy este mind a ketten kimentek a folyóhoz, és felállították varsáikat. Másnap kora hajnalban a Felvégi apóka már újra ott volt a varsáknál, és látta, hogy ő bizony csupán egy nagy fatuskót fogott, míg az Alvégi apóka varsáit el is tele vannak apró hallal. No, nem sokat töprengett. Kiszedte a szomszéd varsájából a halat, s belehajította a tuskót. Odaért nem sokára az Alvégi apuka is, s látta, hogy hal helyett csak egy tuskót fogott.
1: Hát az ember elégedjék meg azzal, amit kap. Megszárítom a tuskót, majd felhasogatom tűzre valónak.
0: Azzal hazavitte és kitette a napra szikkadni, és amikor már jól kiszáradt, neki látott, hogy széthasogassa. Ám egyszerre csak megszólalt a tuskó.
2: Lassan! Lassan! Vigyázz, apuka!
0: Így aztán óvatosan vágta ketté, és egy icike-picike fehér kutyát talált benne.
1: Gyere, anyjuk, nézd, mit találtam a tuskóban.
3: Hó, majd felneveljük ezt a kis csöpséget.
0: Azzal óvatosan felemelték a kutyakölyköt, s egy kosárban a tűzhely mellé tették a patkára. Annyi bizonyos furcsa egy teremtés volt ez a csöpség. Amikor egy tányér levest tettek elébe, egyszerűen akkorára nőtt, mint a tányér. Mikor egy rizses fazékkal kapott, akkora lett, mint a rizses fazék. Mikor a vödörből levett, megnőtt, mint a vödör. És mikor a nagy rizsörlő mozsarat adták elébe, akkora lett, mint a mozsár.

0: Egy nap aztán így szólt a kutya öreg gazdájához.
1: Va, va, apóka, va! Menjünk ma ki az erdőbe, szarvast húzni.
2: Anyóka, megyünk az erdőbe vadászni, készíts útra valót.
0: Az asszony egy-kettőre rizslepényt dagasztott, káposztalevélbe csavarta, apóka pedig erdőt járó szalmapapucsot húzott. Aztán az öreg hátára vette a tarisznyát, a baltát, meg a pörőjt, és elindult a kutyával az erdőbe. Útközben megszólalt a kutya.
1: Va, apóka, rak mindent a hátamra.
2: Ó, bírom én magam.
1: Apóka, apóka, hosszú az út, elfáradsz, rak csak rám mindent.
0: Erre már csak ugyan rátette a terhet az apóka.
1: Apóka, apóka, elfáradsz, ülj a hátamra.
2: Á, nem vagyok én fáradt, elmegyek magam is.
0: De a kutya erősködött.
1: Apóka, apóka, messze még az erdő, ülj csak nyugodtan a hátamra.
0: Felült hát az öreg, a kutya pedig futva futott az erdőig. Az erdőszélen aztán letelepedtek, s az öreg megosztotta a rizslepényt a kutyával. Jó ízűen elfogyasztották, s akkor a kutya újra megszólalt.
1: Apóka, most pedig énekeld el, amit mondok.

0: szarvasok, szarvasok, gyertek elő!
1: Hát, ahogy ezt a mondókát elénekelte az öreg, lásd csodát, jöttek mindenfelől a szarvasok.

0: A kutya sorra megfogta őket, és az öreg és a kutya úgy megrakottak szarvassal, hogy majd beletört a gerincük. Bevitték a szarvasokat a városba, és apuka jó áron eladta őket. A pénzért pedig szép piros ruhákat vásárolt, meg mindenféle jó falatot. Amikor aztán az alvégi anyuka és apuka szép új ruhában, javában lakmározott, beállított hozzájuk a felvégi anyuka, azt megkérdezte.
1: Honnan szereztétek ti, álvégiek, ezt a sok szép holmit meg a jó falatokat?
2: Hát elmentem a kutyámmal az erdőbe, megtanított a kutya egy mondókára, az a szarvasosra, énekeltem, s íme összefutottak mind a szarvasok. Elejtettem őket, s pénzt kaptam érettük a városba.
1: Nem adnátok-e kölcsön a kutyát? Az én uram is elmenne vele szarvas vadászatra.
2: Hát de, nagyon szívesen.
0: Válaszolták az alvégi öregek, és nyomban oda is adták a kutyát.

0: Másnap aztán a felvégi apuka kötelet kötött a kutya nyakába, és erőnek erejével kivonszolta az erdőbe. Az erdőszélen elfogyasztotta az ebédjét, de nem adott a kutyának egy falatot sem. Aztán jól megverte, és rákiáltott.
1: Na, énekeld el a mondókádat.
0: A kutya elénekelte.

0: Hele!
1: Jöttek is a darazsak nyomban, ezer meg ezer, és összeszurkálták az öreget. Mint a mennydörgés istene, olyan mérges lett erre a felvégi apuka. Fogta a pörőt, s mente, nagyon vágta a kutyát. A tetemét pedig elásta egy narancsfácska alatt. Aztán nyögve, jajgatva elindult haza.
2: Well, he's not very handsome to look at.

0: beállított másnap az alvégi apuka a kutyáért.
1: Aj, a gonosz állat! Az erdő minden darazsát rámozította. Úgy megszurkáltak, hogy nem tudok se állni, se feküdni. Végül is agyonvágtam.
0: Szörnyen elszomorodott erre az alvégi apóka. Nem is szólt többet, csak megkérdezte, hogy hol találja a szegény kiszenvedett párát.
1: Kint az erdőben. Egy narancsfa alá kapartam el.
0: Elindult hát az apóka, hogy megkeresse a kutyáját. A hegylábánál egy narancsfácskára bukkant, tel is tele volt virággal.
2: Ez alatt a fácska alatt nyugszik az én jó kutyám.
0: Gondolta magában. Kiásta a fácskát, és hazavitte. Otthon aztán a két öreg fölhalmozott egy kis földet a szobája sarkába, rátette a rizsmozsarat, és beleültette a fácskát. Erre a fácska énekelni kezdett.
3: Aranyat, sőt, süstöt adok, rászatok, ételt, italt is adok, rászatok.
0: Meg is rázták nyomban. Arany és ezüstpénz gurult elő a mozsárból, rizs és pálinka is fakadt belőle. Újra gazdagok lettek az öregek.

0: Megfőzték a rizst, s nekiültek falatozni. Hát, amint így lakmároznak, betoppan megint a felvégi anyóka.
1: No nézd csak, már megint rizst tesztek, és pálinkáztok. Honnan szereztitek a pénzt?
2: Megráztuk ezt a narancsfecskát, mire pénzt, rizst és pálinkát adott.
0: Erre az irigy anyóka egy napra kölcsönkérte a fát, és el is vitte nyomban. Otthon aztán beállította a szobájába, és az apukával együtt leültek elébe. Megszólalt akkor a fa.
3: Amit megérdemeltem,

Megrázták azon nyomban, mert nem nagyon hallották, de csak trágya hullott belőle. Bűze elárasztotta az egész szobát, alig lehetett megmaradni benne. Megharagudott az apuka, fogta a fát, apróra hasogatta és bevetette a tűzbe.

0: Másnap, hogy az alvégi apu eljött a fáért, haragosan ráförmett a szomszédja.
1: Mit akarsz? A narancsfácskát nem adott más, csak trányát és randaságot. Felhasogattam és elégettem.
0: Az alvégi apuka csak azt kérte legalább a hamuját, ha megkaphatná. Oda ment a tűzhelyhez, összekaparta a hamut egy kosárba és hazavitte. Este aztán felment a háztetőre, és amikor vadkacsák húztak el fölötte, így énekelt.

0: Száj a vodkacsák szemébe, száj a vodkacsák szemébe.
1: A hamu erre hirtelen fölkavarodott, a vadkacsák szemébe szállt, azok pedig lehullottak a ház elé. Apuka fogta magát, gyorsan nagyon ütötte őket, anyuka meg finom levest főzött belőlük. Éppen a levesnél ültek, amikor beállított a szomszédasszony.

0: Jó, megint falatoztuk. Hogy szereztétek a vadkacsákat?
1: Az alvégi apuka elmesélte, hogy történt. Kérte is nyomban a szomszédasszony a hamu maradékát, hogy ők is vadkacsát ehessenek. Másnap este aztán a felvégi apuka felmászott a tetőre a hamuval, felesége pedig vizet forralt a ház előtt az udvaron egy hatalmas üstbe. Még egy jókora pörölyjel is felfegyverezte magát, hogy az alázuhanó vadkacsákat legyen mivel agyonütnie. Jöttek is nem sokára a vadkacsák, és az apuka feléjük szórta a hamut. De izgalmába, vagy tán valami varázslat is játszhatott közbe, elvétette a mondokát, és így énekelt.
2: Szállj apuka szemébe, szállj apuka szemébe.
1: No, a hamu bele is szállt a szemébe. Megtántorodott tőle a zsebrák öreg, és fejjel bukott a forró vizes üstbe. Így lett vége a kapzsigonosz embernek.

0: Csukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucsorán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, meg dünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arról oholt egy macska, s így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó?
0: Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince! Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
1: A kuka jó lesz?
2: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
0: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
3: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
0: Bogyó turkált a zsebében.
1: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
0: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
1: Meséld már!
0: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett.

0: Lás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. És ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett.
1: Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés!
0: Majd a kémény seprő után lopakodott fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kémény seprő hiába kiabált, hogy jaj, mamám, meg segítség! Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe.
1: Kémény seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt!
0: Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte.
2: Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak?
0: Pompom elgondolkozott, majd így felelt.
1: Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni.
0: Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott.
3: Jön! Itt jön! Fel az égbe!
0: Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte.
1: Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak.
0: Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy.
1: Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt.
0: Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul.
1: Befelé csipogó banda.
0: A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt.
2: Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell!
4: Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat!
0: Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
2: Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Bogyó.
0: A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat.
2: Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
5: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borízű hang.
2: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó,
0: suttogta Bogyó a telefonkagylóba.
5: Értettük, megyünk, világos,
0: kurjantotta a borízű hang.
5: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a gyomokat.
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
5: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
0: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
1: Ott van az elemi csapás! Ott, arra!
0: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
1: Tűzoltók! Ha-ha! Spriccelő vitézek! Musvéti locsolók! Gyertek csak!
0: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
5: Jaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég.

0: Ő is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
1: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-hó, ha-hó, erre, ide!
0: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
1: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
2: Ott, ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
0: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
1: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért!
0: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
1: Nem baj,
0: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
1: Na végre egy szakember!
0: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
1: De aztán jó irányba feszíts ki! Nyugi hosszú,
0: intette Gombóc Artúr.
1: Észak-déli irány jó lesz?
2: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
0: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
1: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
0: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
1: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat, te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
0: Megvárhatsz, mosolygott vissza Bogyó a kapuból.
1: És fújt ki magad!

0: Nyulacska és a Préri Farkas. Indián népmese. Régmúlt időkben történt, amit most elbeszélek. Egy kert végében ült egy nyulacska. Arra ment a Préri Farkas, és megkérdezte.
1: Mit csinálsz, nyulacska?
2: Semmit. Csak üldögélek. Pihengetek.
1: Akkor én most fölfallak téged.
2: Kérlek, ne fajj föl, hiszen sohasem ártottam neked.
1: Akkor is fölfallak.
2: Hát... Nem bánom, ha egyszer nem jut okosabb az eszedbe. De nem tartanánk előbb versenyfutást? Tudod, szeretek versenyt futni.
1: Jó. Zaladj három lépésnyit előre, aztán majd utolérlek.
0: A nyulacska vagy három lépésnyit előre szaladt, aztán nyomban visszafordult.
2: Hú, öregszem. Nem tudok olyan jól futni, mint hajdanán.
0: Még egyszer próbálkozott, futott egy darabkát, de megint csak visszafordult, sóhajtozott.
2: Hiába. Nem megy.
0: Aztán harmadszor is próbálkozott, de ekkor már messzire futott, vissza se jött soha többé. A Préri Farkas meg ült a kert végében, ült estig, ült hajnalig, de hiába várta vissza a nyulacskát. Egyszer aztán, sokkal-sokkal később a Préri Farkas ismét összetalálkozott a nyulacskával. Mikor a nyulacska meglátta a közelgő Préri Farkast, megragadott egy ócska fazekat, s rálította egy kőre. Tett a fazékba három követ, aztán fogott néhány darazsat, azokat is a fazékba tette, majd faleveleket szedett, azzal takarta le a fazekat. Mire mindezzel elkészült, a Préri Farkas éppen odaért, a nyulacska meg a farkával nagy buzgón legyezett, mintha tüzet szítana a fazék alatt. A Préri Farkas megkérdezte.
1: Mit művelsz itt, nyulacska? Tudod-e, hogy ma fölfallak akármilyen fortélyos légy is?
2: Kérlek szépen, ne fajj még föl! Lagzira készülök, látod, éppen málét főzök. Hallgass csak! Mindjárt főni kezd.
0: Azzal fülét a fazékhoz hajtotta, melyben mérgesen zúgtak a bezárt darazsak.
2: Segíts nekem! A farkaddal szítsa te is a tüzet, hogy gyorsabban lobogjon, mert látod, az én farkam nagyon kurta. Míg te a tüzet szítod, én elmegyek az emberekhez, kérek tőlük tejet, hogy legyen mit innod a máléhoz. Tejjel sokkal jobb ám az íze.
0: Elment a nyulacska, a farkas meg nagy buzgón legyezett a farkával, szította a tüzet. A nyulacska azonban nem ment messzire, hamarosan vissza is lopózkodott, elbújt az egyik fa mögött, onnan leste a Préri Farkas. Az meg legyezett, legyezett szorgalmasan, s közben az utat figyelte, nem jön-e még a nyulacska a tejjel. Végül elunta a legyezést, és így beszélt.
1: A nyulacska nem hozza a tejet, ha megeszem a málét táj nélkül.
0: Azzal az orrával lelökte a fazékról a faleveleket. Több se kellett a bezárt darazsaknak. Kiszabadultak, nekimentek a Préri Farkasnak. Csípték, ahol érték, az meg kinyában táncot járt. Ezt már nem állhatta nevetés nélkül a nyulacska. Nevetett, nevetett, de nevethetett nyugodtan. A Préri Farkas nem hallhatta már. A dühös darazsak hetet hét határba kergették. A nyulacska, mikor jól kinevette magát, ment tovább a dolgára.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpálcegre sem. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsalnak, Bandzsalnak, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpálcegre sem. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácpálcegresen, jobbról Rácegresi, balról Pálcegresi. Rácegresi tudott furuljázni, Pálcegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálcegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálcegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácpálcegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajachtan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálcegresi a zenész, aki annyira nem tudott furuljázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zitty, zutty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak ekkor, kikeríts, fodorment, a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is,
aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottan. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te Úr Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Ráczpátszegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá. Nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: Cigány Zoltán, Csoda és Kósza a Közlekedési Múzeumban. A gödöllői tanyán, ahol Csoda és Kósza lakott, állt egy öreg, fakerekű szekér. Rég nem használta senki semmire. Már Sajó bácsi sem tudta, hogy került oda. Egyszer aztán egy jól öltözött, szemüveges, kisé dundi férfi, aki náluk lovagolt, azt mondta.
1: Az ilyen szekeret el kell adni valakinek jó drágán, de ha akarja, én is megvettem olcsón.
2: Akkor inkább elviszem a Közlekedési Múzeumba. Ott szekér marad mindörökké, és nem lesz belőle virágláda.
0: Aztán évek teltek el. Sajó bácsi sokszor gondolt rá, hogy egyszer eljuttatja majd a múzeumba a szép fakerekű szekeret. Hadd állítsák ki, mert ahhoz valahogy nem volt se tehetséges, se kedve, hogy jó drágán eladja. Végül telefonon megbeszélte a múzeum igazgatójával, hogy elviszi hozzájuk az öreg kocsit. Hogy ne kelljen teherautót fogadnia, kicsit összeütötte a szekér kerekeit, aztán Csodát és Kószát megkérte, hogy húzzák el a muzeális tárgyat a Közlekedési Múzeumig, ahol majd átadják az igazgató úrnak, aztán visszajönnek a szekér nélkül. El is mentek, végig döcögtek a fakerekű szekérrel Gödöllőtől Budapestig. Amikor átszekereztek a Lánchídon, úgy néztek ki, mint egy régi filmfelvétel, és csak amikor az alagútba behajtottak, akkor jöttek rá, hogy nem is kellett volna átmenni a Dunán, mert Gödöllő is a pesti oldalon van, meg a Közlekedési Múzeum is. Ezért aztán az alagútban keresztbe fordult a szekér és a két ló. 3 órán át állt a forgalom, olyan dugó lett miattuk. Dudáltak az alagútban, s majd megveszekedett a dudacótól Kósza. Ilyettében futni kezdett, Csoda meg visszahúzta, nyikorgott a szekér rúdja, majd szétroppant. Sajó bácsi káromkodott, mint egy kocsis, hiszen az volt. Aztán végül nekieredtek a szekérrel, vágtattak, csak a hídnál torpantak meg. Kósza patkója szikrázott az aszfalton, ahogy fékezett, ahogy csúszott, és közben azt nyerítette.
1: Jaj, vigyázz, oroszlánok!
2: Marha! Marha!
0: Mondta Csoda.
1: Nem marha, oroszlán!
2: Barom! Mondta Csoda.
1: Nem barom, oroszlán, de lehet, hogy tigris.
0: Csoda végre fölnézett a Láncit két oroszlányára, és azt mondta.
2: Hű, te ökör!
1: Nem ökör, oroszlán!
2: Gyere már, kőből vannak!
0: Mondta Csoda, azzal nagy nehezen átráncigált a Kószát, a szekeret, s rajta Sajó bácsit a Lánchidon, és a túlparton megtekintették a másik két kőoroszlánt is, akiket Kósza Buda felé tartva nem is vett észre, mert csak a nagy vizet bámulta. Hamarosan elügettek a Városliget közelébe, aztán pontosan a Közlekedési Múzeum elé. Ott Sajó bácsi kifogta a lovakat a szekér elől, a kocsit két múzeumi szakmunkással betolták a múzeum udvarára, és ott beszélgetni kezdtek. Közben Sajó bácsi visszaszólt még a lovaknak.
2: Itt maradjatok, várjatok meg! Ne egyétek meg a füvet, ki van rá írva, hogy fűre lépni tilos?
1: Nem is esszük,
0: mondta Kósza.
1: Teli van kakáva.
0: Mert valóban arra a kis darab fűre hordta minden környékbeli a kutyáját. Semmi kedvük nem volt a lovaknak ott legelni. Kósza meg is jegyezte, lehet, hogy ez is a múzeum része, itt kutyakaka kiállítás van. Aztán nem bírta hallgatni tovább a korgó gyomrát, és megbökte orrával Csodát.
1: Gyere, talán ott bent lehet valamit kapni, hát ha tudunk vásárolni egy jégkrémet.
0: Mert Kósza szerette a jégkrémet. És akkor beléptek a múzeumba. De nem jutottak el a büféig, mert a jegyszedő néni rár is rájuk szólt.
3: Tessék egyet venni!
0: Kósza csodálkozva nézte, mit parancsolgatnak neki, aztán azt mondta.
1: Jó, mindjárt megyünk, veszünk majd jegyet.
0: Azzal besétáltak, s a jegyszedő néni nem is tudta ámulatában, mit szóljon mindehhez. Csak nézte, hogy a két nagy állat beballag a múzeumba. Először régi motorokat láttak. Kacskaringós kormánnyal, fényes küllőkkel, hatalmas benzintakkal, nagy kipufogó csövekkel, csupa-csupa régi érdekes motorkerékpárt.
1: Ha ez Sajó bácsi látná, tetszene neki, ennyi ócskavas, mint otthon a kamránkban,
0: mondta Kósza.
2: Csiss!
0: Csitította Csoda.
2: Ez múzeum! Itt állítják ki a régiségeket. Mi is azért hoztuk ide a szekerünket.
0: Végignézték a motorokat, aztán az autók következtek. Vászontetős, régi szerkezetek, furcsa kis lámpákkal, az index lámpa helyett nyilacskákkal az oldalukon.
1: Na csak, ezt is most hozták,
0: mondta Kósza. Hogy hozták volna most? Válaszolt Csoda. Ezek nagyon régi autók, már nem járnak. Először összerakják és lefestik őket, aztán újból behúzzák bőrhúzattal az üléseket. Mind felújították, de nem járnak már.
1: De hiszen ülnek benne, nézd,
0: mondta Kósza. És valóban, az egyik régi autóban egy bőrsapkás, motoros szemüveges férfi ült, meg egy nőszemély sállal a nyakában, akit Isabella Duncannak hívtak.
1: Látod, most jöttek, még van rajta síszemüveg.
2: Nem síszemüveg az. Régen az autósoknak is volt védőszemüvegük, mert nyitott volt a kocsi, és ezek csak viasz figurák, ez múzeum.
1: Viasz figurák?
0: Ámult el Kósza. És akkor valamit félreérthetett, mert oda ment, és azt mondta...
1: Nem is kell akkor a büfébe mennünk.
2: Nagyra nyitotta a pofáját, és leharapta a sofőr fél arcát. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Harapdálod a kiállított viaszfigurákat?
0: Kérdezte Csoda.
1: Fúj, szörnyűség,
0: mondta Kósza, mert a viasz közben elkezdett olvadni a szájába.
1: Mi ez a borzalom? Ez nem is olyan, mint amire gondoltam.
2: Mondtam, hogy viaszfigura...
1: Igen, igen, de emlékszem, milyen finom viasz volt azon a tortán, amit valamelyikünk születésnapjára kapott Gyöngyi néni.
2: Az marcipán volt, nem viasz.
1: Pedig abból is ilyen alakok voltak mintázva. Azt hittem, ez is épp olyan ízű lesz, csak ez ráadásul jóval nagyobb.
0: Amíg a viasz figura fél fejét apró darabokban kiköpködte Kósza, fölébredt egy teremőr. Odalépett hozzájuk.
3: Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
0: Akkor a jegyszedő is odaszaladt.
1: Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak, azonnal ki kell őket dobni.
3: Micsoda?
0: Ördült föl a teremőr.
3: Kérem, hívom az őrséget!
0: Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek.
3: Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
0: Kószának ekkor püfögődött föl a torkából az a szörnyű, rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé kidüllett a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a márványpadlóra.
3: Yes, a Pepi!
0: Sikoltott föl az őr. Valakinek már leharapta a fülét! Aztán hanyatt esett és elájult, mert látta, hogy ennek fele sem tréfa, ez a ló most már biztosan leharapja az ő fülét is. Csoda és Kósza könnyedén átlépkedtek a fekvő őrön.
2: Ezt elintéztük,
0: mondta Csoda.
1: Eszter,
0: mondta Kósza.
1: Csak a viasz volt rettentő rossz, legközelebb remélem marcipánból készítik ezeket a figurákat.
0: Szépen tovább sétáltak, hogy megnézzék, mi minden van még kiállítva. Az üvegszekrényekben apró járműveket láttak, mozdonyokat például.
1: Jé, póni mozdony!
0: Csodálkozott Kósza. Mi az, hogy póni mozdony?
1: Nem látod, póni mozdony, ez biztos nem nő nagyra.
2: Kósza, olyan vagy, mint a Lánchídon az a kőállat.
1: Jaj, miért ez milyen?
2: Ökör, marha, barom!
1: Azt hittem oroszlán, mintha azt mondtad volna.
0: Csoda nem válaszolt. Tovább léptek az üvegszekrénytől. Kósza idegesen rángatta a fejét, mert a szörnyű íz még mindig a szájában volt. Időnként még apró viasz darabokat is köpködött, aztán jól rátaposott a patkójával. A viasztól meg a vaspatkótól viszont olyan csúszós lett a kövezet, hogy Kósza kalimpálni kezdett mind a négy lábával, aztán csak csúszott előre és fölnyerített, hogy jaj! Mert egy újabb viaszbábú felé száguldott. A bábú viasztárcsát tartott a kezében, viassípot a szájában, viassapka volt a fején, és nagy viasz orra volt.
1: Jaj!
0: Kiáltotta újra Kósza, majd úgy találta el a bábút, hogy tátott szájába belekerült a tárcsa is, meg a vasutas viaszorra is.
1: Jaj, nekem!
0: Mondta még egyszer, de a nekemmel együtt már az orr is a szájában volt.
3: Mi az? Mi történik már megint?
0: Kiáltott mögöttük újból egy őr.
3: Mi ez itt? Rendbontás?
0: Odaszaladt a lovakhoz, de Csoda már tudta, mit kell tenni.
2: Vigyázzon, uram! Ez a megvadult ló. Könnyedén leharaphatja az orrát.
0: Kósza csak egy kicsit válogatott a szájában, aztán már ki is köpött egy orrot.
3: Jesszom, Pepi! Kiáltott az őr. Fegyveres őrség!
0: Ekkor símaszkos, fegyveres múzeumőrök törtek be a terembe.
3: Itt vannak a gazemberek! Azaz két gazló!
0: Azzal a pisztolyukat a lovakra fogták. Kósza erre azt mondta.
1: Na de ide nézzetek, szabad maguknak itt lövöldözni?
0: Kiköpte a tárcsát úgy, hogy épp a piros oldalával repült feléjük. Ettől meg is rettentek, mert a vérükben volt, hogy tiltó tábla láttán nem szabad semmit sem csinálni. Úgyhogy azonnal eldobták a fegyvereiket, és hanyat homlok elmenekültek.
1: Végre nyugodtan sétálhatunk,
0: mondta Kósza.
3: Igen, bólintott Csoda. Még meg se néztük a hajókat. Ideje arra fordulnunk.
0: Fölmentek a lépcsőn, és a hajókat kezdték nézegetni. Voltak kis hajók az üvegszekrényben, póni hajók, mondta róluk Kósza, voltak óriási óceánjárok, ágyúsok, és volt egy igazi nagy hajó is, kormánykerékkel, haranggal, és olyan műszerekkel, amelyek megmutatták, hogy a hajó éppen merre jár. Kószát leginkább a fából készült kormánykerék érdekelte. Megpörgett erre is, arra is, és nézte, hogyan suhognak a küllői. Csoda már unta a játékot, inkább a repülők felé nézett. Aztán, ahogy lassan hátat forított a kormánykeréknek, éppen beleakadt a farka. És ahogy pörgött, pörgött a kormánykerék, szépen fölspulnizta Csoda farkát.
3: Jesszusom! Kiáltott Csoda. Kósza, mit csinálsz? Erezd el a farkam, mert leszakad!
1: Hogy mondod, forduljak jobbra?
0: Kérdezte Kósza. Szegény Csoda csak kiáltozott.
3: Segítség! Erezd el a farkam, tekert vissza!
1: Tekerjem jobbra?
0: Kósza tekert még egy kicsit a kormányon.
3: Balra!
1: Balra? Jó, balra tekerem.
0: És most balra tekerte. Sajnos ebben az irányban tekeredett még jobban föl Csoda csodás farka.
3: Nem arra!
1: Még balra, jó!
0: Azzal még balra tekerte. Szegény Csodának már majdnem az egész feneke föl volt tekerve a kormánykerék tengelyére.
3: Segítség, szabadítsanak ki!
0: Üvöltözte Csoda. Végül nagy sokára Kósza jó irányba tekerte a kormány, és Csoda farka letekeredett.
1: Menjünk inkább a repülők felé.
0: Terelte el a szót és a csöndesülő jajgatás Kósza, de még búcsúzóul megkondította a harangot a hajón. Ettől aztán az összes biztonsági őr felébredt. Míg az őrök a nyomukba eredtek, a lovak egy hídon át odaértek a repülőkhöz.
1: Ó, ideje volna repülni,
0: mondta Kósza. Egy nagy ugrással átugrott a múzeum mennyezetére függesztett repülőre, amely Kósza súlya alatt lassan, de megállíthatatlanul inogni kezdett. A repülőgép előbb a terem egyik vége felé repült, aztán a másik vége felé. Mikor Csoda felé tartott, ő is ráhuppant, és már ketten hintáztak benne tovább. A repülő csak lengett, lengett a közlekedési múzeum mennyezetén. Alul az őrök rohangáztak.
3: Ott vannak! Fogják meg!
0: Futkostak a terem egyik feléből a másikba. Átvágtattak a muzeális tárgyakon, átestek az üvegszekrényeken, beleestek a régi autókba, megbotlottak az apró vonatsínekben. A lovak meg csak röpültek fölöttük. Kószának fülig ért a szája, ami egy lófej esetében igazán nagy szó.
1: Csoda, én ilyen vilámparkban még nem voltam. Régi repülő lehet lengeni a régi autók felett. A legjobb helyre hozott minket Sajó bácsi.
0: Boldogan lengtek, repültek a közlekedési múzeum mennyezetére függesztve, egészen addig, amíg a csupán repülőre maximum még egy viaszbábura, de semmiképpen nem két jól táplált lóra tervezett kötél fesleni nem kezdett. Pattogtak róla a szálak, vékonyodott a kötél, majd egyszer csak hús, elszakadt. A repülő szállni kezdett a közlekedési múzeumban. Szárnyaival szétrobbantott 12 vitrint, ketté tört két repülőt, három autót, fölborított 4 motorbiciklit, egy hajókürt belefúrodott a repülő orrába, majd kürtölni kezdett, és ez a különös szerkezet, amire még egy régi repülő vászonszárnya is ráakadt, és végül úgy nézett ki, mint egy ősmadár, lefelé tartott a múzeum alja felé. Kósza kinézett, és meglátott egy falra festett erdőt.
1: Az erdő mellett szálljunk le falatozni, az a legkellemesebb.
0: Azzal egyenesen odakormányozta a gépet. Ott, helyben, darabokra tört az egész.
1: Megérkeztünk, Csoda!
0: Mondta elégedetten. Azt látom, Kósza! De ebből most már nagy botrány lesz.
1: Jó, de lehet előbb harapok valamit,
0: mondta vidáman Kósza, mert nagyon jó kedve támadt a repülőzéstől.
1: Nézd csak oda!
0: Ahogy a büfé felé fordította Kósza a fejét, és ahogy a büfé felé fordította Csoda is a fejét, meglátták, hogy a büfés meretten nézi őket. Előbb egy hajszála, aztán kettő, aztán négy és nyolc, majd 15, 21 és 48, végül 2 millió hajszála állt égnek. Két ló, aki leszállt az égből, mögöttük felborult múzeum, kiáltozó őrök.
1: Segítség!
0: Kiáltotta a büfés. Ne bántsanak! És beleült a mustáros bödönbe.
1: Dehogy bántjuk,
0: mondta Kósza.
1: Épp csak érdeklődni szeretnénk.
3: Ne érdeklődjenek, mondta a büfés.
1: Ó, kérem,
0: mondta Kósza.
1: Akkor nem érdeklődünk.
0: Azzal fogta magát, és bekapott egy hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy kis doboz őszi paracklevet, majd amikor egy újabb hotdogot akart bekapni, úgy érezte, hogy erre most már kellene egy kis mustár.
1: Ne haragudjon,
0: mondta Kósza.
1: Csak megkérdezném.
3: Ne kérdezze!
0: Kiáltott föl a büfés a mustáros bödömből.
1: Ne kérdezzem, hát jó.
0: Bólintott Kósza. Mivel úgy is égnek állt a büfés haja, üstökön ragadta, a fogával fölcsipentette, kiemelte a mustáros bödömből, és hús, odébb hajította.
1: Maga mondta, hogy ne kérdezzem, pedig csak azt szerettem volna tudni, fölállne a mustárból.
0: Tette hozzá magyarázatul, mikor a büfés megállt a gurulásban. Aztán belemártotta a mustárba az újabb hotdogot, és tovább falatozott. Így evett meg 74 hotdogot. A 75-ben már csak belekezdett, aztán csak félbeharapta, büfögött kicsit, és azt mondta.
1: Te csoda, én tulajdonképpen jól laktam.
0: Annak ideje, válaszolt Csoda. Nézd csak hátra! Kósza hátra nézett. Tömött sorokban közeledett feléjük a múzeum megerősített őrsége. A símasz mögött fenyegetően villogott a szemük, most már végképp elkapják őket.
1: Csoda, ments meg, nekem már nincs ötletem,
0: mondta ijetten Kósza. Csoda pedig azt mondta. Az abroncsokhoz! Azzal odaugrottak azokhoz az öreg gumiabroncsokhoz, amelyek a falra festett erdő mellett álltak, egy kiállítást tervező hosszú éjszakákon átszőtt elképzelése szerint. Sorban elgurigázták őket a közeledő múzeumőrök felé. Csak úgy süvítettek a gumik, a kocsikerekek, az őrök meg csak ugráltak előlük, amíg tudtak. Úgyhogy mikor már jól kigurigázták magukat, és az összes múzeumőr hasra esett és gumikba törve, a földön tekeregve üvöltözött, azt mondták. Ideje megnéznünk Sajó bácsit, talán jó pénzt kapott a szekérét. Kisétáltak a múzeum elé, nézték az ajtót, de csak nem lépett ki rajta Sajó bácsi. Tanácstalanul tekingettek egymásra. Aztán Csoda megbökte Kósza vállát. Nézd csak oda föl! Kósza épp idejében nézett föl. Egy csukott ablakon át éppen akkor repült ki Sajó bácsi. Az volt az igazgatói iroda ablaka. Nagy volt a csörömpölés, nagy volt a repülés, talán még nagyobb, mint amit Csoda és Kósza átélt ugyanebben a múzeumban. De Csoda ügyesen odállt Sajó bácsi alá, hogy pont a hátára essen. Épp a röppáját vizsgálták mind a hárman, amikor a kitört üveg mögött megjelent az igazgató vörös feje.
2: Vigye innen a targoncáját!
0: Üvöltötte.
2: Tűnjenek innen! Az egész múzeumot tönkretették!
0: Sajó bácsi így szólt.
4: Valóban jobb lenne, ha mennénk. Én nem tudom, mit csináltatok benn, csak csörömpölést hallottam, majd telefonon jelentettek valamit az igazgatónak, mire az nekem esett és kidobott az ablakon. Pedig a pénzt már éppen ide akarta adni.
1: És nem adta oda?
0: Kérdezte Kósza.
4: Nem, végül nem adta.
1: Akkor visszamegyünk.
0: Vagy visszük a szekeret, enyhítette a fenyegetés Csoda. Kósza odaugrott a szekér elé, és ügyesen bedugta a fejét a hámba. Csoda hátán ült Sajó bácsi, Kósza húzta a szekeret. A hotdogtól megerősödve sebesen hazavágtattak Gödöllőre, és megálltak a ház előtt. Gyöngyi néni kijött a zajra.
5: Sajó, nem adtátok el a szekeret?
6: Nem, rájöttem, hogy túl jó szekér ez. Szép lesz itt nekünk.
5: Viszont a lovak megnézték ingyen a közlekedési múzeumot. Azt hiszem, jól érezték magukat.
0: Nagyon jól éreztük magunkat, bólintott Csoda. Kósza pedig hozzátette.
1: És jó, hogy megnéztük, mert azt hiszem, most volt látható utoljára.
0: Egymásra néztek, és arra gondoltak, hogy itt az ideje egy zárónyihogásnak.

0: három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
1: Repüljünk haza,
0: mondta a sárga pillangó, és ijedten pergette szárnyát.
1: Minél gyorsabban,
0: mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, és egyre vízesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, és az eső mind jobban s jobban szakadt.
1: Menjünk a sárga tulipánhoz,
0: mondta a sárga pillangó.
1: Az majd bebocsát.
0: És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
1: Kis tulip, kis tulip, kis tulip, kis tulipán, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
1: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak.
1: Ha a fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk kint.
0: A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig sűrűbben szakadt.
2: Menjünk a liliomhoz.
0: Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.
3: Kis lili, kis lili, kis liliom, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a liliom így felelt.
1: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így felelt.
2: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
0: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszálról fűszálra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s becsapott az eső.
3: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat.
0: Könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, és a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, és elaludtak.

0: légy a lap tetejétől az aljáig végigmustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet.
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok,
0: mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végigszaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik,
0: mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Állt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illatt. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézzen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Végül valóban karácsony ideje lett. Mély havú, mély álmú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővett egy gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba a gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek. Kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak. Az egyik részkilincse.
2: Pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után. Aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse. Az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak. Épp azt muzsikáltak, hogy
2: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billengetik a kilincseket? Hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika. Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik.
1: Mutom.
0: Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
1: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
1: Elhozta az angyal, amit kértem, juhé, lettek lakói a háznak, de jó, póklakók, lakópókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes pogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

0: Napon a hangya már kora reggel a mókus ajtaján kopogtatott.
1: Kellemes meglepetés!
0: Örvendezett a mókus.
2: Nem azért jöttem,
0: mondta a hangya.
1: De azért van kedved egy kis karamellához?
2: Hát igen, kérek egy egész keveset.
0: Karamellával, teli szájjal mesélte el a hangya látogatása okát.
2: Egy ideig nem látogathatjuk egymást,
0: közölte.
1: Miért nem?
0: Kérdezte a mókus meglepetten. Kifejezetten jól esett neki, hogy a hangya váratlanul ugrott be hozzá. A száját teletömte kásával, és kikerekedett szemekkel nézett a hangyára.
2: Azért, hogy kiderítsük, hiányozni fogunk egymásnak,
0: válaszolta a hangya.
1: Hiányozni?
2: Hiányozni. Tudod, hogy ez mit jelent, ugye?
1: Nem tudom,
0: felelte a mókus.
2: Hiányozni az olyasmi, amit akkor érzel, ha valami nincs.
1: Mit érzel akkor?
2: Hát éppen erről van szó.
1: Tehát hiányozni fogunk egymásnak,
0: mondta a mókus bánatosan.
2: Egyáltalán nem biztos, mert például el is felejthetjük egymást.
1: Elfelejteni? Téged?
0: Kiáltott fel a mókus.
2: Na ne kiabálj ilyen hangosan.
0: A mókus a tenyerébe temette arcát.
1: Én soha nem foglak elfelejteni,
0: szólt halkan.
2: Na jó, azt majd meglátjuk. Viszlát!
0: Ekkor a hangya hirtelen kilépett az ajtón, és a bükkfa törzsén leereszkedett a földre. A mókusnak azonnal hiányozni kezdett.
1: A hangya, hiányzom,
0: szólongatta. A hangja vízhangot vert a fák között.
2: Az még nem lehet,
0: válaszolta a hangya.
2: Még el sem mentem.
1: Mégis így van,
0: kiáltotta a mókus.
2: Várj még egy kicsit.
0: Hallatszott a hangya hangja a távolról. A mókus sóhajtott, és elhatározta, hogy várni fog. Ám egyre jobban hiányzott neki a hangya. Gondolatai néha a bükk, mak, püré, vagy a bogár születésnapi mulatsága felé kalandoztak, de aztán megint hiányzott neki a hangya. Délután már nem bírta tovább, és elindult otthonról. Három lépés sem tett az erdőben, amikor meglátta a hangyát, aki fáradtan, izzadtan, ám elégedett ábrázattal közeledett felé.
2: Úgy van,
0: lihegte a hangya.
2: Nekem is hiányzol, és nem felejtettelek el.
1: Tényleg,
0: mondta a mókus.
2: Igen,
0: felelte a hangya, és egymás átkarolva sétáltak a folyóhoz, hogy meglessék a csillogó lámpát.

0: A két szikla, kórei népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Bár csak elporítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éhségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undokság volt!
0: Kiáltott fel, amikor

0: Benedek Elek, a bolondok. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak.
1: Menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.
0: Kérdi az öreg juhász.
2: Hát, van-e már jegyesed?
1: Még nincs, de majd lesz, bátyám uram.
0: Jól van, bemennek a faluba. Ott kérdik ettől is, attól is, hogy hol van leány a háznál, aztán egy helyre beigazítják. Bemennek a házba, otthon van a gazda, a felesége, a leánya, és az öreg juhász mindjárt elé mondja, hogy mi járatban vannak. A gazda is, a felesége is egyszeriben azt mondták, hogy ők nem bánják, a leány eladó, a legény ügyibe való. Egy koldus tarisznyából legyen kettő. Leültetik a vendégeket, s a gazda leküldi a leányt a pincébe, hogy hozzon fel bort. Lemegy a leány a pincébe. Ottan talál egy kicsi baltát, azt a kezébe veszi, nézegeti. Aztán egyszerre elkezd sóhajtozni, keseregni magában.
3: Istenem! Istenem! Ha én férhez megyek, lesz nekem egy kisfiam, annak a kicsi fiúnak Kelemenke lesz a neve. Kelemenkének lesz egy kis ködmönkéje. Ha ez a kicsi Kelemenke egyszer lejön a pincébe, s feltalálja venni azt a baltát, véletlenségből megvágja magát, s meghal. Hát kire marad a kis ködmönke?
0: Elkezdett erre sírni, de olyan keservesen, hogy a szíve is majd meghasadt belé. Nem győzik várni. Lemegy az apja a pincébe.
2: Hát téged mi lett, leányom? Mi sírsz?
0: Elmondja a leány keserves sírással, hogy mire gondolt. Eleget vigasztalja az apja, hogy így meg úgy legyen eszed, leányom. De a leány csak sírt keservesen, nem akart felmenni. Utána megy az anyja. Annak is elkesergi, hogy kire marad a kis ködmönke. Lemegy az öreg juhász. Öreg juhász után a vőlegény, s azoknak is éppen úgy elkesergi.
3: Istenem, Istenem, ha meghal a kis Kelemenke, hát kire marad a kis ködmönke?
0: Azt mondja az öreg juhász a vőlegénynek.
2: No, öcsém, azt tanácsolom neked, hogy ezt a leányt addig elnevet feleségül, míg három ilyen bolondot nem találsz a világon.
1: Hát, én bizony, meg is fogadom a Kent tanácsát.
0: Mondja a legény. Azzal ott hagyták a leányt a pincébe. Az öreg juhász ment vissza a tanyára, a legény pedig ment bolondok után. Ment, mendegélt, s elért egy faluba. Betér egy házba, s látja, hogy ott egy ember vasvillával hányja a diót a padlásra.
1: Mit csinál, Kent, bátya?
0: Kérdi a legény.
4: Ne is kérdezz, öcsém uram. Három esztendeje, hogy hányom ezt a diót, és nem tudom felhányni a padlást.
1: No!
0: Mondta a legény magában.
1: Ha már is találtam egy bolondot.
0: Zsákot kért az embertől, abba beleszedte a diót, fölvitte a padlásra. Aztán ment tovább. Ami ment, mendegélt, benéz egy udvarra. Hát ott egy asszony úgy fonja a gyapjat, hogy a birkát felkötötte a rokkára. Kérdi a legény.
1: Hát mit csinál, Kent, néném asszony?
5: Gyapjat fonok, öcsém uram.
1: Hiszen hát nem úgy kell azt csinálni, néném asszony.
0: Mindjárt megmutatta, hogy kell. Szépen lenyírta a birkáról a gyapjat, és azt mondta az asszonynak.
1: Na, most mossa meg, ha megszáradott, gerebenezze meg, és úgy kösse a rokkára a gyapjat.
0: Azzal ott hagyta az asszony, s amint ment kifelé, mondogatta magában nagy örömmel.
1: Megtaláltam a második bolondot is.
0: Megy, mendegél a legény, s egy olyan faluba ér, ahol éppen akkor építették fel a templomot, de a templomra nem vágtak ablakot. A bíró kiparancsolta az egész falut, hogy hordjanak a templomba világosságot. Ment az egész falu, még a gyerekek is. Vittek egy-egy zsákot. A zsák száját arra tartották, amerre a nap sütött. Mikor aztán azt gondolták, hogy tele van a zsák világossággal, hirtelen bekötötték a zsák száját, szaladtak a templomba, ott a zsákot kioldották, hadd áradjon ki belőle a világosság.
1: Hey, megvan a harmadik bolond is, de még több is háromnál.
0: Megtanította az embereket, hogy a templomra ablakot kell vágni, és úgy lesz világosság. Azzal szépen megfordult, visszament a mátkájához, és még aznap megtartották a lakodalmat. Itt a vége fussávé lett.

0: Valamikor, réges-régen, élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán azt keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rögvest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli. Fiammá, vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvak a cserépen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szón, Ill át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felvirradt végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityerkős Szón, Illt, aki az üres virágcseréppel áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a gyermeket.
1: Hát, te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
0: Szón, Ill ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette át a magvakat, ám azok nem csiráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titok.

0: podcast. Királyi Zolt.
1: Emberek, a magvak, amiket a gyerekeknek kiadtam, főtt magvak voltak.
0: És akkor mindenki helyeslőek bólogatott, a gyerekeknek pedig, akik a szemnél szebb virágokat szorongatták, a szégyentől lángba borult az arcuk, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.
2: A Brahmin, a tigris meg a sakál. Indiai mesek.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az eféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, és kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, s elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, s gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet,
0: mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűsárnyát az emberek.
0: Válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira, mondván.
1: Ej, de jó szagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris ereszteni ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Csak lassan a testtel,
0: mondta a bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika! szent tehenünknek kegyes élettársa, hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok utamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
3: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudok. Tudom én, hogy hálátlan az ember, jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
5: Éhezem a húsodra, pandi, telepedek éhen!
0: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
2: Várj, csak várj! Hátra van még két bíró.
0: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
2: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
0: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
3: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
0: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
2: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
3: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
0: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
3: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
0: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
3: Különös.
0: Csóválta a fejét a sakál.
3: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
5: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
3: Hát persze.
0: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
3: Persze, én voltam a ketrecben, vagy hogy is volt, ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin, nem, itt se jó. Hát, kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
5: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
3: Értem.
5: Ez meg itt a Brámin, érted?
3: Értem.
5: Ez itt a ketrec.
3: Értem.
5: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
3: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyaráznál egy kicsit világosabban.
5: Ó, te tökéletlen!
0: Dühöngött a tigris.
3: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
5: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
0: Azzal már ugrott is a tigris a ketrecbe.
5: Érted-e végre?
3: Értem, hát.
0: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta útját.

0: Agráfaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma, rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s elsietett.
2: Úta, róka! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva, meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta, bagoly! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke! Micsoda szerencse! Nem bulizunk egyet? Van főt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
1: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém... Nem! Mi közeleg itten?
1: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hoa-ho! Mégis van graffaló!
1: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
1: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
1: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
1: Hegek!
0: Kiáltotta.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
3: Fantasztikus, szólt a Graffalo. Csodállak. Kicsit később.
4: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke rókalábon.
3: Az egér kiáltott.
2: Mit csompolyogsz, róka?
3: Az dermedten bámult rá a Graffalóra.
5: Segítség!
3: Kiáltott.
5: Viszlát, kisegérke!
3: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, Graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a Graffaló rétes.
4: A Graffaló rétes?
3: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
0: Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádoknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki, tudj Isten, milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakkolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, és este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd, különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: a víz hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meghallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendeszkék! Egy pisztenést se halljak, az operát akarjuk nézni.
0: És recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
3: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
4: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
4: Ne légy őrült, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthatsz, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
5: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
5: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz, csendesen. Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell, olyan szép ez az egész, s végül így szól.
5: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. de a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
5: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
5: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész város bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amit társalognak egymással.
6: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk pisztegnek.
3: Apadják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, s ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

0: a szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá. Sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Ízre sem veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélte a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vagy te testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy!
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy!
2: Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az ja, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyia farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögölyökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyan, kohám, mit tudnak a begelyek? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: Alul rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet! Ja.
1: Jó van, mérkezzünk meg!
0: Állt rá a szúnyog, felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Ja, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Ja, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébig így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zölökre végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénzese, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanulta hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvész mutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott. Végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítgette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár. Jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak. Egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak gőzösön, utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apját, de a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt.

0: uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok. Különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
1: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát bort rakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű evédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyúlalom. Rég ott hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
2: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
3: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
2: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor átdörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
3: No, ide azzal az ágyúval.
1: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem. Csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
2: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomort, cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
1: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe, mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
2: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
1: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
2: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre csak egy valaki alkalmas! A bolha!
0: Nem szívesen engedem.
1: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
2: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
1: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a léggömböt, a tanárt, meg a nagy hírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába. Ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza? Itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. békében

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek, menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.
6: Idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
0: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van odabent.
7: Nem félek én semmitől, megyek.
0: Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett. Felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz.
8: Jaj, fussunk, fussunk! Égbeszakadás, földindulás, valamennyi ördög, mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok a dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok a kendőhöz, banyaszúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált. Más ordít.
9: Ott feljebb.
8: Akkor nagyot estem. Bezzeg. Jaj, volt nekem.
0: Akkor nekiindultak. Még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában, a kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát, a gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke királykisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis királykisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvarhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák Józsefváros ország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király, és ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Hát már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll, pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesed csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Mit? Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: Kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmez. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvalóra talált. Nem is zavarta már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztania a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hely, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tappogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül maradtak. De jaj, miféle hangzavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólált a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Zsupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó, ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó, nem fúvaláz a fekete rigó, egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb, hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok, ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit, morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizördült, a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg, ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdája. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsta csupa dég, estére csak odaér.

Barbarossa káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a burr, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búmborong a csál.

0: hatalma, szörnyű, ha mágus is egyben a macska. Hol ivas üstön, hol csak maszlám, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Ki veled? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Mondjatok rá, Grimmel.
2: Mivel? Nem a mi.
6: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi, ne gondolkozol.
7: Jó.
5: Döm. Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy bulimacska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt, s lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész partban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döntsök spincsek edény. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, aféle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgott mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leeszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spic smops nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy bulimacska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet. Nagyot ásít. Bámul. Az álla mered. Átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásít, s néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek s töncsök azonnal. S hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. És a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Guxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre, a ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkám. Ott udvarolnak a kék vakolat gyerekek, a szalmasárga szik.
2: És ez még semmi, de a jelszó...
4: Egyetek kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan volt, Viktor. Lassan.
5: Jukli. Jakli, ol, hik, muf.
0: Jukli, jakli, ol, hik,

0: virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpügése a leszállás előtt. Tücsökszó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgöny oszlopok, kotlóstyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni?
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

Hello, flower.

spaniol, mint tolmács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta, nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette, meg! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyon baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg, meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul. Bééé, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye, nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul, meg pacsiltául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Míg meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg-meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg-meg! Meg-meg! Nyiha! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek,
és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg elől. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úri tökhöz. Megették. Vajon jól fordította

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a reste. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszük nyesve, húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem talált. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes, farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, és gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Ha, miért szaladnak? Hogy sem ez kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni
5: minket. Ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsi-muk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsi-muk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok, a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kisokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos figepáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
3: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk!
6: Kalevala, Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnótafa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nos, ha jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abban öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsonbéli ékes párfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm örömmé lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalin már dallá zendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott, a paripaszőr újongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, érek fészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból, tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ülle, ott is a kapunak dűlle. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet hallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania, végörömet hallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló csepmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek váll a csúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

Paszújka és Fuszújka. Paszújka és Fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karon nőttek növények.

0: Erre a karóhegyében aszalódó paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a fuszújka, hanem a paszújka szára, te idétlen!
1: Hát akkor a paszújka szára, egyezett bele a jókedvű fuszújka.
0: És most már úgy fújta még hozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek.
1: A fuszújka szára, a paszújka szára, fölmászott a fára.
0: Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla!
1: A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével fuszújka.
0: Fából az eszed tokja, te műveletlen! A karó, az karóból van!
1: Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a paszújka szára fölmászott a fára.
0: Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy paszújka szalmájához ért, kipattant paszújka, mint egy mérges pulyka.
2: Hol vagy, te félnótás?
0: Puszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán fuszújka is felszínre került.
2: Neki pattant paszújka, de fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant.
0: A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte egy zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik fuszújka, s melyik paszújka, de paszújka csak nem fért meg fuszújkától.
2: Földszagod van, takarodj a zsák aljába!
1: Eszembe sincs, mondta fuszújka, ha nem tetszik a szagom, ne szagold.
0: De paszújka tovább pattogott.
2: Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul.
0: Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
3: Okos engel, szamár szenved, fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a fuszújka szára fölmászott a fára.

dzsungel. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom,

0: Kitri dallamát. Árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lázsdolj rímes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon. Éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkeltünkben, mely ma újra friss. Örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párfa alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. S tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érlel, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova még? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor, zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök! Aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok, nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát, nézem a boltokat, megnézek minden ember. S nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen, s mindig gondolkozom. De amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

Du bist eins. Tschünd, Beke, tschünd, Beke, Fény. Tschünd, Fénye, Beke, Csöndje, Fény, Békéje, Csönd, Fényes, Csönd, Béke, Csönd, Béke, Fény. Béke, Csöndes, Fénye, Fény, Csöndje, Csönd, Csöndje, Fény, Fénye, Béke, Csönd, Fény. Lombban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kőbékéje, béke, köve, lomban csönd, fényes, béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom. Lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó, durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött, röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se tört.

0: Nézpergetés. Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödömöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazat.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézeny, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve, lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: Grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Hünge bocs a fő bogarász. Holcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész. Kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mester körtész, mesterségem körte kertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kert körtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyáu, nyáu, nyár vonc a könyvírkonc, a kertnyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyom. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e, miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket. 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a birsképű herceg.
2: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
1: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
2: Tréfa.
1: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
3: Nem tréfa.
2: Nem.
1: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
3: De nem ám.
1: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
2: Sehol nem találom.
1: Mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet. Itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
2: Itt vagyok.
1: Mondta a birsképű herceg.
3: Végre.
1: Mondta a szerelmes hercegnő.
3: Épp kifogyott a levélpapírom.

Kormos István, mese Csírió Lóbuskán. Hol volt, hol nem, volt a Mátrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csírió volt a neve, rozsdaszínű a farka, csöpp puha gomb az óra, aranycsillag a szeme. Hát ez az édes Csírió, ezt tudta még csak, hogy mi a jó. Egész nap ugrált, fáról fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat Csírió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld réteken. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán a sok vadvirággal oduljuk teli rakja. Sétálgat csöp Csírió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két morka majdnem teli. Hanem hajaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settengő ravasz

0: csirió!
1: Szaladt csirió föl a fára, rohan a ravasz diróka utána. Már az odúban csirió, fa alatt ül a róka, mert nem jutnék ki sem.

0: And you get the crops most. I don't like performed. For that after the play. Magnus, you can't do that.
1: Egy öreg mackó áll mögötte. Jaj, de súlyos az a nagy ötlet. Ravaszdi nyüsszít, nyivákol. Nem bolyhat a szorításból.
0: Kötlődjam át rából! Hogy el az irád? Hogyha meglátlak, azt ki se bírnád. Mert megnyúlasztlak, te settengő alatt!
1: El is kullogott el a róka. Csirió boldogan él azóta. Ugrál a mátrában, fárul fára, dalál a réteg ezer virágra, s mert gondja nem lehet, él a világban.

0: A hat hattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öregasszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
3: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvedsed legyen. S ha őt királyné asszonyát teszed, megmutatom, hol a kiút az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak rá tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kisingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arrafelé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
4: Édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
4: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, Lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
3: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez Haromiák tanyája.
3: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
4: És ti nem tudtok megoltalmazni?
3: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
3: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
3: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
4: És nem lehet megváltani benneteket?
3: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
3: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
3: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
3: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképében kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai oda mentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyere le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk!
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütű fejszi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: S a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta,
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A 6 hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a 6 hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyú szárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta.
4: Drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, és a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácz-Pálcegresen két család, Rácegresiék és Pálcegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a Rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A Pálcegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pálcegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakállú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pálcegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakállú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakállú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pálcegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak nekiindultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Lekifogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakállú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem, el kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsó rácegresi nagy szederfa alatt egy nagy szakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el,
kérleltük ott a nagy szederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

nagy Töll birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, Nagy Töllnek viszont a botként használt szálfája volt 5 öles. Ahhoz, hogy átmenjen a Száráma környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. Ha termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fenhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig Töll uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy Töll nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, Nagy Töll is így tett. Töll dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták Töllnek a Töll uradalomba, hogy Száráma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy Nagy Töllt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép főemberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy Töll megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta Nagy Töll, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába, ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy Nagy Töll jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett Nagy Töll jöveteléről, a hajókra futott és elvitorlázott. Nagy Töll tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, Nagy Töll úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a fél versztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, Nagy Töll megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen Töll megpihent, Töll dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a Töll dombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy Nagy Töll ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel Nagy Töllt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagy Töll! Nagy Töll! Kelj fel! Itt az ellenség az országban! Nagy Töll nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor Nagy Töll rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben.
Ezt akkor a hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkor a szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, és le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett, mire hazaért már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csak hamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket, nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ússanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül 2 ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az embereit, és így szólt. Utassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, a legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, s pörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak erecs menekült lefelé, mentudombról. Ezt látvány nagytől, Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy 6-ös fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolta őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsai kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva, letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettettette,
megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörveieknél, aztán menjenek utána. Mikor Nagytől a Kölcsei erdőn át kiért a Vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába, leheveredett hát oda, ahol 5 út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet Vieristinek, azaz 5 keresztnek tartják. Igen. Na most hol is vagyok, várjunk csak. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, 3 napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a Vieristi domb, az összes erdei fenyő rázkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörvefélsziget összedől. A sörveiek odagyűltek Nagytől nyugvó helyérehez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, Nagytől közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel Sörvén, amely Nagytölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a Vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé Nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó. Nem jó, ha úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a keresztelődésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a Vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt Nagytőlnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy Nagytőlt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig 2 versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a Vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor Nagytől tudomást szerzett az öreglegény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, Nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreglegényt. Az öreglegény éppen a kipággat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreglegénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorultságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcs állt a hasába. Az öreglegény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhen szemben.
Azok úgy összeszurkálták az öreg legényt, hogy az álláig dagadt az óra a fullánkoktól. Az öreg legény megátkozta a mélyeket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a mélyek tovább szurkálták. Végül az öreg legénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreg legény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreg legény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek. Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.

0: Szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlán. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te fülek?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt elén is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen lélén többet tudok.
0: Mondta a szamár, és mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy eldobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életednek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, ne is kérdezz! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult. Akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt által a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Viszont neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátra sem mert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Egy doboz szardínia. Amikor a kép elkészült, a doktor bácsi odahívta Pikpokot és Kassiát, és megmutatta nekik.
1: Nézzétek meg jól, és magatok is láthatjátok, miféle nevetséges félreértés csücsül Pikpok hasában.
0: A felvételen pontosan lehetett látni a kis Pikpok gyomrát, és gyomrában egy bádogdobozt ezzel a felirattal. Eredeti portugál szardínia.
2: Szardínia? Egy doboz szardínia? Te meg azt mondtad, hogy semmit sem vettél el a hűtőszekrényből.
0: Pikpok lehorgasztotta a fejét, és az orra hegyéig elpirult.
2: Ne haragudj, nem tudtam, hogy ez a félreértés portugál szardínia. De azt tudtad, hogy lenyeltél valamit. Miért hazudtál?
0: A kis pingvin szégyenkezve tapogott rövidke lábacskáin.
2: Ne haragudj, de nem volt konzervnyitóm. Látod, minden a konzervnyitóm miatt történt.
3: Butácska, miket beszélsz? Miért nem mondtad, hogy lenyeltél egy doboz szardíniát?
2: Mert olyan borzalmasan szeretem a szardíniát, és szörnyű éhes voltam, és nem volt konzervnyitóm se. És különben is én olyan szerencsétlen vagyok. Most mi lesz ezzel a dobozzal?
1: Hogy mi lesz most? Sajnos meg kell operálnunk.
0: Pikpok úgy megrémült, hogy egészen elfehéredett, de egy pillanat múlva kacsintott egyet fekete szemecskéjével, és halkan így szólt.
2: És nem próbálhatnék meg most lenyelni egy konzervnyitót? Akkor talán a szardínia magától kinyílna.

0: Kiskondás. Hol volt, hol nem volt, volt az operenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldal sem volt, ahol jó volt, ott rossz volt, ahol rossz volt, ott jó volt, mégis megsült benne 77 tepsi pogácsa. Arra ment három mesztelen cigánygyerek, mind az inge belsejébe hányta a pogácsát. Hát, ennél már nagyobbat nem hazudhattam volna, csak azt, amelyiket most akarok elmondani. Volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia. Malaszot őrzött volna, ha őrizte volna, de csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem várt be kondásnak. Hiába próbált vele az anyja akármit. Mindegy volt annak. Azzal a gyerekkel ugyan nem tudott volna semmire menni, ha angyallá kukorékolta volna se. Valami haszna vehetetlen kölyök volt. Hát ez a Ted le Neronst kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a leányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő leánya nem találja meg.
1: No, kis kondás,
0: mondta magában.
1: Most vág ki a balinguját, sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel.
0: Fel is szedelőzködött, süttetett mindjárt egy tarisznya hamupogácsát, nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, azzal elindult. Ment, ment, mendegélt. Árkon, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de ő még nem talált a király kastélyára. Megy egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de nem lát még semmit. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárasságtól, mint egy felvert galuska.
1: Mi csináljak már? Hát gonoszul vesszem.
0: Ezt tudva, ő el is indult volna. Ahogy megy, hát talál egy kutat. A vájúján ült két fehér galamb. Oda megy.
1: No, két fehér galamb. Én most már titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen.
0: Azt mondja a két fehér galamb.
2: Ne egyél meg, kis kondás, inkább húzzál nekünk egy vödör vizet. Szomjasak vagyunk nagyon, jó tett helyébe jót várj.
0: Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vödörrel, aztán maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Azzal ment tovább. Hát már nem volna szomjas, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Valahol a nagy pusztaságban való kóborlásában talált egy sántarókát.
1: No, sántaróka! Akármi legyek, ha téged meg nem eszlek.
3: Jaj, ne egyél meg, a fiacskámnak viszek egy kis ennivalót. Jót ét helyébe jót várj, kis kondás. Majd segíthetek én még rajtad.
0: A kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizet még az ő jóságáért. Csetlik, botlik a kiskondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összekotorázta már a legutolsó morzsát is a tarisznyájából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában már messziről látott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap nagy mohon, kiveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki.
4: Ne egyél meg, kis kondás! Megszolgálhatom én még a te jóságodat.
0: Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon. A pénze csak úgy ragyogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta, és visszatette a vízbe. Huncut dolog az az éhség, elmegy az ember mellett. A kiskondás is bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha égföld összeszakad is, ő már nem fordul vissza. Ment, ment tovább. Hát megint talál egy kutat vájúval, a vájunk két fehér galambot.
1: No már nem tesztek engem bolondá, nem nézek már sem Isten, sem embert, én megeszlek titeket.
0: rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják az ő jóságát.
1: Ugyanám, ti mindig ki akartok rajtam fogni, én meg mint a bolond hallgatok rátok. De azt nem keresitek, hogy én már majd felfordulok éhen.
0: Meg akarja fogni a galambokat, de azok csak rimánkodnak, esedeznek neki. Utoljára aztán nem bántotta, hozott nekik egy vödör vizet. Nyelt ő is egy nagyot a vödörből, azzal tovább ment. Már azt hitte, hogy nem ér oda, ebbe az éhségbe el kell pusztulni. Már maga se tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába most már, káresz, kúresz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt, a király el is fogadja.
5: Hát, hol jársz te erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt?
0: Elsorolja a kiskondás, mi végről jár ő erre, meg hogy bizony igyekezett is ide, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is. Hát, ha lenne valami sikere a vállalkozásának.
5: Jól van, fiam, jól van. Te látod-e? Itt van 99 emberfej a karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.
0: A kiskondásba nem szakad bele a madzag? Csak azt mondta, hogy...
1: Ma csak lesz valahogy.
0: Akkor bementek. A kiskondás előadta a panaszát, hogy bizony ő már nagyon éhes, vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, nem igen tud előle elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják...
6: Gyere, rögtön elviszünk!
0: A kiskondás sem húzódott soká. Rájuk bízta magát, azok meg... Uzsgyi! Mentek vele, mint a szél, egyenesen a nap háta mögé. Felkészült a király kisasszony is, lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, akkor egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, ott vagy a nap háta mögött.
0: Ő ette a méreg a kiskondást, meg félt is, de mit csináljon? Kibújt a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirradt a másnap, felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sántaróka már ott ágaskodott, várta. Felkészül hirtelen, nyitja ki az ablakot, megy ő a rókával. A róka elvitte őt a föld peremére. Kimegy a király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, a föld peremén vagy.
0: Ej, mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba, az levitte a tó egyik szögletébe.
1: No már ide nem ér el a szeme világa, itt találjon meg.
0: De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a legszebb rózsát, egyet pördült a sarkán, mindjárt hívta a kiskondást a tó fenekéről.
1: Hát végem van, az van. Már enyém a századik karó. Már háromszor megtalált, negyedszer sem tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon.
0: Lefeküdt, hogy majd alszik, kipiheni magát, de nem bírtam sem aludni, sem pihenni. Csak hánykolódott, vickelődött, vackolódott. Másnap virradóra ott lát az ablakában két fehér galambot. Ahogy őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott maradt. Beereszti a galambot, az azt mondja neki.
6: Gyere sebesen, te változzál egy szép rózsává, én is azzá változom.
0: Úgy is lett. Már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifestett, itt is, ott is a kertben, szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Akkor egyet perdult a sarkán, de nem látta a kiskondást. Perdült még egyet, akkor sem látja.
7: No, apám, nem látom már a kiskondást. Elbújt, hogy nem találok rá.
5: Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát ha meglátod.
0: Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat. úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a leány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nagyot nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához öleli a lányt.
1: Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól.
0: Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból még hétszerte szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból finom ember lett, a lányból meg szép asszony. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogarasapjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éréskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg,

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kulcsot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét, csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltam?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. No most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kerkedte, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment, csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még, ilyen, még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad, hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: melyik ér többet? Arra-arra, lefelé egy kicsit, felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondja nekik a király.
1: No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
0: Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól.
2: Fiú! Miféle város ez a falu?
1: Hát ez a Fehér Király városán.
0: Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, mentek egyenesen a királyi palotába, ott is a király elé, és elmondták, kik s mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg, körbefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkérték a lányát mind a hárman.
3: Hát én most melyiknek adjam? Hej, csak volna még két lányom.
0: Mit csináljon? Egyiket se akarta magára haragítani, hát azt mondta.
3: Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, és melyik mához

0: esztendőre a leghasznosabb dolggal tér vissza, azért lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb.
1: A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen. Elindultak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú. Mindent jól megnéztek, vizsgáltak, s egymás dolgot megvettek, aztán ismét eladották, mert már többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, hogy melyik mit hozott. A legidősebb azt mondta.
2: Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni.
1: A középső azt mondta.
3: Én meg egy olyan köpönyeget vettem, hogy csak belé kell bújni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
1: A harmadik azt mondta.
4: Én meg olyan narancsot vettem, képzeljétek el, hogy valaki halad, oda teszem és felébred.
1: Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát majd csak kiejti a kezéből ilyettébe.

0: talán bizony valami rosszat láttál.
1: Jaj, ne is kérdjétek. Halva fekszik a király kisasszony.
2: Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, hát csak ugyanigaz. Halva feküdt a szép király kisasszony.
0: Hamar, hamar! Bújjatok a köpönyegembe egyszeribe, ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani.
2: Belebújtak a köpenyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi előveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Voltam, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta.
1: Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
2: A középső azt mondta.
0: Az bizony megláthattad volna, mert ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
3: Úgy, figyeljetek ide. Hát aztán mit értünk volna ezzel, hogy az egyik meglátta, a másik időröpítette, ha nincs az én narancsom, ha?
2: Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hivassa az ország bölcsemberét. Hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap 7 éjjel tanakodtak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebbe megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.
1: Gyere csak, gyere! Nézd bele, és mit látsz?
0: Látok, 2 szép leány, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag.
1: Na, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, és nézzük meg őket közelebbről.
2: Még meg sem gondolták, jós, már ott is voltak. Az ám a szomszéd király leánya volt az a 2 lány. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt. Ételita kevés volt, mégis minden jó volt.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának. Kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgyse lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysákkal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy vék aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak! Nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűzég ám bennem!
4: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
2: Lyuk a sáma serpenyő.
4: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
2: Igen, bizaganét.
4: Az is van itt, egy sipkával.
0: No, erre a kisasszony egy szó se tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek. Nagy lakodalmat tartottak. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Lázár Ervin a fájós fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
1: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
4: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Előment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törögetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
4: Mire?
0: Érdeklődött Mika Maka.
5: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
4: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mika Maka.
4: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
4: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
4: De hát ne oldíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
5: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj. Most. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Ah, én úgyis meghalok. Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
4: Hát bizony ez kinyuka. Egy lyuk. Lik.
5: Lyukacska.
7: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
9: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
5: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondod talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-ocska? Lyuk-ocska? He? Vagy liki-luki? Mi?
9: Dödöm! Dömdödöm!
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondott. Sőt, ellenkezőleg.
5: Azért mondom!
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
5: Jaj, de sajnálom! Jaj, de szállom! Jaj, de szállom! Sírattam szegény!
3: Kicsodát?
5: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, sírattam, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
5: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat.
3: Azt?
5: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat. Annak idején. Igenis, mostan.
1: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
5: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te mértesz ezen?
6: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
7: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Arom úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
5: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: De nem ártana, ha egyenesen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
6: Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
6: Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
6: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
4: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempogán.
6: Azán majd elfelejtettem!
4: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
7: Milyen módszer?
4: Hathatóst.
7: Az milyen?
4: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem hídhetős találjunk ki. Sőt! Nem jön ki.
2: Micsoda?
1: Az, hogy 8-hatóst.
4: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
6: Hő! Eszembe jutott!
2: Mondja!
6: Azért volt a tyúknak jó móka!
4: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
6: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
4: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
5: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
5: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem! Elegem van a miszerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról, nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
5: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frokkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul, sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
5: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
5: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornyak...
3: És hazudott.
5: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
4: Egyáltalán nem őrült meg. Fenébe, ami szerintek kell. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fogkefét és 2400 tubus fogkrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aramú elégedetten leült.
10: Mi az?
5: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
9: Dömdödöm.
0: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
9: Nem.
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
5: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztás szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólalt.
4: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
5: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
5: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked?
5: Neki is, így akarja jót mindenki! Azt mondja, fordítsam az a szemem a fogom, meg tartsam oda! Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na, ez akkor sem húzadás. Na, ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikka Maka nem tudott rendet teremteni.
4: Varázsolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. Két krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikka Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
4: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikka Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
5: Honnan vetted a csengőt?
4: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
5: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
5: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hündéknek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
5: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
5: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
9: Dömdö.
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
7: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
5: Tényleg, szamára tudná változtatni.
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
5: Akkor sajnos, az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
6: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőde ne szólj bele.
5: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
5: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
2: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
4: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Szigfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Szigfried szemfogának.
4: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
7: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Szigfriednek.
7: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Szigfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
7: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Szigfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
6: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólalt Dömdödöm.
9: Dömdödöm. Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Szigfriedre mutatott.
5: Micsoda? Halljátok, mit mond?
10: Halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Szigfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
5: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzz, fúróval!
11: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
5: Hát, az aztán nem, de nem ám.
4: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled, gyertek!
0: Szedelőcködtek. Bruckner Szigfried kétségbe esetten hápogott.
5: Ezt nem tehetitek velem! Mi lesz a fogammal? Olyan magadra vagy velem!
4: Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Szigfried felugrott.
5: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
5: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Szigfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Szigfriednek. Ezen a Bruckner Szigfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a királyi?
5: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
3: Na-na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aramó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpadt valamennyiöknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
4: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
6: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
7: Hogy te veled mi lesz?
6: Hát a zagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött.
4: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
5: A fogorvosi.
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne el rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried...
5: Feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
6: Valamit fúrnak.
5: Fogamat fúrja!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
5: Jaj!
11: Ne jesztegessen! Kitártani!
0: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csőrönt is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
11: Na!
5: Én? Drága doktor úr?
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
5: Rettenetesen ordítani fogok.
11: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
5: Ha fúrni tetszik.
11: Kifúrva?
5: Ha tömni tetszik.
11: Betömve.
5: Kész.
11: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
5: Édes és Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tokikám, maga egy bűvész vagy, hogy amit akar.
0: Két cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
11: Jaj.
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, te is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
5: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
5: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
5: Ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
5: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr?
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
12: Tömés.
3: Igen.
12: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Ciò dà la tua sciuga. Egy árva jutsincs rajta.
1: Aromó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogad kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részett Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló a produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogottömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
2: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zilz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picit sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal eszíjön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De szükség esetén kanállal is
0: na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Aromó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parmésziért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na volt ám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
1: már, Szigfrid, hagyd fennhordja az orrát.
5: Talán én lát valamit az égen. Szigfrid, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Szigfrid elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette Vacska Matinak.
3: Hogy beszélsz te egy hűssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
5: Hogy-hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Aromó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zirz úr betömte Szigfrid szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemő is nevetve kibírna.
1: Bruckner Szigfrid harsogó gulykacajt hallatott.
3: Ha-ha-ha-ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Szigfridet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Szigfrid előtt termett.
6: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék, ötször egyedülálló. Csodát, ingyen mutogatni. Egy pár vízsdért megnézhetitek.
5: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire...
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
5: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Aromó, de Bruckner Szigfrid erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? Hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
6: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Üdvöld és Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdén fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek.
7: Ami azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
8: Ötödöm.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, és úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mika-maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú,